0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A bőr készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Trees' roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A legtöbb keresztény megragad a rabság és a győzelem között. Jézus nem azért halt meg, hogy bármiben is megragadjunk félúton. Szeretné, hogy a végére érjünk. Érezted már azt, hogy megragadtál valaminek a közepén? Nem akarsz visszamenni oda, ahonnan elindultál, de nem is vagy benne biztos, hogy el tudsz-e jutni a célvonalhoz. Én emlékszem, hogy nagyon sokszor éreztem így. Istenem, te már túl sokáig elvittél engem, hogy visszaforduljak, de nem vagyok benne biztos, hogy ki tudok tartani, amíg a végére érek. Ne légy középszerű, ne légy langyos. Jézus mondott néhány keresetlen szót a langyosságról. A Jelenések 3-ban azt mondta, inkább lennél hideg vagy forró, de ha langyos vagy, kiköplek a számból. Nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a langyos emberek elveszítik az üdvösségüket, hanem szerintem azt jelenti, hogy Isten számára nagyon nem kedves, amikor nem igazán égünk ő érte, és a számára fontos dolgokért. Sok könyvet olvastam mostanában egy A.B. Simpson nevű férfitől, aki majdnem 100 éve már, hogy hazaköltözött az Úrhoz. És az egyik dolog, amit mondott, ami a leginkább megfogott, az az volt, hogy a Szent Szellemmel teli élet egyik legmarkánsabb jele a lelkesedés. Tetszik ez nekem. Nekünk lelkesnek kell lennünk a szellemi érettség iránt, meg az iránt, hogy felnőjünk Istenben. Lelkesnek kell lennünk. Az önmagunknak való meghalással kapcsolatban, mert valahányszor meghalunk magunknak, egy kicsit szabadabbak leszünk, és egy kicsit jobban dicsőítjük Istent. Légy lelkesen engedelmes. Ne nyögj egyet, amikor az igehirdető azt mondja, ma az engedelmességről fogok tanítani, ne sóhajtozz, amikor közli, hogy ma az önfegyelemről fogok beszélni. Tegyük fel, hogy konferenciát tartok, és azt mondom, nos, ma a fegyelmezettségről és az önfegyelemről fogok tanítani. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor 15 000 nő egyszerre felsóhajt. Azt kéne mondanunk, nagyszerű, szuper! Izgatott vagyok emiatt. A Biblia azt mondja a Jelenésekben, hogy még ha Isten kiigazít és megdorgál is minket, nekünk lelkesnek kéne lennünk. Nincs annál rosszabb, mint megtévesztésben élni. És azt hinni, hogy mindenki mással van a gond, pedig velünk van. Jézus a legjobbat kínálja nekünk, és nem akarja, hogy megálljunk félúton. Nézzük meg a Zsidó 6:11-et. De mi erősen azt kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, az út végéig. Mondja mindenki, egészen az út végéig megyek. Amíg a ti reménységetek egészen be nem teljesedik a végén, tehát azt mondja, hogy ha azt akarjátok, hogy igazán beteljesedjen, ha többet akartok tenni annál, hogy csak beszéltek az Isten ígéreteiről, ha igazán meg akarjátok tapasztalni azokat az életetekben, akkor végig kell mennetek az úton Istennel. Nos, mi tartja vissza az embereket attól, hogy végig menjenek? Általában egészen jól el vagyunk, amíg nem kezd sokba kerülni, amíg nem fáj, amíg nem kényelmetlen és kellemetlen, amíg nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezen az úton próbálnak járni, ami kezd magányossá válni, és akkor megfordulunk és visszamegyünk a másik irányba. Ne ragadjunk meg egy helyen, olyan helyen, ami nem a legjobb. Csak mert tovább menni kényelmetlen. Nézzük meg az 1 Mózes 11:31-et. Ez már jó néhány éve megragadta a figyelmemet. És megtanított valamit. Tudjátok, sokat gondolunk arra, ahogy Isten elhívta Ábrámot. és szövetséget akart kötni vele. De én nem hiszem, hogy Ábrahám volt az első ember, akinek Isten felajánlotta ezt. Szerintem Isten csak keresett valakit, bárkit, aki elmenne a végsőkig. 31. vers. Táré fogta fiát Ábrahámot, és Lótot fiának, Háránnak a fiát, és menyét Szárajnak fiát, Ábrahámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. De amikor eljutottak Háránig, ott letelepedtek. Ez szomorú. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ennél a kis de szócskánál adták fel. Úton voltak valahová, de amikor elértek ehhez a másik helyhez, addigra talán elfáradtak. Talán az út tovább tartott, mint gondolták. Talán mások előbb feladták, és nem akartak ők lenni az egyetlenek, akik tovább mennek, és megfizetik az árát, hogy egészen a győzelemig eljussanak. Ki tudja, miért adják fel egyesek? Bár csak tudnám, hogy mi az a dolog egyes emberekben, amitől olyan mélyen megragadják Istent legbelül. Hogy bármin keresztül mennek, amíg győzelemre nem jutnak, és más emberek meg annyira nyápicok, hogy szinte a legapróbb dolog miatt is feladják az egészet. Bár csak el tudnám mondani nektek, hogy hol lehet ezt bekapcsolni, hogy hol van ez a dolog. És bárcsak mindenkiben elhelyezhetnék egy ilyet, akiből hiányzik. És ez egy olyan dolog benned, amit csak te fedezhetsz fel Istennel, és csak te hozhatod meg ezt a döntést. Ezért mondja a Biblia, elétek adtam az életet és a halált, most válasszatok. Meséltem nektek tegnap a bátyámról és rólam, hogy mindkettőnk ugyanazt a tanítatást kapta, ugyanabban a házban nőttünk fel. A természetes szinten az én körülményeim sokkal rosszabbak voltak, mint az övéi. De ő soha nem vált igazán eltökélté. De én igen, nem azért, mert különleges eset voltam. Hiszen Isten ígéretei mindenkinek állnak, és ha ezt nem hiszed el nekem, akkor soha nem lesz győzelmed. Ha azt hiszed, az mindenkinek jár, téged kivéve, akkor soha nem lesz a tied, amit Isten neked szánt, és mindig a rabság és a győzelem között félúton fogsz élni, sántikálva. Irigykedve és keserűen nézem mindazokat, akiknek sikerült. Azzal tiszteljük Istent, ha teljes érettségre jutunk Krisztusban. Ha magadért nem is tennéd meg ezt, akkor tedd meg ő érte. Isten tiszteljük azzal, ha elmegyünk az út végéig. A Róma 8:29 azt mondja, mert arra teremtettünk, hogy hasonlókká legyünk fia képéhez. Tudjátok, a Biblia szerint agyagok vagyunk, Isten pedig a fazekas, és ha én vagyok ez a kis agyagdarab, akkor nem valami kényelmes, ami épp most történik velem. Változik az alakom, változik a formám, nem nagyon tetszik ez nekem, nem tudom, hogy kész vagyok erre. Ez egy elég szánalmas példa, de mondjuk azt, hogy ez a Krisztus képe. Próbáltak készíteni nekem egy Jézus süti formát, de az rosszabb volt, mint ez. Tehát jön Jézus, és azt mondja, erre teremtettelek, az a rendeltetésed, hogy olyan légy, mint én. Az a sorsod, hogy olyan légy, mint én, hogy a jellemed átváltozzon, hogy úgy gondolkozz, mint én, azt akard, amit én, úgy viselkedj, úgy gondolkozz, és úgy érez, ahogy én. Ez a sorsod. És tudod, ha elrendelt a sorsod, akkor nem számít, mit csinálsz, soha nem leszel boldog nélküle. Tudtad ezt? Vagy megtesszük az Isten akaratát, te is, meg én is, vagy boldogtalanok leszünk. Azt hiszed, boldog leszel, ha a saját fejed után mész? Nem leszel, ha csak Isten nem ugyanazt akarja, amit te. Különben nem fog működni. Isten okosabb nálad. És az ő ötlete jobb a tiédnél. Szóval tegyük fel, hogy még el is jutok egy pontra, hogy igen, Istenem, igen, talán egy szellemileg emelkedettebb pillanatban, amikor Sissit hallom énekelni. Úgy érzem, hogy épp kiöntöm a nárdus kenetet. Igen, érzem, itt van. De Tehát van, amikor azt mondjuk, igen, Istenem, tégy engem azzá, akivé akarsz. Köszönöm. Nos, ezzel csak egy baj van. Túl sok benne az én. Tehát a következőnek kell történnie. A hozzáállásnak mennie kell. A rossz gondolkozásnak szintén. A nagyszájúságnak is mennie kell. Az önző énközpontúságnak is mennie kell. A haragnak is mennie kell. A megbocsájtatlanságnak is mennie kell. Ez nem tudom mi, de ennek is mennie kell. És végül, itt vagyunk mi. Amen. Minket szenteknek hívnak, nem szentecskéknek. Ó, te kis édes kis szentecske te. Nem, a Biblia szenteknek hív minket. A mindenható Isten papjainak. Harcosoknak. Nos, Joyce, meg tudnád mondani nekem, hogy mibe kerül az nekem, ha szentecskéből igazi szenté akarok válni? Elárulnád, Joyce, hogy ez mibe kerül nekem? Mik lesznek a következmények, ha igent mondok? Mi történik majd, ha innen hazafele tartva őszintén azt mondjátok Istennek, oké, Istenem? Nem tudom igazán, hogy mire mondok igent, de... Van bátorságom kimondani? Formálj a te képedre. Tégy azzá, akivé akarsz tenni. És arra kérlek, hogy ne adj meg nekem semmit, ami nem a te akaratod. A te akaratod legyen meg. Ne az enyém. Ha ezt mondod, ha egyszer ezt kimondod, akkor nincs visszaút. Isten egy olyan személy, aki nem veszi a dolgokat félváról. Ha kimondtad, akkor köt a szavad. Ez egyszerűen így van, és ő munkába kezd. És ó, mennyire szeretnénk, ha mindenki máson dolgozna, de sajnos ő rajtunk dolgozik. Időnként azt gondoljuk, ebben az egész univerzumban senki mással nincs gond, csak velem. Emlékszem, én mindig ideges lettem, mikor megkérdeztem Dévet, hogy egyáltalán Isten dolgozik valamit rajta. Mert azt felelte, nem hiszem. Teljesen kivoltam ettől. Fájni fog? Biztonságos lesz? Nos, tudjátok, én soha nem láttam még kényelmes kipárnázott keresztet. Mi lett volna, ha Jézus úgy ment volna a keresztre, hogy ó, ho-ho, várjunk csak. Szeretnék egy kis párnázást ide. Tudod, a kereszt mindig halált jelent. De feltámadást is egyben. Mire gondolunk, amikor a keresztre nézünk? Nem gondolhatunk csak a feltámadásra. Hála Istennek a vasárnapért, de keresztül kell menned a péntektől vasárnapig tartó időszakaszon is. Nem kerülheted ki a pénteket, hogy rögtön vasárnap legyen. Nem így működik. Ott a hétfő, kedszer, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Jézus pénteken a kereszten függött és szenvedett, de vasárnap a kereszt üres volt. Halleluja, ő feltámadt. Mi történt a péntek és a vasárnap között eltelt időben? Ő elvette a pokol és a halál kulcsait a sátántól. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a gonosz munkáit lerontsa. Nem önmagáért tette ezt, hanem érted, megértem. Azért jelent meg az Isten fia, hogy én ne csak egy szentecske legyek, hogy ne kelljen félúton megállnom az Isten legjobbja felé vezető úton. Miért jött el a Szentlélek, hogy erőt adjon Istennel együtt végigmenni az úton? Ahhoz, hogy feladd, nincs szükséged a Szentlélek erejére. Arra bárki képes. De nekünk kell az erő, hogy Istennel együtt végigmenjünk az úton. Elég fájdalmas dolog meghalni. Tudjátok, elmondhatom, hogy nekem meg kellett halnom a jó hírem és a mások éjjenzése számára. Ez olyan szelleminek hangzik, olyan mélyen szellemileg. Igen, én meghaltam a jó hír számára. De vagy ezerszer végigjártam a poklot, mire ide eljutottam. Hogy már nem érdekel, mit gondolnak, vagy mit mondanak az emberek. Én Istent fogom követni, és azt teszem, amit ő mond akkor is, ha ezen a földön senki nem fog mellém állni. Teljes mértékben győztem ebben? Ó, nem, mindig kapok emlékeztető leckéket. Én mondom. Az emberektől való félelem gyötrő dolog. Nagyon gyötrő. Ne lépj mindig a fékre. Valahányszor kényelmetlenné válnak a dolgok. Mindannyiótok esetében van valami. Ebben a teremben szinte minden ember életében van valami, amiben Isten arra biztatja, hogy menjen előre és járja végig az utat. És én arra bátorítalak ma téged, hogy tedd meg ezt, és fejezd be. Amikor nehéz tovább menni, mondd azt, vagy elviselem most az önfegyelem miatti fájdalmat, vagy a jövőben a megbánás miatti fájdalom lesz a részem. Amen. Ezt még lehet twittelni is. Látjátok, ismerem ezeket az új kifejezéseket. Oké, ma nagyon gyakorlati módon szeretnék beszélni nektek erről az egész önmagunknak meghalásról. Mert nem elég csak emlegetni. Felolvashatom én nektek az összes igét, hogy ne magatokra nézzetek. Hogy felejtsétek el magatokat, az önös érdekeiteket. Hogy vegyétek fel a keresztet, és kövessétek őt. És olyan szelleminek érezzük magunkat ettől. De ha igent mondasz Istennek, és nemet az énednek, akkor fel kell készülnöd a szenvedésre mentálisan. Semmi értelme hazudnom nektek, és azt mondani, hogy gyertek előre az oltárhoz, én majd meglengetem a szent kezeimet fölöttetek, és szabadon hazamehettek. De hiszem, hogy elmondhatom nektek az igazat, hogy Isten valami csodálatos dolgot tartogat nektek a kereszt túloldalán. És vagy vállalod a fájdalmat, hogy előre mész, vagy vállalod a legrosszabb fájdalmat, és életed végéig ott maradsz, ahol most vagy. Én inkább a növekedés fájdalmát szeretném, mint a pangásét. Amen. És nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy ez ilyen élet csupa szenvedésből áll. Mert ez nem igaz. Valahányszor átmész valamin, és átérsz az út másik végére, az ünnepléssel, meg győzelemmel jár, és olyasmi kerül a hátad mögé, amit a gonosz többé nem használhat fel ellened. Az nem szabadság, ha mindig mérges leszel, ha nem kapod meg azt, amit akarsz. Az a szabadság, amikor azt akarom, hogy Dave megtegyen, vagy ne tegyen meg valamit, és ő azt mondja, nem, én ezt nem akarom. És én mégis azt tudom mondani, oké, és ez a szabadság. Az a szabadság, ha nem kell 4 napig mérgelődnöm, 3 vitát kirobbantanom, sajnálni magamat, és hibáztatnom őt. Hanem, oké. És Joyce, hogy jutottál el idáig? Meghaltam. Fájt. Azt kérded? De hát mit értesz ez alatt? Nos, nagyjából a következőket. Azzal kezdődött, hogy Isten arra tanított, hogy ne okoskodjak, és feleseljek állandóan Dave-vel. Mert mindig enyém kellett, hogy legyen az utolsó szó. Igen, tudjátok, azt hiszük, hogy mindenben igazunk van. Igazából az volt a dolgom, hogy befogjam a számat. Tudjátok, olyan voltam, mint egy kukta, amikor feldühöttem valamin, a bennem lévő gőz csak gyűlt és gyűlt, ó, te jó ég, egészen idáig ért. És akkor legbelül a Szentlélek, Dave meg ott állt önelégült arckifejezéssel, én meg arra gondoltam, nos, ez történt volna, ha én... Ah, ettől enyhült a feszültség. De akkor aztán még egyszer meg kellett kerülnem azt az idióta hegyet. Vagy még százszor. És aztán elértem arra a pontra, hogy úgy voltam vele. Segíts, Istenem, segíts, segíts, segíts, segíts! Emlékszem, hogy egyszer, és most nem túlzok, emlékszem, egyszer végigrohantam a folyosón, és bezárkoztam a fürdőszobába, a fejemet a törölközőbe bedugtam, és... Ezt tettem. Annyira szerettem volna visszaszólni, de tudtam, hogy Isten azt mondta, ne beszélj vissza, ne beszélj vissza, ne tedd, ne tedd, ne tedd, ne tedd. Nos, ha ezt megtettem, és kibírtam, akkor ez a dolog egy kicsit meghalt. Mert tudjátok, minden, amit nem táplálsz, az meghal. És valahányszor elkövetjük, akkor tápláljuk a dolgot. Valahányszor engedünk a testnek, tápláljuk azt. Ezért mondja a Biblia, hogy hajj meg magadnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetsz manikűröshöz, vagy pedikűröshöz, vagy nem vehetsz fel egy új fülbevalót, és igénytelenül kell élned. Megtagadni önmagad azt jelenti, hogy ha Isten azt mondja, hogy tartsd a szád, akkor tartod a szád. Ha azt mondja, hogy szabadulj meg a rossz hozzáállásodtól, akkor megszabadulsz tőle. Ha azt mondja, hogy kérj bocsánatot valakitől, akkor nem vitatkozol vele erről 10 hétig, hanem megteszed. Hú, halleluja! Az odafelvalókkal törődjetek. Szeretem ezt a Kolossé 3-ban. Az odafelvalókkal törődjetek. A férjem nagyon jó az elméje irányításában. Ő előrelátóan gondolkozik, és e szerint irányítja a gondolatait. Nos, korábban, az idei év során Dave nem érezte túl jól magát. Sőt, elég rosszul érezte magát. Időnként nagyon idegessé vált, és túlzottan aktívvá. Szinte alig tudott lenyugodni, és nyugton maradni. És ő nem ilyen. Isten ments, hogy Dave hiperaktívvá váljon.

0: Megkérdeztem tőle, hiányzik a cukor? Nem. Azt mondja, mi értelme lenne? Úgy sem mehetek. Akkor minek hiányozzon, hisz nem mehetek. De Joyce, nem tehetek arról, hogy mit érzek. De látod, az érzések összefüggnek a gondolkozásunkkal. Ezért, ha megfelelően gondolkozol, akkor a többi dolog is helyre kerül. Szóval Dave nagyon gyakorlatias. Nem ehetek cukrot, ezért hát nem fogok enni. Kérdeztem valamit tőle, mert tudjátok, öregszünk, és a dolgok nem mindig úgy működnek, ahogy régen, bár nagyon jól vagyunk. Szóval megkérdeztem, hogy mit fog érezni akkor, ha többé már nem tud majd golfozni. Azt mondta, ezt már végig gondoltam. Majd így folytattam, már eldöntöttem magamban, hogy nem lesz gond. Majd valami más csinálok helyette. Látjátok, ő már bebiztosította a győzelmét. És sokan közülünk hisztire, depresszióra és aggodásra biztosítjuk be magunkat. Ha ez még egyszer előfordul, felrobbanok. Ezért aztán, ha szeretnél felnőni Istenben, szentecske helyett igazi szenté válni, akkor változtatni kell a gondolkozásodon. Ez nem lesz egyszerű, meg lesz az ára. Fájni fog, de Istennel egészen az út végéig elmegyek. Olyan ember leszek, akire büszke lehet, valaki, aki mosolyt csal Isten arcára. Nem fogok félúton megállni kudarc és siker között. Én végigjárom az utat. Van itt valaki, akit velem együtt fellelkesítesz? Istennel végigjárom az utat.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a kanapé elindult, vasárnap pedig 4 és 5 óra között mindig a pénzügyi percekkel várlak benneteket, és szakértőmmel Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, a mostani témánk pedig jó hírek az infláció házatájáról.
2: A KSH adatai szerint júliusban igencsak alacsony volt az éves áremelkedés mértéke, 1,2%-os inflációt mért a statisztikai hivatal. A nyugdíjas infláció, tehát kifejezetten a nyugdíjas célcsoport átlagos vásárlási kosarának a drágulása még ennél is alacsonyabb volt, ott átlagosan 0,8%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Ha pedig az egy hónappal korábbi adatokhoz tekintünk, akkor júniushoz képest még egy 0,1%-os árcsökkenést is lehetett látni. Nyilván ez nem egy egységes dolog, nem mindennek az ára emelkedett 1,2%-kal. A különböző termékcsoportoknál eltérő adatokat lehetett látni.
1: Nézzük meg kicsit jobban a termékcsoportokat is.
2: Az élelmiszerek ára egy éves időtávban 1,1%-kal csökkent, ez nagyon jó hír. A szolgáltatások ára emelkedett talán a legnagyobb mértékben, ott 4,7%-os emelkedésről lehet beszélni. Az összes italok dohányáruk ára 2,9%-kal emelkedett egy év alatt. A háztartási energia 4,3%-kal csökkent ára, és a tartós fogyasztási cikkek ára pedig 1,8%-kal nőtt. Tehát azért azt lehet látni, hogy elég nagy a szórás, sehol sincsen extrém kiugró érték, olyan pedig külön jó hír, hogy az élelmiszerek ára azért mérséklődött is. Az eddigi idejévi 7 hónap adatának az átlagára tekintünk, akkor eddig olyan 1,7%-kal emelkedtek átlagosan a termékeknek az árai. A Magyar Nemzeti Bank az egész évre idén 1,8%-os inflációt várt, tehát hogy azért várhatóan az elkövetkező hónapokban sem lesz drasztikus drágulás, vagy gyorsuló drágulás.
1: Mit jelent ez az embereknek?
2: Nyilván alapvetően azt, hogyha bemegyünk a boltba, akkor az árak közel azonosak, mint amit az elmúlt hónapokban láttunk, valahol csökkenést láthatunk, valahol minimális emelkedést. Ez kifejezetten jó hír mindenkinek, aki vásárolni jár, már pedig mindenki vásárolni jár. Hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, az alacsony infláció, hogy mondjuk a 22-es extrém drágulás az megszűnt volna. Az infláció csökkenése annyit jelent, csak hogy a további drágulás mértéke vált mondjuk így nagyon alacsony szintűvé. De emellett is azért számos érdekességet tartogat az emberek számára az inflációs adat, akkor is, ha mondjuk hitelt szeretne felvenni, vagy akkor is, ha megtakarító lenne, befektetne. Itt, ebből a szempontból ugye az a lényeges, hogy az infláció és a kapott vagy éppen fizetett kamat attól függ, hogy hitelről vagy megtakarításról beszélünk, az milyen arányban van egymással. Itt érdemes bevezetni egy új fogalmat, a reál kamatnak a fogalmát. A reál kamat az azt mutatja meg, hogy a mondjuk egy betétre, ha lefordítjuk, hogy a betéti kamatunk inflációval korrigálva milyen kamatot, milyen nyereséget hoz.
1: Nézzük meg a reál kamatot egy példán keresztül is.
2: Tegyük fel, hogy 100.000 forint megtakarításunk van, és ezt egy évre lekötnénk 10%-os betéti kamat mellett. Ez egészen jól hangzik. Na most jöjjön a kicsit a fekete leves, ha az infláció értéke 12%, akkor negatív reál kamatról beszélünk, ezt fazi fordítsuk le, hogy mit is jelent pontosan. A 100.000 forintból ugye bruttó 10.000 forint kamatot kapnánk egy év múlva. Ugye itt erről lejön sajnos az SZIA, és lejön egyébként a SZOCHO is, a szociális hozzájárulási adó. Adókkal csökkentve ez azt jelenti, hogy 7200 forint üti a zsebünket, tehát 107200 forintunk lesz egy év múlva. Igen ám, de a 100.000 forint mai átlagos árukosarat, ami annyiba kerül ma, egy év múlva, hogyha 12% lesz tényleg az infláció, akkor 112.000 forintos áron tudom megvenni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kamatokkal növelten is kevesebb árut fogok tudni vásárolni, mint ma a befektetett eredeti összegből. Ezt mutatja meg, ezt a helyzetet adja vissza a reál kamatnak a mértéke. A negatív reál kamat gyakorlatilag egy befektetőnél megtakarítani azt jelenti, hogy egy év múlva a pénzének a vásárlóértéke, az az értéke, amiért mondjuk árulat tud ténylegesen fordítani, az csökken valamelyest. Ez nem azt jelenti, hogy negatív reál kamat mellett nem érdemes feltétlenül megtakarítani vagy befektetni, ez csak azt sugallja, hogy ezt érdemes tudni, mielőtt azt ítéljük meg, hogy egy megtakarításnak a kamata, hozama az jó-e, vagy nem. Ott érdemes tudni, hogy milyen inflációs környezetben vagyunk. Mondok egy példát, a mai 1,2%-os inflációs környezetben egy 10%-os betéti kamat nagyon jól hangzik. 2022-ben, amikor az átlagos drágulás mértéke 17% volt, és voltak olyan hónapok, ahol 20% fölötti éves inflációt mértek, ugyanezen 10%-os betéti kamatra már lehet, hogy sokan húzták a szájukat, hogy ez bizony, nem túl szerencsés, mert még mindig bukik a pénzünk, és még mindig kevesebbet él.
1: Folytatjuk innét, a befektetések tükrében megnéztük akkor a reálkamatot, hogy mi a helyzet a hitelezéssel, erre is ki fogunk térni hamarosan szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok.
1: Az alacsony inflációs értékekről beszélünk Argyele Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, hogy 1,2 volt az éves infláció a legfrissebb adatok szerint, és megbeszéltük, hogy mi a reálkamat, mit is jelent ez a befektetések tükrében. Menjünk akkor innét tovább.
2: Nézzük meg, hogy konkrétan a mai helyzetben az 1,2%-os éves infláció, ez mit, milyen helyzetet, milyen megtakarítói pozíciókat jelent. Azért a legtöbb betét, hogyha erre tekintünk, még mindig nagyon alacsony kamatokkal érhető el. Átlagosan 0,1-0,2%-os kamatokról beszélhetünk. Ez gyakorlatilag elfogyulható kamatszint. Itt szinte teljesen mindegy, hogy milyen mérték az infláció. Ha viszont azt mondom, hogy vannak olyan bankok, amelyeknél már kiugró betéti kamatokat is elérhetünk, akár éves szinten 6%-os kamatokat is láthatunk. Ott azért már, ha az adókótól megtisztítjuk ezt a kamatot, még akkor is 4,32%-os nettó kamatról beszélünk. Ez a 4,32%, ez gyakorlatilag 3,5-szerese az inflációnak, tehát érdemben, vásárlóerőben is javul a helyzetünk. Azért ez már egy nagyon jó lehetőségnek tűnik. Azt mutatja, hogy érdemes akár még egy betétet is választani, ha az egy jól kiválasztott banknál egy jól megválasztott termék lenne, mert akkor érdemben több pénzünk és komolyabb vásárlóerőnk marad, mint a kezdeti állapotban.
1: Mire kell még esetleg ilyen esetben figyelni?
2: Itt azért tudni kell, hogy a futamidő nagyon fontos. Ugye most egy éves betétről beszéltem, rövidebb futamidőre 3-6 hónapra az éves kamatszint lehet akár 6% fölött is, de ott nyilván 3-6 hónap után újra kell kötni a betétet, az éppen aktuális feltételek, lehetőségek mentén. A másik, amit fontos tudni, hogy ezekben a mostani környezetekben az ilyen magas kamatszinthez általában nem elég az, hogy lekötöm a pénzt, valamilyen plusz feltételt is kell teljesítenem. Jellemzően növelnem kell a banknál lévő megtakarítási állományomat a lekötött összeggel, tehát mondhatjuk úgy, hogy új forrást köthetek csak le, illetve sok esetben elvárhatnak még egyéb feltételek két is, aktív számlahasználatot, vagy mondjuk azt, hogy más megtakarítási dolgaimat is növeljen, például befektetési jegyeket is vásároljak a lekötés mellé, és csak ekkor kapom meg a magas kamatszintet. Tehát ezeket mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy ne csak a kamatot nézzük, hanem milyen feltételek vannak. De az kétség tény, hogy ez a bruttó 6% nettó 4,3%-os kamat, ez kifejezetten kedvezőnek tűnik. Érdemes még a lakossági állampapírokról is beszélni, hiszen egyrészt ezek nagyon népszerűek voltak az elmúlt időszakban, másrészt tényleg itt is lehet látni érdemi magas kamatszinteket is. Például a fix magyar állampapírnál lévő 5,5%-os kamatot lehet látni, vagy mondjuk a magyar állampapír plusznál is egész magas kamatokról beszélhetünk, ott ugye évről évre emelkedik a kamatszint a futamidő előre haladtával.
1: Itt is ügyelni kell arra, hogy a kamatot csökkentheti a szocó, illetve az egyebek?
2: Ezen lakossági állampapíroknál fontos kihangsúlyozni, hogy itt nincs adófizetési kötelezettségünk. Tehát gyakorlatilag ez a 5,5%-os kamatszint, mondjuk a fix magyar állampapírnál maradunk, ez nettóban is ennyit jelent, ebből nem fizetünk esziát, nem fizetünk szocót. Viszont a DISZ-t is egy éves futamidőre szeretnénk igazítani, ugye a fix magyar állampapírnak a futamideje alapvetően 3 év, akkor kell valamilyen kiszállási költséggel számolnunk egy év után. Ez a mai adatok, mai állapotok szerint olyan 1%-os díjnak felel meg. Itt nem díjról beszélünk, valójában 99%-os árfolyamon vásárolja vissza a kincstár, ha ott adjuk el a papírt, így jön ki az 1%-os díj. De ez mellékes is, tehát durván nettó 4,5%-os hozam érhető el egy év alatt. Az azért kedvező, ha viszont a magyar állampapír pluszról beszélünk, ott van egy plusz információ, minden évben, évfordulókor mindenféle díj és alacsonyabb árfolyam nélkül lehet eladni a papírt, tehát visszakaphatjuk a 100%-os névértéket. Ez azért olyan plusz lehetőséget jelent, hogy mondjuk a MÁV plusz esetében az első év végén akár 5%-os hozamot is zsebre tudunk tenni, úgyhogy a papírt eladjuk, de ott fontos, hogy évfordulókor kell eladnunk, nem korábban, nem később. Tehát azért látható, hogy a mai inflációs környezetben a relatív alacsony kockázatú megtakarítások, és itt most betét lakossági állampapír fronton, egészen magas reálhozamok vannak, tehát bőven infláció fölött kereshetnek az emberek, úgy is, hogyha csak a kamatok alapvető számaira nézünk, hogy 5%, 6%, 4%, azért nem tűnnek olyan soknak. Ezért fontos, hogy az infláció fényében vizsgáljuk mindent, így azért már egész komoly reálhozamot tudnak az emberek zsebre tenni.
1: Hogy mit jelent hiteloldalon a friss inflációs adat, erre fogunk kitérni az óra második felében szakértőmmel, Argyele Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi perceket hallgatjátok, amiben szakértőmmel Argyenán Józseffel elemezgetjük a bankmonitor.hu vezető elemzőjével a friss inflációs adatokat, és ott tartottunk, hogy mit jelent hiteloldalon az, hogy 1,2%-os most az infláció.
2: Ugye az alacsony infláció, ami a megtakarítási oldalon kedvező, hiszen pozitív reálkamatokat jelent a hiteloldalon, abból a szempontból kedvezőtlen tud lenni, hogy itt is pozitívak a reálkamatok, csak hogy itt jellemzően ezeket a kamatokat mi fizetjük. Tehát kvázi azt jelenti, hogy a felvett kölcsönösszeg nem inflálódik el olyan nagy sebességgel, mint mondjuk egy magas inflációs környezetben.
1: Egy példán keresztül is meg tudod nekünk mutatni, hogy ez pontosan mit jelent?
2: Fölveszek mondjuk egy 20 milliós lakáshitelt 20 évre, és mondjuk a havi törlesztő részletem 200 000 forint, az ma lehet, hogy soknak tűnik, de lehet, hogy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, ha egy fix kamatozású termékről beszélünk, akkor a törlesztő még mindig 200 000 forint lesz, de lehet, hogy akkor már ez a 200 000 forint mondhatni jelentéktelen összeg lesz az akkori fizetések, az akkori henyérárak mellett fogalmazunk így. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ilyen időtávban egy ekkora törlesztő elértéktelenedik gyakorlatilag. Igen ám, de ha az infláció nagyon alacsony, akkor az elértéktelenedés ez nagyon lassan megy végbe, és ha a kamat alatt van az inflációs szint, az azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a nap végén, amikor visszafizettük a teljes összeget, akkor azért még mindig húzzuk a szánkat, hogy azért nem kevés pénzt rendeztünk a teljes kölcsönünkre összességében vissza. Érdemes itt egyébként inkább a THM-eket vizsgálgatni, nem csak a kamatokat, mármint hiteleknél, hogy a THM a teljes hiteldíj mutató nem csak a kamatot tartalmazza, hanem az egyéb banki díjakat, költségeket is százalékos formában kifejezi. Így gyakorlatilag nem kell a különböző díjakat fejben összevetnünk, hogy az induló banknak az mondjuk a bírálati díja, a folyósítási díja, a kamata, az egyéb induló költségek azok hogyan alakulnak, hanem egy mutatóban százalékosan bemutatja ezt nekünk ez a THM értéke. A személyi kölcsönöknél a THM az jelenleg 9,9%-tól indul, a piaci lakáshiteleknél 6,2%-tól indul, míg a támogatott hiteleknél 3% fölött vannak kicsivel, hogy nyilván 3%-os fix kamat az egy kedvező lehetőség. Azért teljesíteni is kell számos feltételt. Tehát azért látható, hogy itt minden kamatszint az infláció fölött van. Azért azt fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon hosszú futamidejű termékeknél, mondjuk egy 20-25 éves lakáshitelnél, nem biztos, hogy a mai inflációt kell összevetni a kölcsönnek a kamatával, törlesztő részletével, mert azért egy egész furcsa esemény, hogy most 1,2% az infláció, és emiatt azt mondom, hogy jaj, de kedvezőtlen mondjuk már a 3%-os otthonstart kamata is, de lehet, hogy két év múlva már az infláció 3 lesz, egy gazdasági soknál mondjuk fölmegy 5-10%-ra, egy újabb kedvező időszakban megint lemegy 2% környékére. Tehát itt komoly ingadozások lehetnek. A mai prompt adat az nem biztos, hogy egy 20 éves kivetítésben annyira lényeges lehet. Ez az összehasonlítás sokkal izgalmasabb és sokkal fontosabb vagy validabb eredményt szül, akkor, ha valamilyen rövid futamidejű konstrukcióról beszélünk, és valamilyen konkrét termék célhoz köthető vásárlásról, mondjuk egy autóhitelről, ahol mondjuk 3 év alatt vissza akarjuk fizetni a törlesztőnket. Itt már lényeges lehet, hogy a mai infláció mennyi, vagy mondjuk a jövő évi inflációt hova teszi a jegybank, mert abból meg tudjuk becsülni, hogy a kamathoz képest egyébként a termék ára, illetve gyakorlatilag a törlesztő részletünknek az értékvesztése az hogyan viszonyul egymáshoz.
1: Na, hogy mit érdemes még vizsgálni a friss KSH adatok tükrében, ezzel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában a szakértővel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok.
1: Pénzügyi adatok, hírek, infók közérthetően, és aki segít nekünk ebben, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Kijött, hogy ugye a friss inflációs adat 1,2%, a nyugdíjas infláció pedig még kevesebb, 0,8%. Na, hogy ezeknek a friss adatoknak a tükrében mit érdemes még vizsgálni? Folytassuk ezzel, vagy hát zárjuk ezzel a mai beszélgetést.
2: Lehet olyan megközelítés is, aki azt mondja, hogy egy évre veszek föl hitelt, és azt mondom, hogy egy év alatt, ha a kamat kedvezőbb az inflációnál, akkor gyakorlatilag, ha én egy évet vártam volna, akkor a terméknek az ára az nagyobb mértékben növekedett volna, mint amennyit én ráfizettek kamat oldalon. A kölcsönre tehát jobban jövök ki. Ezért az a megközelítés, hogy ma az 1,2%-os infláció szint mellett szinte biztos, hogy nem fog megtörténni, mert ilyen kamaton nem tud kvázi senki hitelt fölvenni, ha nem támogatott hitelről beszélünk. Itt mondjuk a bavaró munkás hitel jöhetne szóba, még kamatmentesek, de ott is ugye szigorú feltételek vannak. Viszont aki ebben gondolkodik, az inkább nézze meg a saját konkrét termékének a árváltozási alakulását. Most, ha még itt az autóvásárlási példánál maradunk, akkor nem, az autónál nem azt kell nézni, hogy az éves infláció átlagosan 1,2% volt, hanem azt kell megnézni, hogy a használt autóknál milyen áremelkedéseket lehetett látni az elmúlt időszakban. És ez alapján megbecsülni azt, hogy egyébként a hitelkamat az hogy alakul, nem az inflációra vetítve, hanem mondjuk az autóárak emelkedésére vetítve.
1: Na lássuk, hogy mi maradt a végére.
2: Ami még fontos, mind a két szempontból, tehát mind megtakarítás, mind hitel szempontból, az az, hogy a kamatok, azok mind jövőre mutatók, legyen szó csak kölcsönkamatokról, TH mértékről, vagy a megtakarítások kamatáról. Tehát az, hogy mit kell fizetnünk nekünk, vagy milyen kamatokat kapunk a jövőben, azt hasonlítjuk össze az elmúlt év inflációs értékével, hiszen a mostani 1,2%-os adat azt mondja meg, hogy 25 júliusa és 26 júliusa között hogyan alakultak az árak. Ennek a kettőnek az összevetése egyébként kicsit sántító, mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy én a múlt inflációjához képest mennyire jó a megtakarításomnak a kamata, de ha most hirtelen elkezdenének gyorsulni az árak, akkor már ez az állítás nem lenne igaz. Érdemes ezért a várt inflációkat is megnézni. Szerencsére a Magyar Nemzeti Bank idejévi teljes inflációs várakozása is ugye 1,8%, tehát kicsivel az 1,2%-os érték alatt van, és egyébként a jövő évre sem vár valami brutális drágulást, áremelkedést a jegybank, ott is gyakorlatilag 2,3%-os inflációt vár a teljes 27-es évre a Magyar Nemzeti Bank. Ez gyakorlatilag azt mondatja velem, hogy ez az 1,2%-os adat ez múltbeli, de a jövő időszakokra várt adatok sem sokkal magasabbak, tehát ez az összevetés úgy nagyságrendileg megállja a helyét a várt inflációk mellett is. Érdemes tehát az áremelkedést nem csak mondjuk a pénztárcánk oldaláról a boltban megnézni, hanem ilyen szempontból is, hogyha mondjuk megtakarítók vagyunk, akkor az a kamat, amit a bank kínál nekem, az jó-e vagy nem. Azt nem csak abszolút értékben kell egy számot nézni, hogy magas-e, hanem azt is meg kell nézni, hogy infláció fölötti-e vagy nem. Egy kicsi szám is ma tud jóval infláció fölötti lenni, ami mindenképpen jó hír, mert a megtakarítók pénzének a vásárlóértéke emelkedik.
1: Köszönöm szépen, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg a friss inflációs adatokat, a nyugdíjas inflációt is, illetve termékcsoportokra lebontva is, aztán utána rávetítettük mindezt a befektetési és a hitelezési területre is, úgyhogy sok-sok érdekes hasznos infót kaphattatok. Ha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on tudjátok ismételni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy a Manna kanapéban itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és grafológiával fogjuk folytatni, hiszen ezúttal Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa a vendégem, és két hallgatói levelet is kapott Hédi, az első Fruzsitól érkezett, és így hangzik. Kolléganőm most megy nyugdíjba, ennek kicsit örülök, mert állandóan beszélt munka közben. Viszont szeretném elkerülni, hogy az új munkatársam is ilyen legyen, kiszűrhető ez a kézírása alapján, mert ha igen, az nagy segítség lenne.
3: Ó, igen, határozottan ismerős a helyzet, kedves Fruzsi. Magam is megéltem már ilyet. Amíg az egyik felet zavarja a koncentrálásban, addig a másik észre sem veszi mindezt. Nem mindegy azonban, hogy ki, miért, hogyan és mikor beszél folyamatosan. Ahogy természetesen az sem mindegy, hogy a beszédesség a foglalkozás vagy munkakör elvárása-e, annak velejárója, vagy ahhoz szorosan hozzátartozó követelmény. Mert ha nem, akkor ugye ez megint problémát vethet fel. Szerencsés lett volna, ha a munkakörükre is utal egy fél mondat erejéig.
1: Nézzük ezt az esetet, amikor ugye a munkahelyi elvárás a sok beszéd. Mi van ilyenkor?
3: Egyes munkakörökben, mint például a tréner, az értékesítő, az ügyfélszolgálatos, folyamatos beszédképesség munkaköri elvárás. Azoknál, akik ilyen feladatkörben tevékenykednek, természetes, úgy gondolom, a sok vagy az állandó beszéd. Az azonban náluk is fontos, hogy mindezt átgondoltan, lényegre törően és érthetően tegyék. Az ő esetükben többnyire csak az lehet gond, ha ennek a magánszférájukban sem tudnak ágy parancsolni, vagyis a saját privát szférájukban is sokat beszélnek, szinte kontroll nélkül.
1: Na és akkor adódik a másik szitu, amikor nem munkahelyi elvárás az, hogy valaki sokat kommunikál.
3: Úgy felmerül, hogy a zavaró tulajdonságával szembesítették-e már az adott személyt. Ha igen, akkor történt-e bármi változás nála, akár időlegesen is ezen a téren. Próbált-e kevesebbet beszélni, vagy odafigyelni arra, hogy ne beszéljen állandóan? Esetleg megkérdezték-e tőle, hogy mi okból érzi szükségét az állandó beszédnek? Mi a célja ezzel? E kérdések megfogalmazása úgy vélem elsősorban a jövőre nézve adhat majd segítséget hasonló esetekben. Sokat lendíthet, vagy lendíthetett volna a dolgon, a nyugdíjba vonuló kollega kapcsán, ha mindez megtörténik, és visszajeleznek számára, és rákérdeznek erre a zavaró beszédigényére. Persze főként ez akkor eredményes, ha az adott személyben nem csak tudatosul az állandó gondolatközlés, de ő maga is választ keres ennek okára. Előfordul ugyanis, hogy mindennek a hátterében pusztán egy rossz berögződés áll. Ő maga nincs is tudatában annak, hogy félhangosan mondja ki a gondolatait, mint egy maga elé motyogva. Célja legfeljebb csak annyi lehet ezzel, hogy ne felejtsen el semmi fontosat a munkája során.
1: Na, hogy mi állhat még a sok beszéd hátterében, erre próbálunk választ adni Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel itt a Manna kanapé grafológiai órájában. Rövid életörömzene után folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: legjobb pillanatok.
1: Remélem Fruzsi is hallgat bennünket, aki feltette a kérdést, hogy vajon kiszűrhető-e a kézírás alapján az, hogy valaki folyamatosan beszél. Fruzsi kolléganője most ment nyugdíjba, és hát nagyon szeretné Fruzsi elkerülni azt, hogy a következő kolléga is ilyen legyen. Ez nagy segítség lenne számára. És akkor ott tartottunk, hogy egy kicsit azt elemezgetjük, hogy mi minden állhat annak a hátterében, hogy valaki sokat beszél.
2: Lehetséges az is, hogy a működésmódnak a széles ismeretkörre épülő számos gondolat adja a hátterét, amelyek közvetítését vagy szavakba öntését fontosnak tartja, akár közvetlen visszajelzés vagy érdeklődés hiányában is. Vagyis ő nem is figyel a környezetére és a befogadó félre vagy annak visszajelzéseire, ő csak mondja, ami éppen a fejében gondolatként megfogalmazik. Tény, hogy ez kimondottan zavaró lehet a környezet számára, főként, ha nekik is megvan a saját feladatuk, amire figyelniük kell. Ennél már csak az lehet zavaróbb, ha az állandóan beszélő személy túl részletgazdagon vagy gyakori gondolati kitérőkkel kommunikál, azaz mondandóját nem rendszerezi és nem logikusan építve, felépítve tolmácsolja. Ez különösen zavaró lehet, hogyha munkakörében elvárásként kommunikál, de ezen a módon, és mindezt az ügyfelek tájékoztatása során teszi például. Ez ugyanis megnehezíti a mondandója követhetőségét, érthetőségét, ezért az ügyfél vesztést is magával hozhatja hosszabb távon.
1: Ugye arra is vonatkozott a kérdés, hogy ez kiszűrhető a kézírás alapján.
2: Grafológiai oldalról a beszédesség, mint a tulajdonság, jól behatárolható a kézírásjegyek alapján. Ez Fruzsi számára, gondolom, megnyugtató lehet. Ennek egyik általánosan megjelenő jellemzője, hogy akkor említsek ide vágógrafológiai információt is, például a teleírt papír. Mikor valaki nagyon szűk vagy akár hiányzó margókkal, sűrűn, kicsi sor és szótávolságokkal írja tele a rendelkezésre álló felületet és magát a papír. Ez azonban nem feltétlenül jelenthet még így önmagában túlzott beszédességet, de lehet arra utaló erősebb jelzés. Fontos szempont ugyanis, hogy mennyire tudatos, illetve kontrollált ez a közlésmód. Vagyis alkalmaz-e az írás során bekezdéseket az író személy kommunikációja során, azaz tagolja-e, rendszerezi-e a közlendőjét. Ha szűkebben is, de megtartja például következetesen a margóit. Mennyire rendezett az írása? A sorok, a szavak távolsága, iránya, a betűk tengelydőlése következetesen azonos jellemzőket mutat-e. Megjelennek az ékezetek, és ha megjelennek, akkor azok mekkora mérettel, formával, intenzitással és megfelelő helyen jelennek-e meg. Ha legalább a fentiek láthatók a kézírásban, beazonosíthatók, tehát a margók, a sorok, a szavak távolsága, a bekezdések, az ékezetek, akkor nyugodtak lehetünk afelől, hogy az adott személlyel érdemi és a kölcsönösségnek is teret adó párbeszéd folytatása lehetséges. Azaz a bőbeszédűsége mederben tartható. Ennek megállapítása azonban mindenkor szakértői feladat. Éppen ezért ide kapcsolódó fontos információ, hogy leendő munkatársa kézírását, amennyiben gondolkodnak ilyen vizsgálaton, kizárólag az ő külön írásbeli engedélyével lehet elemeztetni.
1: Nagyon szépen köszönöm Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértőnek, aki Fruzsi kérdésére válaszolt azt, hogy bizony utalnak jegyek arra, hogy valaki igenis bőbeszédű és szeret sokat csacsogni, akár munka közben is. Erre volt ugyanis hallgatón kíváncsi. Hamarosan egy újabb hallgatói kérdéssel folytatjuk, ne menjetek messzire, ez a Manna FM kanapéja.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, és akkor egy másik grafológiai kérdés a kezemben. Balázs írta, aki 14 éves. Az iskolai táborban megismerkedtem egy lánnyal nemrég, aki nagyon tetszett nekem. Megbeszéltük, hogy írni fog. Ha így lesz, miből láthatom, hogy tényleg tetszem neki?
2: Hú, a mindenit. Ez a kérdés igazán meglepett. Lehet, hogy csak azért, mert számomra az írni fog kifejezés még a normál levélküldést jelenti, így más tartalmakat hív elő bennem. Kérdés tehát, hogy mire is gondolta ifjú hölgy írás alatt? Vagyis milyen módon fog írni neked Balázs? Elektronikus úton, e-mailben, SMS-ben, ahogy ez a mai világban elterjed, vagy a hagyományos utat választja, kézírással fogja, azaz toll papírboríték felhasználásával.
1: Nézzük meg a két esetet külön-külön.
2: Az első esetben, ha elektronikus úton fog neked írni, grafológusként nem sokat fogok tudni segíteni a kérdésedre adandó válaszommal. A grafológusok ugyanis a hagyományos, a fiatal, mai 14 évesek korosztálya által kevésbé kedvelt, tollpapír kölcsönhatásban kelt kézírások elemzésére vannak felkészítve, ebben jártasak igazán. Ugyanakkor az elektronikus úton kapott üzenetek is tartalmazhatnak olyan jellemzőket, amelyek arra utalnak, hogy a címzett tetszik a küldő személynek. Ez azonban gyakran tartalomból derül ki, tehát nem grafológiai jellemzőkből, vagyis úgy, hogy mindezt konkrét szavakkal is leírja, rögzíti a küldő fél. Ezen kívül a szövegben használt jelzők, szóösszetételek érzelmi töltete is sugallhatja ezt a tetszést.
1: Mikre gondolsz itt, Hédi?
2: Például fantasztikus, remek, nagyszerű, csúcs volt, bizsergett a gyomrom, dobogott a szívem, s a többi megfogalmazásokon keresztül. Kiemelendő azonban, hogy az így írt üzenetek rövid terjedelme, és ugye a szóbeli hangsúlyoknak a hiánya általában ritkán teszi teljesen egyértelművé, vagy pontosan értelmezhetővé az üzenet tartalmát az olvasó számára. Így az, a saját vágyaitól, emlékeitől hajtva, esetleg többet gondolhat bele, többet remélhet a sorokból az író szándékánál. Vagy akár félre is értelmezheti a kapott sorok jelentését, esetleg rosszul esetnek neki az egyes szavak, vagy meg is sértődhet azokon. Javaslom ezért, Balázs, hogyha fogsz kapni SMS-ben üzenetet ettől az ifjú hölgytől, és az nem lesz egyértelmű számodra, az abban leírtak, akkor célszerű mindjárt rákérdezni arra, hogy pontosan hogyan gondolta azt a küldő fél. Így sok felesleges lelki dilemmát és találgatást meg tudsz majd előzni.
1: Na megnézzük nem sokára a második esetet is, amikor tényleg kézzel írt levél érkezik Balázsnak a kiszemelt leányzótól, akivel a táborban ismerkedett meg, hogy milyen jegyekre figyelhet, hogy valóban őszinték-e az érzelmei, és hogy viszonzott-e a szimpátia. Na erre fogunk még kitérni, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő Balázs kérdését kapta másodikként, és itt szólt a kérdés: iskolai táborban megismerkedtem egy lányjal, aki nagyon tetszett, megbeszéltük, hogy írni fog. Ha így lesz, miből láthatom, hogy tényleg tetszem neki? És hát ugye Hédi mondta, hogy ugye az írni fog, az lehet SMS-ben, vagy valami digitális formában, vagy lehet valóban levéllel is, és ha ez a második eset forog fenn, akkor vajon mit tudsz Balázsnak üzenni?
2: A hagyományos módon történő levélírással fog megkeresni az ifjú hölgy, már valós támpontokat adhatok a kérdésedre. Ha ezt a megoldást választaná, több írás jellemző is utalhatna arra, hogy tetszel neki, és hogy szívesen ápolná a kapcsolatot veled. Esetenként sok apró vagy éppen néhány látványos jegyben is tetten érhetővé válhat az érzelmet fokozott jelenléte a kézírásban. Most azonban, miközben ugye a válaszodat formálom, a konkrét kézírás ismerete nélkül csak általánosságban fogok tudni említeni pár erre utaló jellemzőt.
1: Azért nézzük meg, hogy mit keressen, mire fókuszáljon Balázs a kézírásban.
2: A pozitív érzelmek, emlékek megélése miatt a levélírójának írása általában, ha így érez, tehát pozitív érzelmekkel viseltetik a címzett iránt, akkor általában oldott, laza, könnyed vonalvezetésű. Az ábrándozás okán a kézírásban gyakorivá válhatnak a nagyobb, széles hurkok a felső zónás betűkben, míg az ékezetek magasra kerülhetnek, sőt esetenként körformát, szívecskeformát is ölthetnek. Az írás döntően kerekedett betűformákkal képződhet. Megjelenhetnek benne díszítések, szimbólumok, ezen belül a rajzolt, kidolgozott betűformák, hogy nagyon szép olvasható legyen az írás, vagy kisebb rajzok, ahogy említettem, akár szívecskék elhelyezése is az ékezetekben, az oválokban, vagy a papír szélén, vagy valamely szegletében díszítő elemként, sormintaként. Az is előfordulhat, az ilyen vonzalommal, élményekkel teli módon írt kézírásokban, hogy a páros, vagyis a kéttagú betűk, mint például az S, a C, a Z, a G, a G, stb., a betűtagok közötti távolság lecsökken, és a betűk szinte összebújnak vagy összeforrnak. A megélt vonzódás, a vágy, de nevezhetjük szerelemnek is, az érzelmeken keresztül időlegesen megváltoztatja az ember kézírását is. Az érzéseivel azonban jó tudni, hogy ki egyénisége szerint birkózik meg.
1: Ezt kifejted nekünk egy kicsikét jobban, illetve Balázsnak?
2: Egyesek boldoggá, felszabadultá válnak, és nem félnek felvállalni, kimutatni az érzéseiket, míg mások éppen ellenkezőleg, befelé fordulva, csendes szemlélődéssel lelkükben élik meg őket. Így kézírásuk is eltérő módon közvetítheti az érzelmeket. Ezeket csak azért mondtam, hogyha az említett jellemzők jó részét nem találnád meg az ifjú hölgy kézírásában, akkor gondolj erre, hogy lehet, hogy ő ennél kicsit zártabban kezeli az érzéseit. És még egy fontos dolog, mivel a mai fiataloknál csekély az esélye annak, hogy bárki a hagyományos kézírást választaná az érzései leírására vagy üzenetküldésére, esélyes, hogy a megismert ifjú hölgynél sem lesz ez másként. Ezt csak azért említem Balázsnak, hogy erre is fel tudjon készülni. Van azonban jó hírem is, nem kell feltétlenül várnod az ő jelentkezésére, hiszen te is írhatsz neki. Bármely formát is válaszza a megismert leány, a tény, hogy ír neked, már önmagában jelzés, hogy számára is különleges volt és élményt adott a találkozásotok. És arról is jelez, hogy jó szívvel gondol rád. Ha nem tetszenél neki, hidd el, Balázs nem írna. És ha ez megtörténik, ahogy a lány ígérte, a többi már csak is kettőtökön múlva.

0: múlik. Remélem, még több szép közös élményben vesz részetek. Kívánom, hogy így legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő volt a vendégem ebben az órában, és megválaszoltuk két hallgatónk kérdését is, a zónákról beszélgettünk, aztán pedig az érzelmekről a kézírásban. Visszahallgatható mind a két témán, kereshetitek a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Tömegek özönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelző rendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagy áruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga döntheti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A II. világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtőjes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt. Elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretetet dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pirisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború utáni években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyéki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél. A budai hegység és a Piris hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A budai hegységben, a Pirisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pirisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Verencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris Szentkereszt Szentkút. A Piris Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem félelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet. A minőségi turizmus felé kell fordulnia Budapestnek. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták azonban a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a budai vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehetéri aluljáróban folytogatta a volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Budapest turizmusa új szakaszhoz érkezett. Egy városfejlesztési szakértő szerint a jövőben már nem a vendégek számának növelése, hanem a magasabb költésű turisták vonzása lehet a fő cél. A portfólióban megjelent elemzés szerint a fővárosnak a tömegturizmus helyett a prémium szolgáltatásokra és a fenntartható fejlődésre kellene építenie. A szakértő úgy véli, hogy a turizmus sikerét ma már nem elsősorban a vendégészakák száma mutatja meg, hanem az, hogy mennyit költenek a látogatók, mennyi időt töltenek a városban, és mindez milyen hatással van a budapestiek életminőségére. Ennek érdekében egy adatvezérelt turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását javasolja, amely a közlekedési, szálláshelyi és egyéb turisztikai adatokat egy közös rendszerben hasznosítaná. Az elemzés szerint Budapestnek önálló saját költségvetéssel rendelkező turisztikai destináció menedzsment szervezetre is szüksége lenne, amely összehangolná a főváros nemzetközi marketingjét és fejlesztéseit. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az üzleti és konferencia turizmusnak is. Ehhez egy korszerű konferencia központ, valamint jelentős szálloda kapacitás kialakítását tartják szükségesnek. A szakértő kitér a rövid távú lakáskiadás szabályozására is. Véleménye szerint a teljes tiltás helyett olyan övezetekre épülő szabályozásra lenne szükség, amely különbséget tesz az alkalmi és a professzionális szálláskiadók között, miközben ösztönzi a magasabb minőségű szálláshelyek fejlesztését. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a turizmusból származó bevételek nagyobb részét vissza kellene forgatni Budapest fejlesztésébe. A közlekedési infrastruktúra, a fürdők, a közterek és a turisztikai látványosságok korszerűsítése hosszú távon növelheti a főváros versenyképességét. A szerző szerint Budapest előtt most az a kérdés áll, hogy megmarad-e az olcsó buli turizmus egyik európai központjaként, vagy a magasabb színvonalú szolgáltatásokra építő prémium úti céllá válik. Tovább élénkül a lakásépítés, Budapesten néhány kerület viszi a prímet. Jelentősen nőtt az új lakások száma az idei első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 22%-kal több új otthont vettek használatba, mint egy évvel korábban, miközben az építési engedélyek száma 29%-kal emelkedett. Budapesten továbbra is néhány kerületben összpontosulnak a beruházások. Az átadott 2224 új lakás 83%-a négy városrészben épült fel. A legtöbb új lakást a 10. kerületben adták át, ezt követi a 13., az első és a 11. kerület. Az építési engedélyek alapján is hasonló a helyzet. A fővárosban összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt az első 6 hónapban. Ezek háromnegyede várhatóan a 13. és a 9. kerületben valósul meg. A 13. kerületben több mint 2500, a 9. kerületben pedig csaknem 2400 új lakás építését tervezik. Országosan az új lakások közel fele családi házban készült el, csaknem ugyanennyi pedig több lakásos társasházakban épült. A megyei jogú városok közül Székesfehérváron, Kecskeméten és Szegeden adták át a legtöbb új lakást az év első felében. Bár országosan növekedett a lakásépítési kedv, nem minden térségben alakult egyformán a helyzet. Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon csökkent az átadott új lakások száma, ugyanakkor az építési engedélyek alapján a következő időszakban országszerte további élénkülésre számítanak a szakemberek. Hosszabb időre zárva marad a János-hegyi Erzsébet kilátó, miután a teljes körű műszaki vizsgálat súlyos szerkezeti problémákat tárt fel. A szakértői vélemény szerint az épület felső két szintjét vissza kell bontani, hogy később biztonságosan fel lehessen újítani a főváros egyik legismertebb műemlékét. A vizsgálatok szerint a több mint 100 éves kilátó állapot romlásának egyik fő oka, hogy az eredeti tervekben szereplő tető végül nem épült meg. Emiatt az esővíz és a fagy évtizedeken át folyamatosan károsította a mészkőből, homokkőből és téglából készült szerkezetet. A szakemberek szerint a múlt század közepén a torony tetejére helyezett nagyméretű acél vörös csillag is jelentős többletterhelést okozott, ami tovább rontotta az épület állapotát. A felmérés során számos súlyos hibát találtak, egyebek mellett beázásokat, penészesedést, leválló vakolatot, szétfagyott homokkő elemeket, málló mészkövet, elmozdult fugákat, kifelé dőlő kőkorlátokat és meggyengült boltozatokat. A szakértők szerint ezek együtt már életveszélyessé tették az épületet. Az Erzsébet kilátót idén februárban zárták le elővigyázatosságból, majd teljes műszaki vizsgálat indult. A most elkészült szakvélemény alapján a felújítás előtt elengedhetetlen a felső szerkezeti elemek visszabontása és megerősítése. A hegyvidéki önkormányzat szerint a rekonstrukció költsége több milliárd forint lehet, ehhez állami támogatást kértek. A munkálatok várhatóan több évig eltartanak, majd így Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelye ez idő alatt nem fogadhat látogatókat. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a bio lisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból és kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Aki hazaér.

98.6. Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol

0: A kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
1: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
0: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven. My heart.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban téma választása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túlmoralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalon az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Reklám hangzott el.
10: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem

0: bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Időjárás. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Augusztus 18-a van, mindjárt nyitom is a kalendáriumot szokás szerint, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán van bőven mire odafigyelni a főváros kapcsán, ezek mind-mind jönnek majd a Budapest update-ben. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen. Hát forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, majd ezt is átvesszük, illetőleg arról is lesz, hogy háromszor annyi Mikulás csomag került az autókra Budapesten a hosszú hétvégén.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap augusztus 18-a mi mindenről híres. 196 éve született Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. A Bécs melletti Schönbrunnban született, nagybátyja Első Ferdinánd lemondása után 1848. decemberében került a trónra. Uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot, az esemény augusztus 22-ig tartott. 140 éve született Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója, a Magyar Sakkvilág főszerkesztője. A rekordok között tartják számon, hogy 1928. január 21-22-én 105 táblán mintegy 300 ellenfél ellen játszott szimultánt, amely este 7-től reggel 6-ig tartott szünet nélkül. Ezekben 79 győzelmet aratott, 20 döntetlen mellett mindössze 6 játszmában kapott ki. Egy ideig ezelő volt a szimultán világcsúcs tartó. 97 éve született Horváth Teri, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas művésznő, az Indula Bakterház banyája. Ezen kívül egyébként a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 52-től az Ifjúsági Színház, a Madách Színház, a Jókai Színház és a Tária Színház tagja volt. 52 és 54 között a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 95 éve született Keleti Éva, Kossuth és Balázs Béla díjas fotográfus, fotószerkesztő, tanár, a mai napon érdemes és kiváló művész. 51-től a Magyar Fotónál dolgozott, majd elvégezte a riporter tanfolyamot Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként. 54-től 76-ig riporterként dolgozott a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, a Távirat irodánál. Később az Új Tükör fotóriportere, képszerkesztője, főszerkesztőhelyettese, majd a Színházi Élet képszerkesztője volt. Dolgozott a HT Press sajtóügynökségnél, a Gamma képügynökség fotós főszerkesztője volt, majd 93-tól a Ferenci Európesz vezető munkatársa, a fotószerkesztőségének vezetője volt. 76-ban sajtófotót tanított Indiában. Több alkalommal tagja volt az Interpress, valamint a Photo World Press fotózsűriének. Megalapított és működtetett egy fotóügynökséget, könyveket szerkesztett, híres fotósok emlékének ápolásán ügyködött, sokat tett a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum életben tartásáért. Egyébként balerina szeretett volna lenni, de nem voltak jó adottságai hozzá. Sokat fotózta a táncosokat, például a Magyar Állami Operaház balett együttesét, a Pécsi Balettet, a Győri Balettet és az ide látogató külföldi együttesek előadásait. 43 éve a Városligeti Királydombon mutatták be az István a Király című magyar operát. A többször változtatott dátumok miatt a legtöbb forrás úgy említi, hogy a bemutató augusztusban volt. A pontos dátuma nem eldöntött. Az első előadás augusztus 17-én, akkor szerdán volt, ezt nevezték főpróbának. Eredetileg a bemutatót augusztus 19-én pénteken tartották volna az Óbudai Amfiteátrumban, azonban a nagy érdeklődés miatt helyszínt kellett változtatni, és további előadásokat is beiktattak. Az első nyilvános előadás 18-án volt, a főpróbát és az azt követő előadásokat is rögzítették, és a felvételekből film is készült. A szerzőpáros Szörényi Levente és Bródi János a zeneműhöz Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáját használta fel. 246 éve magyar és cseh királyként is trónra lépett II. József a kalapos király. 1765 óta német-római császár volt, osztrák főherceg, Mária Terézia magyar királynő és első Ferenc István császár legidősebb fia, az első uralkodó, aki a Habsburg lotaringiai házból származott. József 1780. november 29-én lépett trónra, azonban saját elhatározásából lemondott a koronázásról és az ezzel járó eskütételről. Emiatt nevezte el Ányos Pál kalapos királynak, amely a ragadvány név igen elterjedté vált. A mai napon már nem lesz nagyobb mennyiségű csapadék, de a gomoly felhőzet megtövekedhet, a hőmérséklet mérsékelt meleggel 26 fok körül alakul majd maximumként. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban. Egyes változások már életbe is léptek, és nagyjából augusztus 21-én péntekig kell majd ezekre számítani, de mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is a fontos dolgokat a főváros kapcsán. Itt a Budapest Update-ben forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljutatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe léptek, így ettől a naptól augusztus 21-én péntek 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a hídjárdáját lezárják. Korlátozásokra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth-Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és a Pesti alsó rakparton is. A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve. A lezárások, valamint a várató nagy számú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. Közben háromszor annyi Mikulás csomag került az autókra Budapesten az elmúlt napokban. Pipacs mezőként virítottak a Mikulás csomagok, tényleg ráhajtottak a feledékeny autósokra a szombati munkanapon másfél héttel ezelőtt. Erzsébetvárosban augusztus 8-án 875 pótdíjat szabtak ki, miközben egy átlagos munkanapon körülbelül 350-et szoktak, vagyis csak nem háromszorosára nőtt a szám. Az önkormányzat szerint azonban nem volt szükség plusz munkaerőre, a szokásos létszámmal ellenőrizték a parkolóautókat. Terézvárosban 997 esetben szabtak ki pótdíjat, ami szintén körülbelül háromszoros egy átlagos hétköznapinak. Itt sem volt fokozott ellenőrzés vagy többlet erőforrás, a parkolóőrök a megszokott rendben dolgoztak. Ferencvárosban 729 pótdíj készült a parkolási díj meg nem fizetése miatt, egy átlagos napon nagyjából 500 esetben bírságolnak, így a szombati munkanap körülbelül másfélszeres értéket hozott, a 9. kerületben sem rendeltek el fokozott ellenőrzést. Józsefvárosban 606 pótdíjazás történt, nagyjából kétszer annyi, mint egy átlagos hétköznapon. Az 5. kerület nem közölt pontos adatot, azt viszont elárulták, hogy augusztus 8-án több pótdíjat szabtak ki, mint egy átlagos munkanapon. A kerületi közterület felügyelet itt is a megszokott ellenőrzési kapacitással dolgozott. Nem kellett több ellenőrzés a több bírsághoz. 260 ezernél megállt a budapesti albérletár közben. Bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havidrágulás ugyanakkor a korábbi években látottakhoz képest szerénynek mondható. Sőt, a ponthatárok kihirdetését követően már meg is torpant az áremelkedés a KSH ingatlan.com júliusi lakbérindexe szerint. A havi lakbéremelkedés mértéke júliusban országosan 1,6% volt, míg a fővárosban 1,7%-kal kerültek feljebb az albérletárak júniushoz képest. Éves összevetésben országosan 5%-os, Budapesten pedig 5,5%-os albérletáremelkedés történt, ami továbbra is jóval visszafogottabb tempót mutat a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest. Az, hogy júniushoz képest júliusban emelkedtek a lakbérek, szinte borítékolató volt, hiszen hagyományosan ekkor kezdődik az albérletpiac legerősebb időszaka. Az viszont már sokat elárul a piac jelenlegi helyzetéről, hogy 2020 óta csak 2025 júliusában volt a mostaninál kisebb a havi drágulás, akkor országosan 1,4%-os emelkedést mért a lakbérindex. Ráadásul a mostani áremelkedés sem bizonyult tartósnak, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ebben a visszafogott kereslet és az időszakosan enyhén bővülő kínálat meghatározó szerepet játszik. Budapesten július elején 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, amely a felsőoktatási pontadárok kihirdetésének időszakára 266,5 ezer forintra emelkedett. Augusztus elejére azonban ismét 260 ezer forintra tért vissza. Az egyetemvárosokban sem következett be látványos áttörés. A MUHU közzétette a 7., 9., 16. és 17. kerületek lomtalanítási időpontjait, így teljessé vált a 2026-os budapesti lomtalanítási naptár. A lomtalanítás december 3-áig tart, a legtöbb kerületben novemberben kerül sor az eseményre. Fontos, hogy a lakosok csak a kijelölt napon 18 óra után helyezzék ki a lomokat, ellenkező esetben szabálysértést követnek el. A lomtalanítás nem csak a háztartások számára jelent lehetőséget a felesleges tárgyak eltávolítására, hanem a város tisztaságának fenntartására megoldásában is kulcs szerepet játszik. A szabályok betartása elengedhetetlen a közterületek rendjének megóvásához. Az idei évben a MOHU új kommunikációs módszert is bevezetett. A lakosok szórólapokon és a számlák mellékleteiben kapnak tájékoztatást a pontos időpontokról. Erzsébetvárosban november 20 és 21-e között zajlik majd a lomtalanítás. 2027-től egy új lomtalanítási rendszer lép életbe, amelyben évente egyszer regisztráció után háztól szárítják el a lomokat. Az átmeneti időszakban a kerületek dönthetnek, hogy a jelenlegi vagy az új rendszer szerint tervezik meg a lomtalanítást. Jelentették be. A jelenlegi rendszer 2027-ig marad érvényben, de a jövőben a lomokat gyűjtőpontokon is le lehet majd adni. A cél az, hogy a lomtalanításkor keletkező hulladék 80%-át újrahasznosítsák. Világi Oszkár, a MOL csoport vezérigazgató helyettese szerint évente nagyjából 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára Budapesten, amelynek jelentős része újrahasznosítható lenne. Mit lehet és mit nem lehet kitenni? Kihelyezhető nagy darabos háztartási hulladék, például bútor, matrac, szőnyeg. Nem helyezhető ki viszont kommunális hulladék, építési törmelék, veszélyes hulladék és elektronikai eszköz. Az új lomtalanítási rendszer nem csak környezetbarátabb, hanem hatékonyabb is lehet, hiszen csökkenti a közterületek terhelését. Az átmeneti időszakban azonban a szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú a város tisztaságának megőrzése érdekében. A legégetőbb egészségügyi kérdésekre is választ kaphatunk szeptember 7-én és 8-án a Városligetben, ahol negyedik alkalommal rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb technológiai konferenciáját, az EIA Summit Budapestet. Az esemény célja, hogy egy platformon hozza össze a technológiai, üzleti, tudományos és szabályozási területek meghatározó szereplőit, valamint bemutassa a mesterséges intelligencia legfrissebb fejlesztéseit és gyakorlati alkalmazásait. A konferencián több mint 300 előadó és több mint 10 színpad várja az érdeklődőket, prémium street food kínálattal kiegészítve. Az AI és egészségügyi szekcióban hazai és nemzetközi szakértők, valamint nagyvállalatok képviselői is előadnak. A gyógyítás világa napjainkban olyan léptékű technológiai transformáción megy keresztül, amilyenre a modern orvostudomány történetében még nem volt példa. Vajon mikor érkezik el az a pillanat, amikor az algoritmusok nem csupán orvosi segédeszközként, hanem egyenrangú szakmai partnerként támogatják a klinikai döntéshozatalt? Erre is a legégetőbb egészségügyi kérdésekre is választ kaphatunk, tehát szeptember 7-én, 8-án a Városligetben, az EIA Summit Budapesten. A kétnapos rendezvénynek a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum ad otthont. A több mint 300 előadót és 10 színpadot felvonultató eseményen a szakmai programok mellett a látogatók prémium gasztronómiai élményekre is számíthatnak. Hamarosan programajánlatok érkeznek majd.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kis közösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Hollóműhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen juthassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kábézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszín az utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból, az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hidervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el. A 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül, ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Viláv Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a budapesti közlekedési központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus 20-a.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
8: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakó.

0: házat. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem ma Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője, akivel már találkoztunk, de most egy másik irányból közelítjük meg a testtartásnak a fontosságát, méghozzá a jó alvás szempontjából. Szia Vera, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Hogyan függ össze a jó testtartás, ami nyilván egy tudatosságból épül fel, a jó alvással? Melyik hat melyikre?
2: Ez nagyon jó kérdés, Petra, mert hogy oda-vissza hat a kettő egymásra. Ugyanis ha rosszul alszunk, és nem kipihenten ébredünk fel fáradtan, akkor ez nyilván hatással van a testtartásunkra, hogyha rossz testtartással élünk egész nap, görnyetten ülünk, állunk, akár a fáradtságtól is, de ennek sok oka, sok más oka is lehet, akkor rosszul fogunk aludni. Az, hogy a testtartásnak milyen oka van arra, hogy az alvásunk minősége és hossza milyen lesz, az nagyon sok tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb az az, hogyha a testtartás, a rossz testtartásból kifolyólag fájdalmaink lesznek, izomfeszülés, nyakfájdalom, válfájdalom, hátfájdalom, derékfájdalom, akkor ez az egész napos fájdalom és izomfeszülés kihatással lesz az alvásunk minőségére, hiszen nyilván fekvés közben is ugyanúgy küzdünk ezekkel a fájdalmakkal, és nem tudunk jól aludni.
1: Mi a teendő akkor, hogyha most ezt halljuk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy vajon mi hogyan alszunk? Milyen feltételeknek kell teljesülnie alvás közben az ágyunkban, mondjuk a párnát, stb. Tekintve, hogy jól tartsuk magunkat napközben, és hogyan tartsuk magunkat napközben, mire figyeljünk oda egyáltalán, hogy kezdjük el a tudatos odafigyelést erre ahhoz, hogy aztán az alvásunkat ez is jól kiegészítse?
2: Nagyon fontos, amit kérdezel, és egy kicsit távolabbról indítanám
1: jó,
2: a kérdést.
1: Jó.
2: Tehát már nem is csak arról van szó, hogy amikor már benne vagyunk az ágyban, akkor hogyan alszunk, nagyon fontos, és mindjárt ki fogok erre is térni, de hogy mi előzi ezt meg egész nap során, és közvetlenül alvás és lefekvés előtt. De nagyon fontos tényezőket fogok felsorolni, hogy mik azok, amik javítják a jó alvást. Az első fontos tényező az, hogy megfelelő alváskörnyezetet biztosítsunk, tehát sötétítsük be a szobát, csökkentsük a zajokat, amennyire lehet, hogyha zajos környezetben alszunk, akkor van, aki füldugot használ, vagy fehér zajt az elalváshoz, legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ugye a magas hőmérséklet nem segíti a jó alvást, a 18-20 fokot javasolják. A második tényező, amivel segíthetjük az alvásunkat, az az, hogy egy pihentető alvás előtti rutint alakítsunk ki. Tehát alkalmazzunk meditációs, relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat, fogyasztunk gyógyszert, mondjuk ne közvetlenül alvás előtt, mert akkor meg éjszaka sokat kell járunk esetleg vécére, de mondjuk alvás előtt egy órával végezzünk izomlazító, nyújtó gyakorlatokat, hogyha azt tudjuk magunkról, hogy olyan panaszokkal küzdünk, hogy a nyakunk, válunk, hátunk be van állva, vagy állandó feszülés miatt fájdalmunk van, akkor ezek nagyon jó technikák lehetnek, és csökkentsük a képernyő időt már 1-2 órával lefekvés előtt, hiszen a melatonin hormonnak a csökkenését fogja az előidézni. Aztán, ahogy így megyünk visszafelé a lefekvés előtti időben, már napközben figyeljünk arra, hogy végezzünk, tehát hogy a testtartásunk helyes legyen, ehhez végezzünk rendszeresen gerinctréning gyakorlatokat, nyújtó gyakorlatokat, illetve mozogjunk sokat. Ugyanis kutatások bizonyították azt, hogy ha sokat mozgunk, 150 perces közepes intenzitású mozgást javasolnak ehhez, akkor jobb lesz az alvás minőségünk, csökken az álmatlanságunk súlyossága. Végezhetünk akár aerob gyakorlatokat, úgy mint séta, futás, kerékpározás, de olyan gyakorlatokra is gondolhatunk, amik így a test és az elme kapcsolatát javítják, jóga, pilates, hasonló gyakorlatok. És akkor lassan megérkezünk az alvás időpontjához. Az egyik az, hogy az egyik tényező az, hogy fontos a rendszeresség kialakítása, tehát igyekezzünk ugyanabban az időpontban lefeküdni, és ugyanabban az időpontban felkelni, ez is segíti az alvás minőségét. Illetve, és akkor elérkeztünk közvetlenül ahhoz, hogy befekszünk az ágyba, válasszuk ki a megfelelő matracot és a megfelelő alátámasztást.
1: A megfelelő alátámasztás az a fejünket jelenti?
2: Nem csak a fejünket, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban alszunk. Ugye vannak hasonfekvő, oldalt fekvő és háton fekvő emberek, és a megfelelő alátámasztás az nem csak a fejet érinti, ugye az a fontos minden pozícióban, hogy a gerincet, hogyha egy oldalt megnézzünk egy embert, és bármilyen pozícióban fekszik, akkor a gerince vízszintesen egyenes maradjon, tehát ne legyenek benne ilyen nagy huplik. Tehát például, hogyha a nyakamat vagy a fejemet egy nagyon magas párnával támasztom alá, akkor ez ugye már megváltoztatja a nyaki szakasznak az emelését, és már ott lesz egy kényelmetlenség, egy úgymond így törés a gerinc vízszintes vonalában.
1: Hogy mennyire fontos az alátámasztás, mennyire fontosak a párnáink, és az a pozíció, ahogyan alszunk, és természetesen ennek a megfigyelése, erről is szó lesz. A következőkben a műsor vendége Ambalatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vendégem Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és a tudatos testtartás összefüggéséről beszélgetünk, és az alátámasztásnál hagytuk abba, tehát párnaválasztás, matracválasztás, fejtartás. Honnan tudom, hogy egyáltalán jól van-e a fejem? Van, aki nagy párnával, mármint hogy alvás közben, van, aki nagy párnával alszik, van, akinek ez a gyerekkori emelő még megvan, például nekem is. Van-e ez az úgynevezett memóriahabos párna? Honnan tudom, hogy nekem melyik a jó, Vera, ami aztán később egy egész napra kihat majd, mármint a párnámnak egyébként a miensége, az egész napos testtartásomra.
2: Én azt gondolom az, hogy te tudd azt, hogy az, amivel te alszol, az megfelelő-e a te gerincednek, nyakadnak, hátadnak. Azt onnan kell kiindulni, hogy van-e probléma tudatod, tehát hogyha soha életedben ezzel problémád nem volt, és most sem volt, akkor valószínűleg jól van ez beállítva. Tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy fekvés közben a gerinc terhelése akkor a legkisebb, hogyha lépcsőzetesen beállított pózban fekszünk, tehát nem teljesen kinyújtóztatva, és ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát ha vízszintes, hogy oldalról megnézzünk valakit, akár a párodat, vagy valakit, aki melletted fekszik, és látod, hogy a gerince nincsen megtörve, tehát nincsen egy hupli bent a gerince vonalában.
1: A derék fölött az a nagyon bemélyedős rész?
2: Akár a deréknél, de ez lehet a nyaknál, a deréknél, vagy a térnél is. Elmondom akkor, hogy ha hason, háton, vagy oldalt fekszünk, akkor mire kell figyelni. Uh-huh. Jó, tehát ha háton fekve alszol, akkor érdemes a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, ezt akár relaxációs helyzetben is érdemes, mert hogyha kinyújtott lábbal fekszünk hanyatfekvésben, akkor ez feszülést okozhat a deréktájon, hogyha nincsenek megnyújtva megfelelően az izmok. Tehát egy kicsit a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, vagy akár a deréktájt is. És akkor ez a lépcsőzetes hatás egy relaxált állapotot hoz létre a gerincben. Hogyha hasonfekve alszunk, és ettől fájdul meg a derakunk, mert ugye a problémát okoz, akkor jó leshet, hogyha egy lapos kispárnát teszünk a hasunk alá, mert ugye ha hasonfekszünk, és pláne, hogyha mondjuk a matracunk túl puha, akkor így besüpped a derekunk, a hasunk alatt a matrac, és úgy néz ki a testünk így oldalnézetből, mintha egy ilyen U betű lenne, és az szintén feszültséget okoz a derékban. És ilyenkor is fontos, hogy a fej alá egy lapos párnát használjunk, tehát ne legyen túl magas, mert akkor szintén növeljük ezt az U betű alaknak a kialakulását, ugye ez egy lapos U betű, de el tudod képzelni, hogy nem egyenes így oldalról nézve a test, ha a nyak meg van emelve, a derék meg besüpped. Ha oldalra fordulva alszunk, akkor megérdemes egy vékony kispárnát tenni a térdek közé, hogy szintén a derékban ne legyen feszültség, tehát a két tért között, ezt szokták derékfájósoknak javasolni, ugye ahogy oldalt fekszel, a két tért közé tegyél be egy akkora méretű párnát, amekkora már érzed, hogy így ellazítja a derekad feszülését.
1: Mire kell figyelnünk akkor, amikor előkészülünk a lefekvéshez, és mondjuk ezeket az eszközöket már beszereztük, meg vannak a párnák, amit mondjuk a térdem közé rakok, hogyha oldalt fekszem, hogy ne nyomódjon a térdkalács, ne érezzek feszülést a csípőmben például, hogyha olyan a párnám, hogyha megtaláltam ezeket, akkor mire érdemes még odafigyelni azonkon túl, amit elmondtál, annak érdekében, hogy jól aludjak, és jól befolyásolja ez másnap a testtartásomat.
2: A jó alvást ezeken kívül, amikről eddig beszéltünk, még nagyon nagyban befolyásolja a stressz, az általános stressz szintünk. És ennek érdekében akár lefekvés előtt, akár a nap folyamán, bármikor, illetve rendszerességgel érdemes stresszoldó gyakorlatokat végezni, hiszen ha stresszes az életünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem fog egy nyugodt alvást eredményezni. Kétféle oka is van ennek. Egyrésztről maga az, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, másrészt ugye a stressz feszültséget okoz az izmokban, megrövidülnek az izmok, feszültség lesz az izmokban, ez visszahat az általános állapotunkra, tehát egy megrövidült izmok egy ördögi kört fognak kialakítani, és azt a jelet adják a testünknek, illetve az elménknek, hogy üs vagy fuss állapotban vagyunk, tehát hogy valami miatt vannak megfeszülve az izmaink. tehát az azt jelenti, hogy veszélyhelyzet van, az egy ilyen evolúciós kérdés, vagy egy ilyen evolúciós eredmény, hogyha feszültek az izmok, akkor azt hiszi a test, hogy illetve az elménk, hogy stresszes állapotban vagyunk, tehát akkor menekülni kell. Újra megemelkedik a stressz szintünk, és ettől nem fogunk tudni aludni. Uh-huh. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Aztán érdekes módon az Oaklandi Egyetem pszichológiai tanszéken végeztek egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy ez szintén a testtartásra vonatkozik, két csoportra osztottak 74 résztvevőt, az egyikük egyenesen ült, szép testtartással az egyik csoport, a másik csoport görnyedve ült, és azt figyelték, hogy milyen az általános a hormonok szintje, a stressz hormonok szintje, illetve hogy milyen állapotban, pozitív vagy negatív hangulatban vannak, milyen kifejezéseket használnak például, és azok, akik szép testtartással ültek, ők sokkal alacsonyabb volt a stressz hormon szintjük, illetve sokkal pozitívabb kifejezéseket használtak, míg az a csoport, akik görnyedve ültek, csak ez volt az egyetlen különbség, azok sokkal kevesebb pozitív kifejezést használtak, és a stressz szintjük is megnövekedett. Tehát nagyon fontos a stresszoldó gyakorlatok beiktatása az életünkben.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és tudatos testtartás melyik hat melyikre és hogyan? Nyilván oda-vissza, de hogy melyikre kell, melyik típusú embernek inkább figyelnie, erről is szó volt, és még szó lesz, de természetesen a kütyű használatnak. A testtartásunkra adott hatásáról is beszélgetünk, ami szintén kihat az alvásunkra. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás, tudatos testtartás, a kettő összefüggéséről beszélgetünk, és azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk ki azt a jelenséget, amit például SMS nyaknak hívnak, a leszegett fejet, azt a bizonyos banyapúpot, amit szoktak így is nevezni, szoktak másképp is nevezni, ami most már nem csak a hölgyeknél, és nem csak egy bizonyos korban fordul elő, hanem az eszköz használatnak köszönhetően az igába hajtott fej pozíció miatt most már egyre több embernél, ami szintén kihat a testtartásunkra, így az alvásunkra is. Mi ez, Vera? Mitől alakul ki? Vissza lehet-e csinálni, ha igen, hogyan?
2: Valóban egyre fiatalabb korosztályt érint ez a banyapúpnak nevezett jelenség, és nem csak a nőket, hanem a férfiakat is. Az egyik kiváltó oka a rossz testtartás. Úgy, ahogy mondtad, SMS-nyaknak is mondják, tehát a nagyon sok lefelé nézés, de szokták mondani, hogy anyáink is néztek sokat lefelé, hiszen kötöttek, horgoltak, főztek. De nem volt meg az a rengeteg civilizációs körülmény, amiben mi most élünk, a kütyű használattal, a rengeteg ülőmunkával. És ez az, ami egyik tényezője lehet a banyapúp kialakulásának, és a jó hír az az, hogy valóban visszafordítható, testtartási javító gyakorlatokkal és gerinctréning gyakorlatokkal nagyon sokat tehetünk érte, hogy ez javuljon.
1: Uh-huh. Léteznek különböző gyakorlatsorok, amiket megtalálunk a neten, és azt gondolom, hogy esetleg tőled is, nálad is látható ilyen, amivel például ezt korrigálni tudjuk, de elsősorban nyilván a megelőzés a lényeg, vagy hogyha a korrekciós gyakorlatok mellett odafigyelünk arra is, hogy tartjuk a fejünket eszközhasználat közben. Ugye ebben az esetben most mondjuk a telefonhasználatra vagy a tablet használatra gondolok, amikor leszegjük a fejünket. Mire érdemes ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezt korrigálni?
2: Arra érdemes figyelni, hogy amennyire csak tudunk, ne lefelé nézzünk eszközhasználat közben, tehát mondjuk telefonon netezünk, vagy bármilyen más okból nézzük a mobil készülékünket, akkor tegyük azt meg, hogy ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket szemmagasságba állítsuk. Hát ez ugye nagyon furcsán nézhet ki, mondjuk, hogyha egy közlekedési eszközön végezzük, de egyrészt meg lehet szokni, hogy ne billentsük előre a fejünket ilyenkor. A más eszközöknél, mondjuk ülőmunkánál, aki sokat ül és sokat használ számítógépet, ott nagyon fontos az eszköz megfelelő magasságba állítása. Tehát olyan magasságba emeljük a számítógépet, laptopot, a monitort, hogy a monitornak a teteje szemmagasságba legyen körülbelül, tehát hogy ne lefelé kelljen nézni, ne az ülünkbe legyen a laptopunk, amikor dolgozunk, vagy játszunk, vagy csak internetezünk, hanem nagyon fontos a megfelelő ergonomikus beállítás. Nagyon fontos még a vállunknak és a karunknak a megfelelő helyzetbe hozása is, tehát hogyha már az ülőmunkánál, egy asztalnál megfelelő helyzetbe állítottuk a monitorunkat, akkor az asztalnak és a széknek a magasságát is úgy kell beállítani, hogy ha az egerezés közben a kezünk az asztalon van, akkor ehhez ne kelljen fölemelni a vállunkat, lazán leengedett vállal és leengedett karokkal tudjunk dolgozni, hogy ne okozzunk feszültséget azáltal, hogy folyamatosan fel kelljen húzni, mert mondjuk asztalunk túlságosan magasra van állítva, és nem tudjuk leengedni a vállunkat.
1: Amikor mindez teljesül, és elkezdünk erre figyelni, nyilván erre is rá kell szoktatni magunkat, de akkor már viszonylag hamar érkezik a testünktől visszajelzés, mondjuk a testtartásunkat, vagy az alvás minőséget illetően?
2: Az a tapasztalatom és a vendégeim visszajelzése is azt mutatja, hogy nagyon gyorsan érkezik pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, de érdekes, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a hétköznapi dolgok. Ugye nagyon sok embert tanítok testtartásjavító gyakorlatokra, és arról számoltak be néhányan, hogy végzik a gyakorlatokat, érzik is a pozitív hatását, de hogy mégis éreznek egy visszalépést néha. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozol, mert hiába végzel gerinctréninget, testtartásjavító gyakorlatokat, ha ezeket a rendszeres, sok órát igénylő hétköznapi tevékenységeket nem korrigálod, és kiderül, hogy például mondjuk említhetnék egy gyógyszerészt, akinek a monitorja oldalra van beállítva az ügyfélhez, vagy a betegekhez képest, akik a gyógyszertárba érkeznek, és egész állónap úgy áll, hogy folyamatosan oldalra van fordítva a nyaka, vagy egy csavarodott állapotban kell állnia. Uh-huh. Vagy egy vendégem beszámolt arról, hogy úgy volt beállítva a tévéje, hogy kanapén megtámasztott fejjel oldalra kellett néznie folyamatosan, és a nyaka meg volt csavarodva ahhoz, hogy a tévét lássa. Tehát ezek összefüggenek, egyrészt rendszeres kompenzációs genisztréning gyakorlatokat kell végezni, hogy ezeket a civilizációs rossz hatásokat kiküszöböljük. Másrészt meg kell néznünk, hogy azokban a pozíciókban, amikben nagyon sok órát töltünk, azok megfelelő helyzetben vannak állítva.
1: Nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban és jó alvással tudjunk élni. Nyilván ezért tennünk kell. Az első pont az az, hogy erre elkezdünk tudatosak lenni, odafigyelünk a testtartásunkra, és odafigyelünk az alvásunk minőségére, pontosabban a jó alvást. Megteremtjük magunknak ehhez a környezetet. Ebben volt ma segítségünkre Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vera, köszönjük szépen az idődet és a sok jó tanácsot. Remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és a budapesti történetek sorozatunk, amiben ma a budapesti sörtörténetről lesz szó. Vendégem lesz 9 óra után a friss híreket követően Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze. Vele beszélgetek, majd klasszikus és izgalmas történetek a budapesti sörtörténetről és sörgyártásról és a sörgyárakról is a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadást.

0: körülményeit. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Időjárás. Változóan felhős, esős idő várható. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A műsor vendégem a Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze, akivel a Budapesti Történetek sorozatunkban ma a budapesti sörtörténet következik. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrák seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népességi jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozakáne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikulti semmi nevben nem mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben és a végén a két FY. Uh-huh. A Mayerfi család egyébként mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondván, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a borízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint ugye nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve. Az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt rakaszható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel, természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van, kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni, ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kocintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocintatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Heinrich Henzinek a 1850-es években, aki Budavárát vitte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobb igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Úgy jósnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabályról az volt, az utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindezt megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan picit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképpen említenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya szörös birodalom? Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gellérthegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő, egyetlen helyem, kőbányám, azért ott, mert azok a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültetvények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ott bizony sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Peter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, a sógor, a Franz Reich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit pedig Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rosszá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletáritól, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzeg a bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, félreértés ne essék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a Kokályi Krúdi Gyula többet ír a szőről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenved súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk, ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot víztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolyák, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyetlen a következő, sörrel nemekül lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Ezt a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremni a kabogyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy voltam, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevés sor a végerdőt kerül bele, egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lúgosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsa vörös húsú szárnyos, az előkelő vételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsire állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális komlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben tárolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és még egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, és akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem az zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert azt felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom, a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülköt csinálhatunk láger vagy pűz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy rauhbiert, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy oronyú húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonnacsipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhang alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd tudnám a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigójancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az élvezeti, az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcs gasztronómiában is. tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak én nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a pilzeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládés ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
2: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
2: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és egy nagyon-nagyon fontos és sajnos egyre aktuálisabb téma a kiégés, vagyis a burnout szindróma. Erről beszélgetek vendégemmel a friss híreket követően. Csillag Csatlós Csilla, executive coach és kiégés specialista lesz a Manna délután vendége, akivel a kiégésről beszélgetünk, érdemes lesz nagyon figyelni. De előtte még a friss hírek, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezés.

0: ez szükséges felszerelést. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Időjárás. Ma délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
3: Kiégés, vagyis a burnout szindróma, erről beszélgetek szakértőnkkel, Csilla Csatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. A 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csillag kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-ben, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következménye, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy így mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémámban elmegyek 2-2 óra coachingra, és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúly az élő párkapcsolatban, egyensúly a testmozgásban, egyensúly az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert hogy ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégés, ez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12, 14, 16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni. Tehát
1: meg nem is veszik komolyan? Tehát, hogy azért ez még
2: nem,
1: mindig
2: hát
1: az,
2: hogy ne hisz tízzél. Állandóan fáradt vagyok. Tehát ez majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát az, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak. Tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csillag Csatlós Csilla, Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent? Miért kell nagyon odafigyelnünk rá? Mik a jellemzői? Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: A nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hatják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hatják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez a... Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni, ez az állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasat elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégéshoz depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam pár gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutban sokszor, egyelőre haladott stádiumú burnoutban sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gyöngyölő az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillagcsatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezve, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyne, és erősebb beszélünk, tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja, mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette hely kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégetté tehet egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthon és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen. Tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve, hogy gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagynevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek és látom, hogy szürke és fásult és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlékezem magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk a Manna délutánban, szakértő vendégem Csillagcsatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban. A kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtettünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ez tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvási idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvási időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy ilyen nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még az se zavarjon meg, úgy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is azzal arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad. Mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jó leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
2: Reklám hangzott el.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Áradás várható a Dunán,

0: tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható. Csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős esős idő várható. Megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most a zseni, akit már szintén elveszítettünk, David Bowie a következő a sorban, és a The Time Will Crow című dal, ami konkrétan a csernobili katasztrófához kötődik. Annak idején a Mail on Sunday című lapnak elmondta David Bowie, hogy ez a dal a bolygónk ipari szennyezésével, a környezetünk, a földünk és gyakorlatilag a saját életünk pusztításával foglalkozik. 1986. áprilisának egyik szombat délutánján néhány más zenésszel együtt egy kis szünetet tartottunk Svájcban, a Montreux stúdióban a felvétel készítés közben. Gyönyörű nap volt, kiültünk a fűre egy kis pázsitos tisztásra, az Alpokra néztünk, tavat láttunk, gyönyörű volt a levegő, kék volt az ég, habosak voltak a felhők, és a hangmérnökünk, aki a rádiót hallgatta, kikiabált az ablakon, hogy valami balhé van Oroszországban, valami nagy baj van, és kiderült, hogy a svájci hírek felkaptak egy norvég rádióállomásból egy hírt, ami folyamatosan azt mondta, mármint a norvég rádió, és Svédországban is egyébként a rádiók már, bárkinek, aki hallgatna, hogy hatalmas gomolygó felhők vonulnak át az anyaország felől, és ezek nem esőfelhők. Ez volt az első hír Európában, amit lehetett hallani, ahogyan David Bowie fogalmazott a sátáni Csernobilról. Azt mondta, felhívta egy író barátját Londonban, de ő nem hallott még egyelőre semmit, de nem telt el néhány óránál több, akkor már a történet jelentős és nagy veszélyként kezdett el csordogálni a hírcsatornákból az első néhány pillanatban. Konkrétan egy halálfélelem, egy klausztrofóbiás érzés lett úrrá rajtam, és nem is tudtam, hogy egyszerűen ez milyen nagyságrendű dolog, és hogy ennek így tanúi vagyunk, és hogy ennek milyen következményei lesznek. Ugye a csernobili atomerőmű baleset, vagyis a köznyelvben a csernobili atomkatasztrófa 1986. április 26-án történt az ukrajnai, akkor a Szovjetunió tagállamaként nevezett Pripyat és Csernobil városok mellett a Vlagyimir Iljics Lenin atomerőműben. Ez az eset volt az atomenergia felhasználásának történetében. A majaki, az 1957-es Kistim tragédia után a legsúlyosabb katasztrófa. A balesetet megelőző nap a kezelő személyzet a reaktor teljesítményét 50%-ra csökkentette, a diszpécseri utasításra még fél napig 50%-os teljesítményen üzemelt, és így, ha négyes reaktor blokkban xenon termelődött ez, és az éjjeli hibás szabályzórút használat kettőse vezetett a gőzrobbanáshoz, a világ pedig a svéd tudósoktól szerzett tudomást a balesetről. A svéd tudósok értesítették az anyaországot, Svédországot, Norvégiát, és onnantól kezdve, ahogyan David Bowie meséli, így jutott el hozzájuk is a hír Svájcban. A lakosság kitelepítése a sugárszennyezett területről csak 36 órás késéssel kezdődött meg. A védőépületek hiánya, ugye a radioaktív felhő elhaladásának az idejére a lakosság tagjének fedett helyen zárt ablakok és ajtók mögött kell tartózkodni. A napi életvitelből a nyíltéri tartózkodás kihagyásával ugyanis jelentősen lecsökkenthető az elszenvedett sugáradag. A katasztrófa történetét ismerve, és azt korábban ott még 1986-ban megismerve, David Bowie hónapokon keresztül gondolkodott ezen, gyűjtötte a híreket, hallgatta a híreket, és az időszak alatt az összes benyomást valahogyan egy bonyolult olvasztó tégelybe összegyűjtöttem a fejemben, így fogalmazott, amit ez az egész őrület indított el, amikor először meghallottuk, hogy mi történt. Bármelyikből lehetett volna dal, de mégis valahogy én mindegyiket beragasztottam a The Time Will Crawl-ba, és innentől kezdve alakult ki a dal, a dalnak a története, és az a piros lámpa, vagy világító toronynyi figyelmeztetés, amit ez képvisel, hogy oda kéne figyelnünk, és becsülnünk kellene az életet. Nem most, hanem mindig. Jön a zseniális David Bowie és a Time Will Crow itt a zenei finomságok között.

Na kérem szépen, a várva várt muzsika itt a 98.6 Manna FM-en, a zenei finomságok között a világ egyik hivatalosan is legörömtelibb dala, amit valaha rögzítettek, a Stand Me On My Way, a Rusted Roots-tól, ami számos reklámban és számos filmben szerepelt, és amire érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, már csak azért is, mert hogyha az ember tényleg csügget és bánatos és végtelenül szomorú, ez a dal, higgyétek el nekem, akkor is képes felvidítani. Tényleg egy icipici mosoly az embernek megszületik a szája szélén, plusz, hogyha még megadatik az a szerencsés pillanat, hogy éppen meg tudod nézni hozzá a videóklipet is, amikor hallgatod a muzsikát, hát aztán az meg pláne. A Rusted Roots az tulajdonképpen azt jelenti, hogy rozsdás gyökér, és valójában egy olyan world beat rock együttesre beszélünk, akik csak a saját gyönyörűségükre kezdtek el muzsikálni 1990-ben. Pittsburghben, Pennsylvániában hozta össze a zenekart Michael Glabicki, énekes gitáros, aki 71-es születésű, Patrick Norman basszusgitáros és Liz Berlin ütőhangszeres, mert hogy ebben a zenekarban nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos az ütőhangszer és a fúvós hangszer is, majd el fogom mesélni ennek is a történetét. Egyébként itt a Send Me On My Way-ben is lehet hallani nagyon sok kis cuki hangszert. Azért mondom, hogy kis cuki hangszert, mert például benne van ez a Penny Whistle, ami tulajdonképpen egy játéksíp, és azért nevezik Penny Whistle-nek, mert egy pennit kapott az az utcai zenész, aki ezen játszott, ezért nevezték ennek, meg a gyerekeknek egy penniért meg lehetett vásárolni, mert gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy síp, de hát úgy képzeljétek el, mint egy fémből készült filléres furúja. Így mondanám leginkább, ezért játéksíp. Szóval ami fontos, hogy megjelent nekik a When I Woke Up című album, amin szerepel a Send Me On My Way című dal, ami olyan óriási sikert és ismertséget hozott a zenekarnak, amire ők maguk sem számítottak. 2008-ban még koncerteztek, de a működése a zenekarnak jelenleg szünetel, és ők 7-8-an szoktak lenni, nagyjából ilyen nagy létszámmal működik és működött mindig a zenekar. Az akusztikus rock, a világ és más zenei stílusok fúziójáról ismert a zenekar, nagyon erős ütőhangszeres szekcióval, és ami fontos még, hogy latin-amerikai, indiai és indián hatásokból is merít, ezt ebben a dalban külön lehet hallani, ha nézed a klipet, akkor látni is lehet. És ami erről szól, mármint ami a dalról szól történet, az pedig azért érdekes, mert bár ez a valaha felvett egyik legörömtelibb dal, úgyhogy ha valami fém jelzi az életöröm zenéket, ez a dal egészen biztos. De nem volt nagy siker. Nagyjából egy évtizeddel a megjelenése után, képzeljétek el, akkor jutott el különféle médiumokhoz, hogy egy nagyon kellemes, konkrétan egy kellemes utazást közvetítsen, mert ez az a muzsika, amit hogyha hallasz, akkor meg tudod kérdezni a melletted ülőt, hogy figyelj, jól utazol? És ezt bármilyen értelemben érthetjük. Imádnivaló egyszerűen. Szerepelt a Matildában, szerepelt a Jégkorszakban, szerepelt a Chuck and the New Girl tévéműsorokban, de leginkább, ami fontos, az a megjelenése után leforgatott Benny és June című filmnek volt a betétdala, ami egy tündéri film, és az általam olyan nagyon nagyra becsült, imádott és nagy szeretettel emlegetett 90-es éveknek volt. Ez egy nagyon jól sikerült, inkább művészfilm számba menő filmje. Johnny Depp a főszereplő, ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, szerintem egy fantasztikus film. Na de hogyha visszatérünk a Rusted Roots-hoz, akkoriban is 7 tagú volt a zenekar, volt, hogy 6, volt, hogy 7, volt, hogy 8, és mindannyian osztoztak a dalszerzői elismerésben, és az volt az érdekes, hogy ez a dal az, ami a leghíresebb, ugye már beszéltem erről a Penny Whistle-ről, a kis játéksípról, ami a világon a leghíresebb Penny Whistle szólót tartalmazza. Morris Goldberg használta egyébként még ezt a játékfúrúját a You Can Call Me Old című dalban, utána pedig csak a Rusted Roots. Rusted Roots, bocsánat. Johnny By, vagyis Johnny B játszotta fel, és Michael Glavicki elmesélte, hogy amikor először elmentem Johnnyval lógni, dumálni, zenélni, azt mondja, hogy olyan volt, mint hogyha meglátogattam volna egy hobbitot. Bementem a lakásába, és ott hevertek nála ezek a kis játékok. Véletlenszerűen ugrált örömében, felvette, mindegyiket megszólaltatta, különböző apróságok hevertek a földön, az ágyon, mindenhol, kis fuvol, a kis szakszofon, mini játéksíp, ezek a filléres sípok, apró ütős cuccok, mindent kipakolt a lakásban, rögtön előadott nekem dalrészleteket. Úgy hiszem, mondta Michael Glavicki, hogy akkoriban szerintem ő nem tartotta Johnny B zenésznek magát, de egyszerűen megvolt ez a fantasztikus fény a lelkében, ez az energia, amit aztán úgy, ahogy volt, beletolt a Send Me On My Way-be. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ez egyik személyes nagy kedvencemet hadd mutassam be nektek. Ez a Rusted Roots és a Send Me On My Way. Itt a zenei finomságok között. Végre a Mannán.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság

A zenei finomságok között itt a 98 pont, tehát Manna FM-en a következő a sorban a csodálatos hangú és nagyon ügyes előadó nő, Jamelia, akit szerintem a legtöbben a világban a Superstar című dalának köszönhetően ismertek meg, de azért érdemes odafigyelni az ő munkásságára, és egyéb dalokat is meghallgatni tőle, hát például pontosan erre hivatott a zenei finomságok órája, hogy bizonyos előadóktól a slágereiken túl is mutassunk olyan dalokat, amik figyelemre méltóak. Jamelia Niella Davis, ő az, akiről szó van, az angol R&B énekesnő, akinek a hírnevét a második album hozta meg még 2013-ban, aminek az volt a címe, hogy Thank You, és akit az anyukája nevelt fel, zimbabwei és jamaikai szülőktől származik, fantasztikus szép nő egyrészt, másrészt pedig csodálatosan szép a hangja is, és nagyon erőteljesen énekel, és érdekes módon azzal, ahogyan megnyilvánul a videoklipben, ahogyan a száját kinyitja és elkezd énekelni, a Beware of the Dog című dalban különös, ezt fogjuk most meghallgatni egyébként tőle, ami egy Depeche Mode sample-ből készült, nyilván a Depeche Mode engedélyével, az az igazi, felismerhető, különös ritmika, ami a Depeche Mode dalát is meghatározta, amiben gyönyörűen elmondja azt, hogy hogyan mutatkozik meg Isten mindannyiunkban, hogy hogyan várjuk a szerelemben azt az isteni feltétel nélküli szeretetet, amit az ember egy szerelmi kapcsolatban felfedezni vél, és amit ha nem is elvár tőle, de talán azt reméli, inkább így fogalmaznám meg. Dave Gehen azt mondta, hogy Martin Gorral közösen Priscilla Presley Elvisről írt könyve alapján készült el a daluk, aminek aztán a szempöljét, tehát egy kis zenei mintát mondjuk úgy, vagy fogalmazzunk így, átemelt a Depeche Mode engedélyével Jamelia, és így született meg a Beware of the Dog, ami viszont nagyon erőteljesen, hát mondjuk úgy, hogy feminista, de inkább nőpárti dal, tulajdonképpen az egész egy óriási nagy figyelmeztetés, ahogyan egyébként a dal címe is mutatja, csak nem Beware of the Man, hanem Beware of the Dog, az óvakodj a kutyától, tehát amikor tulajdonképpen ez egy viselkedés mintára, egy férfiúi viselkedés mintára utal, amikor maximálisan tiszteletlenül viselkednek a férfiak, hogy viselkedik egy bizonyos férfi az adott nővel, nagyságrendileg erről szól a dal, de mindezt olyan ritmusban, olyan pörgősen, olyan fülbemászóan teszi, hogy az ember nem tud nem szót fogadni neki, hogy oké, akkor résen leszek, és megtartom a gerincem, a tartásom, és nem fogom beadni a derekam, és nem fogok újra hinni, és nem fogom hagyni, hogy újra behálózzanak. Nagyságrendileg erre figyelmezteti a lányokat ebben a dalban, Jamelia, legalábbis szerintem. Birminghami születésű, talán ezt már mondtam, és 15 éves volt, amikor először leszerződtették. Szóval elképesztő tehetség volt már kislánykorában is. A Capitol Records volt az, aki az először lecsapott, és azt mondta, hogy neki kell ez a lány. Éppen karaokizott, amikor felfigyelt rá egy producer a kiadótól, és aztán később 1999-ben meg is jelent az első dala, az volt a So High, de az egyáltalán nem hozott sikert, olyannyira nem, hogy ezt konkrét bukásként apostrofálták, ekkor ott is hagyta a Capitol Recordsot, de aztán nem sokkal később az EMI-hoz került, és onnantól kezdve, amikor elkezdett dolgozni ott az EMI-nál az első nagy lemezén, a Dramán, 2000-ben, akkor már az I Do óriási sikert hozott neki. 2002-ben, amikor az első kisbabája megszületett, az első gyermeke Teha, 2001-ben akkor már megjött a nagy áttörés is, 2003-ban került a boltokba a Thank You című lemez, és onnantól kezdve már sikert sikerre halmozott, ahogy szoktak volt fogalmazni vele kapcsolatban, és amikor megjelent a Superstar The Hits című válogatás album, amire a legsikeresebb dalai kerültek fel természetesen, amin szintén rajta van a Beware of the Dog, az az időszak volt az, amikor a kiadójával újra szakított, és egy másik kiadóhoz szerződött, de természetesen az a craft, az a szenvedély, az a lángolás, ami ebben a lányban megvan, az szerintem ebben a dalában mutatkozik meg leginkább. Beware of the Dog, Jamelia-tól itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM-en itt a zenei finomságok között egy csodálatos hangú, baromi jó stílusú fiatal srác jön, aki 1979-ben született, és 2002-ben nyerte meg a Pop Idol tehetségkutatót, brit énekes, zeneszerző és színész, és azért nagyon fontos ez, hogy színész, mert a videóklipben például a Your Game-ben, amit most meg is fogunk hallgatni, és nyilván meg is nézhetitek, sőt biztatlak is rá benneteket, hogy nézzétek meg a videóklipjét, abban jól látni a színészi képességeit. Számomra nagyon hasonlít a külseje és a mozgása Jude Lawhoz, és egyébként pedig stílusában a zene és egy-két hajlítás a dalokban, vagyis a hangjában, az egy kicsit Jamiroquai-os. Nagyon érdekes a hangzás, de közben pedig egy nagyon, hogy mondjam, csak egy olyan kifinomult stílusú klipről és énekről és hangzásról is beszélhetünk egyébként. William Robert Young az ő böcsületes neve, és 2002-ben vált ugye híressé, ahogy az imént mondtam, a brit Pop Idol tehetségkutató első szériáját nyerte meg. Az első kislemeze volt az Anything is Possible, illetve az Evergreen, mert hogy két héttel a műsor döntője után ez már meg is jelent, és óriás siker lett az Egyesült Királyságban. Ez volt a leggyorsabban eladott debütáló kislemeze. Egy nagyon helyes, nagyon kedves fiú, akinek tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a mosolygós hangulat, ez meg is van a dalnak a klipjében is, a Your Game-ben. Ez egy kicsit olyan, mint az amerikai úgynevezett píreken, tudod, amikor kint vannak a stégen, a mólónál az óriás kerék, a körhinta, meg ezek, tehát mint egy ilyen vursli. Egy olyan hangulat, de mintha egy színház színpadán lenne az egész, és mögéjük lenne vetítve. Különböző helyes utcai ruhába öltözött emberek, zseniális profi táncosok ezek az emberek, akik mögötte táncolnak. Elegáns öltönyben, hosszú nyelű mikrofont döntögetve, ahogy a Robbie Williams és egyébként Joe és Steven Tyler is szokta csinálni az Aerosmith színpadi jeleneteiben. Így mutatkozik meg a klipben. Egyébként csodálatosan keverve a stílusokat. Tayo Cruz írta különben a dalt, akinek a szóló sikereket el kellett érnie az Egyesült Királyságban olyan slágerekkel, mint a Come On Girl és az I Can Be, ahhoz, hogy megismerje őt a világ, de hát aztán annál népszerűbb lett. A Galaxy Yorkshire FM-nek magyarázta el egy interjúban Tayo Cruz, hogy hogyan jöttek össze ők, mármint egy együttműködésileg Will Young-gal. Azt írta, hogy a dalt Blair barátommal, Blair McKihennel írta együtt, és ő nagyon jó kapcsolatban volt a 19 Management-tel, és miután befejezték a dalt, elkészült zeneileg és szövegben is. Ők eljátszották a kiadónak, és ők viszont lejátszották Willnek, és Will imádta, felénekelte, és tulajdonképpen ennyi. Ez volt egyébként a legjobb kislemez 2005-ben a Brit Awards-on, és nagyon szeretik a srácot. Egyébként annyi hozzátartozik még, hogy ő az, aki minden nehézség ellenére, az egyéniségét és a személyiségét tekintve, az életvitelét tekintve, minden ellenére nagyon könnyedén siklik át a nehézségeken, és nagyon jól mutatkozik meg ez a dalaiban is. Tehát tulajdonképpen, hogyha jellemezni kéne valahogyan azt, hogy milyen a popzene, milyen a jó popzene, a könnyen befogadható, könnyen emészthető, jó stílusú, időtlen, tehát mert ez a dal például akár elmehetne 92-ben is, például az ilyen. Will Young ilyen, ő maga ilyen az előadó, olyan érdekes, hogy nincsen róla sok bulvárhír, nem nyomogatja magáról a képeket mindenfelé. Nyilván az Instája létezik, nyilván lehet róla a közösségi oldalakon látni ezt-azt, de ő nagyon komolyan veszi a zenélést, azt mondta, hogy ő maga a zene, és nagyon szereti azt kiénekelni, és kimozogni magából, ami a lelkében van. Na hát kb. Ilyen a srác, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni rá, úgyhogy tessék jegyezni a nevet, William Robert Young, azaz Will Young, a 79-es születésű brit énekes, aki 2002-ben megnyerte a Pop Idolt odakint Nagy-Britanniában, és azonnal kedvence lett a briteknek, és aztán gyakorlatilag néhány hét múlva az egész világnak. Ez a Your Game, itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris, 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az ÁSZ drámaiskolát alapítottad, tanára is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör Shakespeare összes rövidítve című előadásában, például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók
1: az,
2: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv. És ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriába jelöltek, és az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úgyhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
1: Hát ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Media gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
2: Igen.
1: A Jutalom Kirándulás 2065, 65, ez így a címe, van. Igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátum lehet,
2: nem jó. Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Media kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta a Móra társkiadójánál, a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem, hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, a skifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
1: de ez
2: a
1: nagyon
2: Facebookon.
1: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig
2: inkább azt mondanám, zörejek van.
1: Zörejek,
2: nagyon igen. Túl sok zörej van, és közben...
1: És a minőség elvész ebben a nagy zörejben, tehát azért érzem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
2: Igen, és nyilván van ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első 2 könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélküliről is írt kritikát. És a második, a Héj nélküli után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
1: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
2: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mint a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
1: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat igen. az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
2: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, hogy jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habidi is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőben képzeled, van. És ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet úgy, hogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 000-rel több olvasó legyen.
1: Igen. Hát ebbe, az egyediséget pont ebben rejlik egyébként. Szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó. De mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető. Ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regény augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalom kirándulás 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván
2: hát
1: 2065.
2: Ez olyannyira, hogy a cím is Jutalom kirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen, spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van a, tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány év, másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborúig, ez űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És ezt erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját. Ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire stapabírok, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van emögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszódik uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz.
1: Ez akkor harmadik. Ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia.
1: Aha.
2: De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozat, akkor nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen. Ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez a fogalom, hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovingian korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy, uh-huh. egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalomkirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai uh-huh. viharaiban volt például egy olyan, hogy egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem
1: rá. Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
2: és
1: volt.
2: És hallgassunk.
1: Igen.
2: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
2: nem, én, hozta én, be, nem, vagy nem? Én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez
1: meg két
2: előtte,
1: éve volt, vagy tavaly?
2: Igen, így van. És akkor, de most nem akar, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy történet, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva uh-huh. ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az... Nostradamus.
2: Igen, és akkor az egész jutalomkirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is uh-huh. részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a Hun állam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország.
1: Tudtam.
2: Mondjál még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
2: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
2: Kína, igen, és?
1: Nem tudom még mi lehet.
2: Észak-Korea.
1: Ja, és igen.
2: Tehát ez a uh-huh. mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre,
1: igen,
2: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák, erkölcsön alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz, azt látjuk, ott van körülöttünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
1: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnét indulok, és ugye a drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi idézőjelbe sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal a valósággal, hazugsággal, társadalommal, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok, azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legeslegvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mint ha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
1: Nem láttam. Hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryát. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen született? Későn?
1: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regényeket
2: jelentetik meg. Nem mondtad el most.
1: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolt így nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig, mert több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, és azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben. Bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója a kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknak. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: ez élet erről szól, igen.
1: Így van, tehát én nem, meg nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Érted? Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. Amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne le volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, aki, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
1: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerinte ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztítótűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalomkirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb, a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András színművész író a vendégem, írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az érzésem, abszolút.
2: Hát ez fiatal felnőttek.
1: Hogy annyira filmszerű, tehát hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
2: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilvánvalóan beléméget, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
1: Mindenfélét látsz
2: Marvel
1: te is.
2: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benne, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
1: fajta. Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomó itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
1: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
2: Ezt most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
1: Igen.
2: Ahogy a főszerkesztő. Hát figyelj, lehet, hogy itt van az, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
1: Igen.
2: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, jó, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Héj nélkülivel ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilván valami, akkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
1: Igen, igen.
2: Érted?
1: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
2: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyadvára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyadvára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyadvárába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyadvárának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyadvárához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyadvárát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
1: Te ezt egy fotót csinálni?
2: Hát nyilván az AI-jal fogom, elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
1: igen,
2: persze,
1: abszolút
2: az alkotókat, kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy jutalom kirándulásban bizonyos fejezeteket, ennek megvan a dramaturgiai oka, az például képregényben kéne megcsinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Vix Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Vix Színház és környéke ebben a helyzetben?
1: Úgyhogy lesz egy ilyen videó, vagyok.
2: Igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok ma a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
1: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
2: Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
1: De nyilván jó,
2: emléket, én benne voltam ugye ebben az egészben, mert engem is tanított ezzel. Persze óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
1: Igen, igen.
2: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kállói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterre beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Azt mondta, hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe, és megyünk Skóciába is, például augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciában.
1: Sikerre. És most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalom kirándulás 2065, augusztus 24-től lesz ez elérhető.
2: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
1: Aha, előrendelhető. Aha, de hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az.
2: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik. És én örülök neki, hogyha sok jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
1: Ez nagyon tetszik, ez, hogy jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
2: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
1: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Ismét fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vajon tudunk-e jól, természetesen és önazonosan öregedni? Ez a témánk ebben az órában, és hát mondhatom, hogy a plasztikai témákban állandó vendégem Jányi Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Több témában beszélgettünk már, most ezzel fogjuk folytatni a mai napon. Ugye nagyon nehéz azt elfogadni, amikor az ember észrevesz, hogy megjelennek az első ráncok, de ma már nem csak 40-50 éves korban jelent ez problémát, nem csak akkor kezdünk el ezzel foglalkozni, hanem jóval fiatalabb korban is. Ez már egy nagyon erős téma, úgyhogy erről érdemes mindenképpen beszélni. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenki!
1: Azt elmondjuk újra, hogy nem a stúdióból jelentkezünk, hanem újra itt a klinikáról, ahol dolgozik, a Járde klinikáról jelentkezünk. Beszélgettünk ugye nagyon sokat ilyen a pszichés oldaláról, a lelki oldaláról, a magának a plasztikai sebészetnek, most azt gondolom, hogy ez így teljesen helyes, hogyha így fogalmazom, mert hogy ez egy sokkal fontosabb kérdés, mint azt sokan gondolják. Úgyhogy most is inkább így ebből a szempontból közelítenénk meg, hogy mit jelent az egyáltalán, hogy valaki szépen öregszik? Van-e ilyen egyáltalán orvosi értelembe véve?
2: Nem biztos, hogy van, de ez, hogy valaki szépen öregszik, azt jelent, hogy ilyen, mikor nézik magát a tükör, mosoly, és akkor azt mondja, hogy jó vagyok, jó nézek ki, és jó lezem magam. Igazán ez a kontroll, amit tudunk tenni. Kezdek megint újra hozni az egész, hogy az öregedesz, a szép öregedesz, mindig fog öregedni valamikor. Van neki dolgot, az egész a genetika, a másik az epigenetika. Ez a genetika az, amit kaptunk a szülétől, ezt nem nagyon tudunk változtatni. Az epigenetika az, ami okozunk, vagy hogy tudunk lassítani az öregedést, vagy hogy tudunk gyorsítani. Szóval vannak dolgokat, amit ha megszokja az ember, jobban fog tudni kinézni. Uh-huh. Mik ezek a dolgokat? Kezdünk úgy, hogy a stressz, mindenki a stresszről beszél, ez igazán mi ez, hogy stressz? Stressz az, hogy mikor valami gond van, ezt nem tudom megoldani, úgy, hogy ezzel állsok. Kell valamilyen megoldás találni, ha nem tudunk magunkat egy professzionális személy elintézni, ez a dolog. Másik az, hogy a túlzás mindenből. Mindent kell egy kis mere. Szóval nem ez túl sokat kell inni, nem túl edzeni, nem túl terhelni magunkat. Mindenből kell egy szabály.
1: De honnan tudjuk, hogy mi az elég? Tehát, mert itt ugye, hogyha a tankönyvek szerint, vagy nem is tankönyvek szerint, de hogyha az interneten rákeres az ember, hogy XY orvos, vagy bárki azt mondta, hogy mint a napi 3 liter víz, napi 30 perc torna, tehát, hogy mi az, hogy, vagy az a jó, az az elég, ami még jól esik az embernek?
2: Igazán nagyon sok iskolák vannak, vagy nagyon sok ilyen módszer, vagy életmódosító rendszerek vannak, de a szervezet saját maga tudja, mikor ehhez vagy, mikor somjász, mikor kell állodni, mikor kell pihenni, mikor kell megállni, mikor nem kell futni tovább. Mindig van egy megállási pont, ahol vagy érzünk, vagy túllépünk. Most nem mindig okos módon, hogy túllépünk, lehet egy professzionális sportolnak ez a cél, de egy átlag ember, aki akár hosszú távol élni, ez egészen mindig kell vigyázni egy picit. Ez, amit nem szoktunk nagyon gondolkozni, az a dolog, amit csinálunk fiatal korában. Rengeteg eszek, azaz ívás, a másik anyag fogyasztás is, meg mindent. Azt, hogy lehet, hogy a szervezet, mikor a 15-16-20 éves sok mindet bírja. De ha megnézünk, hogy 40-50 kor ember a mai napon ezek az nem nagyon mennek, és ha akkor minden nap tudunk csinálni, akkor most már egészen elég hetet, de vagy két hetente. Okay. Mert a szervezet nem bírja. Túl van terhelve a mai, túl van terhelve a gyomor, az epek, a vesző, minden szervet, az meg van túl terhelve, ez normál szent nem úgy működik, hogy mikor 20 évesek voltunk, vagy 15. Szóval valamennyire kell gondolkozni előre. Az, hogy az ember jó érzi magát, meg szalálkozik, meg szuper mindent, mikor fiatal, ezek a dolgokat akkor is kell, hogy legyen. Mikor 40, 50, 60, 70, meg 80 is lehet ugyanúgy egész-egész, meg ugyanúgy tudnak mozogni az emberek, meg sportolni, nem olyan szinten, de minden funkció, emberi funkció rendesen tudnak csinálni, ha nincs, nem volt annyira túlzás, mindenből a fiatal korán.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából az, hogy 50 évesen, vagy a fölött hogy néz ki az ember, az nagyban számít attól, hogy hogyan élte a 20 éves, hogyan élt 20 éves korában. Tehát ez igazából az embernek ugye a bőrére, arcára, testére, egészségére kihat. Most muszáj lesz megállnunk, zenét hozunk, de ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Illimed alapítója vendégem, vagy én vagyok az ő vendége, hiszen itt vagyunk, ugye a Járda klinikán beszélgetünk most. Vajon lehet-e jól öregedni, tudunk-e jól öregedni? Erről beszélgetünk. Természetesen pontosabban, de természetesen öregedni. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos az, hogy fiatalon hogyan élünk, milyen életmódot folytatunk, mennyit iszunk, miket eszünk, mennyit alszunk, mennyit bulizunk, amikor az ember még azt érzi, hogy jaj, ennyi a világ, és mindent megtehetek, hogy ez később ilyen 50-60 éves korban azért megjelenik az ember szervezetébe, és ugye akár a bőrön, akár tehát ugye egyáltalán az is, hogy hogyan bírja akár a mozgást, akár az élet megpróbáltatásait. Tehát, hogy ezt meg lehet valahol előzni, avval, hogyha 20 évesen az ember normális életet él, most nevezzük normálisnak, na de amikor egy 50-60 éves ember, de ő már nem tud visszamenni 20 éves korába, hogy ezt meg tudja oldani, úgymond, akkor te hogyan tudod őt elsősorban segíteni? Van-e ilyen, hogy ilyen preventív kezelés?
2: Vannak sokféle módszerek, akik tudunk, nem annyira, hogy preventív, de időben is segíteni, hogy jobban működik, és funkcionál az emberi teste. A lényeg az, hogy soha nincs később kezdeni egy ilyen jobb életforma. Amúgy ez, amit szoktam javasolni a pacientemnek is, az, hogy mindig, mikor jön a nyár, mindig akar diétázni, edzeni, orverzeszek csinálni, minden. De nem ez a lényeg. Nagyon határozott diéták nem segítenek. Lehet, hogy fognak a kilók, de pár hónap utána visszajönnek, plusz egy 15-20%. Ez minden egész alkalom, amit nem egy életforma való diéta csinálunk, amit tudunk tartani, ez kényelmesen, ez átváltozik, hogy ez lenne a mindennapi rutinunk, akkor nem jól csinálunk. Ugyanez az edzés. Nem lehet, hogy mit tudom, ilyen várunk, hogy nyár előtt 4 hónap edzünk ennyi, amennyi tudunk, és utána olyan izomlázom van, meg olyan traumák, meg izomhúzatot, meg mindent, hanem meg kell minden rendben csinálni, amúgy, hogy minden nap belefér a program. Az egész táplálkozás, ez egy másik dolog. Nagyon sok emberek, mikor kérdezik, hogy isznek vizet, vagy folyadék, mondom, igen. Ez akkor látom, hogy a táskuk van egy másfél liter kóla, pedig nem reklám. Kóla nem segítik, hogy ilyen gradállat, mert sokat cukorom van benne, függetlenül, hogy nullás, vagy lájtos, vagy akármit, és másik idősítő van benne, amit nem biztos, hogy a szervezetünk is jó. Szóval ez egy dolog, a hidratálás nem akármilyen lehet.
1: Igen.
2: Ritkán az, hogy az emberek megértenek. Folyadék, folyadék. A táplálkozás. Az, hogy mint eszed reggeli, vagy nincs reggeli a napot. Hogy kérdez, van energiát, vagy este mikor lesz eszed utoljára? Most kell fekszed állatni. Szóval van egy ilyen okos megoldás, például, hogy az utolsó az vocora, kimész egy negyed arra, hogy 20 perc hetelni egyben.
1: Igen.
2: Nem hagyod ez a negyed arra 20 perc az, hogy kezdve az emesztesz, hanem egyben mész egy picit hetelni. Ezt visszajesz, ez akkor mindent más működik. Az emesztőrendszer sokkal jobban teszik a dolga, ezt szépen tudsz állodni ezeket.
1: És hogyha mindezt mondjuk valaki betartja, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen esetben később öreg, persze, ha genetika is jó, tehát, hogy nyilván ezek nem mindenkire, meg minden esetben érvényes állítások, de egy mondjuk egy jó genetikával valaki odafigyel arra, hogy mikor vacsorázik, mit eszik, mennyit sportol, mennyit iszik, mennyit pihen, akkor ő tudja lassítani az öregedést, vagy legalábbis ami kívülről látszik?
2: Igazán ilyen életmódon meg tud hosszabbítani az élet egy picit. Ez akkor akár, hogy a genetika nem tudom mindig bakadázni, vagy nem tudom pontosan, hogy fog működni mindenkinek. de segíti, hogy legalább hosszabbítunk az egész illetkorunk, ahogy mondom. Van az a görög mondás, és akkor ez a pan metron áreston, hogy ez jelent, hogy mindig, amikor úgy csinálunk, ahogy kell a dolgokat, ez a legideális. Szóval nem túlzásból, hanem túlzásból csinálunk a dolgokat. Ez mindig egy ilyen, nem hogy átleg, hanem az, hogy úgy, ahogy kell.
1: Igen, egészség.
2: Egészséges módon, korrekt módon csinálunk a dolgokat, ez a legideális. Szóval ez a pan metron áreston, azok görögök mindig azt használtak, és akkor amikor beszélünk a sportolásról, meg mindent, meg általában ott kezdett minden, akkor valamennyire tudták. Szóval nem volt ez a lényeg, hogy ki fog csinálni a legjobb ide, a legkisebb ide, vagy a leghosszú távolság, vagy akármint, hanem hogy az effort, és amit beszélünk az elején, hogy ilyen szabályosan csinálnak az emberek, és akkor is volt az, hogy a genetikai nem csak az egészségi korlátozott, vagy szabályozott, hanem az, hogy amit tudtak elérni az emberek. Valaki is ülött, hogy nagyon magas valaki, alacsony valaki, kever valaki. És most ezt ilyen a genetika. Kérdeztem valamikor egy ilyen nagyon kedves, már nem el, már ez ha elt volna ilyen 110 éves le. Onnan majdnem 100 éves halt meg, kedves barátom, és akkor úgy kérdeztem, hogy milyen a titka, az hosszú illet titka. Azt megmagyarázok, hogy nem szedjelek meg mindent, ez azt mondja, hogy ez a legfontos, hogy nyugodtan tudsz menni állatni este. Így egy nagyon kicsi bor naponta tudsz, nevez amennyi tudsz. Ez lenne valamit szexuális aktivitás. Pedig ez akkor, mikor mondta, hogy 92 éves volt, ezt tudtunk, hogy legalább hetente egészen volt valamit. De ilyen tanács hallgatni egy ilyen 90 felett éves.
1: Ő már biztos tudja, mi a titok, igen?
2: És aki egyetemi professzor is, meg ez mindig ez a legfontos, hogy kezel áll a természetesben. Akár nem mondom.
1: Igen, ezek ugye főként az, hogy mit tudunk tenni úgymond belülről, kérdés, hogy kívülről, amikor már beavatkozásra adjuk a felünket, hogy elmenjük egy plasztikai sebészhez, hogy hogyan tud segíteni, ezzel fogjuk folytatni hírek és zene után.

együtt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Janis Stassinopoulos, plastikai sebész, az IVIMED alapítója a vendégem, illetve beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni, erről beszélgetünk. Ugye itt a lelki dolgok jöttek újra elő, mint mindig a beszélgetésünk során. Egyébként az is érdekes, mert hogy alapvetően plastikai sebészek szerintem ilyen sokat nem foglalkoznak a lelki oldallal, pedig ez legalább olyan fontos, mint az elején is mondtam.
3: Igazán, amikor valaki jön hozzám, van egy ilyen, mint egy kis rengen, megnézek, hogy pontosan, hogy milyen ember.
2: Igen.
3: Hogy együtt tudunk működni egyáltalán, milyen, ami szükséges igazán neki, ez ha nekem kell szabályozni valamilyen módon, vagy csak hallgatni, amit szeret, vagy kívánt, a kívánságmiát. Ez, amit szoktunk általában találkozni, aki ilyen hozzánk, az, hogy valaki szeret kicsi jobban, vagy fiatalosan kinézni, hogy tud esze passzítani a belső akaratnak az illet ehhezeg.
2: Igen.
3: Ez aktuális lenni a személyes kapcsolat, függetlenül, hogy hány éves.
2: Igen.
3: Végül szerintem tudom segíteni. Ez egy normális keres.
2: Amint a külső beavatkozás, de az igen.
3: Ez egy normális keres, mert ezt meg lehet érteni, hogy valaki szeret kicsit jobban kinézni. Már nem ilyen időszakban vagyunk, hogy aki 40 éves, ha megnézünk egy második világháború, egy pici utána 42 éves ember olyan erek lett, vagy ugye, olyan erek nézett ki, mint egy 80-90 éves. Ez nem volt foguk, haját, elek volt. A gerincük ezért volt görbölve, mert táplálkozás hiányosak. Ez most a 40 éves, ez olyan ilyen, mint ilyen valaki 20 éves. A 60 éves, ez a 40-45 éves. Valahogyan átváltozott teljesen az, hogy minden van, minden tudunk venni, minden tudunk enni. Kenyelem, nincs olyan körülmények, meg dolgot, amit nehezítenek az élet.
2: Igen, meg ugye ha stressz faktort nézzük, akkor van ma stresszes életünk van, ezt mondhatjuk, de nem olyan fajta stressz, mint mondjuk a világháború idején, szóval teljesen más.
3: Ez a mai világon, 2026-ban vannak olyan helyek, majd olyan országok, ami meg mindig nem tudsz egy csapat nyitni, ez akkor ilyen a meleg vagy a hideg víz. Lehet, hogy járni kell egy 15-20 kilométer, hogy hozott a kútból vizet a faluban. Ezt nem kell amúgy. Ott is ez egy nehéz mindennapi feladat. De sokszor az emberek jobban mosolynak, meg jobban erülnek apró dolgokat, mint a mi, ahol van minden.
2: Hát ha valaki volt ilyen helyeken, akkor ő tökéletesen tudja, hogy ez így igaz. Fülöp-szigeteken például, de ugyanez most Sri Lankában voltam nemrégen, és ott is a szegényebb réteg. Mindenki kedves, mindenki mosolyog, miközben havi 80 000 forintból élnek az emberek.
3: Igen, mert nem ez a lényeg. Ez a szocializálás, nekik ez nagyon fontos, az, hogy segítségi másik. Ez megint szuper fontos, meg az, hogy az emberek tudnak erülni kis apró dolgokat. Ezt kell ide, mert kérdezek egy szimma apró dolog. Mikor volt legutoljára, hogy nézted fent a csillagok, vagy a hord, vagy valamit? Ott van felettünk, hiány senki nem nézett. Pedig ez csodálatos, mert tudom, ha kicsit csendben van ez, akkor olyan kis helyben vagy, ahol a világítás alacsony, vagy kevés, és akkor ez a csoda, ami van felettünk, nem nézünk.
2: Legalább, hogyha mindenki így viselkedik, akkor nem lenne ember, aki jönne hozzá.
3: De mindig gondolnak. Én örülök, hogy most nem próbálok mindenki ide hozni. Ez egy dolog, nem, soha nem akartam ilyen. Ezt mindig válogatom meg az emberek, akik ilyenek hozzánk. Reális keresek tudunk segíteni. Meg olyan stabil gondolkodású emberek, aki tudunk együttműködni. Ez nagyon-nagyon fontos. Szóval hagyjunk egy picit ez az egész, ez a gyors világ, ahol élünk, ahol a social media meg ez a, tudod, a trendek, a divatok, ez úgy kell kinezni, ilyen az arom kell, hogy legyen, ilyen a szárom, ilyen az állam. Gyerekek, ez nem.
2: Igenis, ez már ijesztő méreteket öltött, én azt látom. Nyilván te egy másik oldalról látod mindezt, de hogy olyan szinten lettünk elégedetlenek magunkkal, olyan szinten akarjuk, hogy tehát, hogyha tényleg az első ránc után az ember már konkrétan úgymond lehúzza a rólót, hogy kész, én már megöregettem, és megijed, és jaj, mi lesz vele, nem fog kelleni már senkóba, senkinek. Mert hogy egy olyan világban élünk, ahol a bizonyos kor fölött már az van, hogy se a munkahelyekre nem nincs szükség idő. Mindig a fiatalok, a fiatalok, a fiatalok.
3: Igen, de a fiatalok hamarabb, mint mi, ezek is öregek lesznek.
2: Igen.
3: Mert nagyon érdekes volt, mikor én szeretem, ez ilyen 30 pluszos voltam, ez Londonban dolgoztam, és akkor pont a City. A Cityben volt egy kis rendelőn, ez napkezben, mikor volt az ebédszünet, vagy akármilyen szünet volt, rengeteg ilyen 40 évek nők, meg férfik jöttek, akik dolgoztak ott a Nike cégnek. Ez mindegy, akár valahogy ilyen fiatalon kinezni, felfrissíteni magunkat, ilyen gyors fix, vagy valahogy neked a botox, hyaluron száv, mindegy, hogy legyen ilyen, hogy legyenek ilyen fiatalosan minden. Ez a pánik, amit ezre lehet venni, az akkor az időben nekem furcsa volt.
2: Uh-huh.
3: Azért, mert az e-világ, akkor Cityben, London, tek jó, nagyon volt gyorsulva.
2: Uh-huh.
3: Olyan gyorsulás volt, hogy ezek tudták, hogy ilyenek az új generációk, ezt próbálnak, nem csak az, hogy ilyen aktívan, meg aktuálisat lenne, meg updated, hanem akkor is lenne jó, hogy kinezni.
2: Uh-huh.
3: Ez akkor kezdtem gondolkozni, hogy mi folyik itt. Mert ez a mi világunk nem ilyen volt, ilyen kicsi lazabban volt, meg kicsi ilyen, az emberek megszoktak a ráncok, megszoktak a mosolyok, meg megszoktak mindet. Ott csak futás volt, futás volt. Az emberek nem kajáltak, nem ettek.
2: Itthon is ez nagyon.
3: Ezt akkor mentek neked arra futni. Ez nekem furcsa volt. Mondtam, ezek bolondok, nem normálisak. Ez nem ilyen évezikés.
2: Igen, túlzásom már.
3: Ez a ritmus, nem ezek az emberek döntöttek, hanem ez a rendszer. Ez a rendszer próbálja mindig gyorsítani.
2: Igen.
3: Akármit csinálunk, hát a scroll, amit csinálunk, szoktunk nézni a telefonok, vagy a social media, amit nem enged, hogy normális gondolkodási meg feladatot csinálni napi szinten. Annyira telik az ide gyorsan, van egy hatalmas nagy input, de igazán, amit marad, nem tudunk átdolgozni.
2: Igen, feldolgozni.
3: Feldolgozni, igen, feldolgozni.
2: Igen. Muszáj lesz most újra bocsásra megállnunk egy rövid zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVI megalapítója, a beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni, erről beszélgetünk, főként a lelki oldaláról, de ezt már megszokatták a hallgatóink, hogy főként ilyen lelki oldalról közelítsük meg. Itt az imént említetted, hogy botox, hialuronsav, és hogy a 40-esek, azt hiszem Londonban, ugye a 40-esek ezzel úgymond frissítették, gondolom, fel főként így a bőrüket, a kinézetüket. És akkor itt hadd kérdezem meg azt, hogy ez egy valós dolog, tehát, hogy nem az, hogy ők ezt csinálták, hanem hogy a botox és a hialuron az főként ilyen arcfrissítésre alkalmas, vagy, és ez akár hosszú távon is sokszor ismétlődően rendben van és használható, vagy ezt inkább felejtsük el, ez csak egy ilyen nem is tudom, a 21. századnak egy ilyen kis, nem tudom, hitegetése az emberekkel.
2: Ez mindenkárt, ez a kombináció mindig egy ilyen forradalom hozott az ösztödik ennek a plastikai szervezés világon. Az, hogy használunk, az egy teljesen másik téma. Ugyanaz az atomenergia, vagy atomerőmű, ez nagyon fontos, hogy így tudunk ilyen áramat termelni, de egy atombomba nagyon sok mindenki tud elpusztítani. Szóval az, hogy használunk ezek a dolgokat, ugyanígyre, hogy kell szabályozni, hogy miért csinálok. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy amit mondod, hogy legalább fiatalítunk egy pici, vagy lassítunk a öregedés procedúra. Nem trendek csinálni, nem átváltozni az emberek, ez nem olyan arcokat injekciózni, meg átváltozni úgy, hogy mindenki néz ki ugyanúgy.
1: Hát ami most nagyon nagy divat, és akkor itt ezt most így eszembe jutott a hialuronról, hogy ezeket a, hogy hívják ezt a...
2: Az zigomag.
1: Igen, ez az arc, a szem alatti kis ilyen, hát most csak a hallgatóknak próbálom leírni, hogy ez a kis, hogy mondják ezt?
2: Az zigomag.
1: A szem alatti rész, igen. Tehát amikor ugye összeesik az arc, úgymond is, akkor azt feltöltik, hogy ez az a legtöbbnél ezt lehet látni, és ez konkrétan eltorzítja az arcot.
2: Ez a legnagyobb hiba. Most senkinek nem akarok rosszat érinteni a beszélgetés, de ez az igazság, hogy ezek a kezelések kell egy kis tervezés, kell egy hosszú távol tervezés, meg az, hogy kell mindig legkisebb mennyiség tölteni. Ha vannak egy ilyen aszimetriák, vagy olyan egyenesülős problémák, ott lehet kicsit nagyobb mennyiség használni, de nem folyamatosan. Ez mikor mostani pár évet ez a Dubai look, megmondunk, vagy ez a nagyon erős álév, kontúros álév, amit a nőknek, ez nem szép dolog. Ez azért, hogy kell hot, vagy hét fecskendő hialuron, ez az emberek gondolnak valamikor, hogy ez a hialuron, hogy ott marad a hely, vagy elvándorol egy picit. Igen, hát nagyon kicsi mennyiség hialuronról beszélünk, nincs bevándorolás. De ha olyan nagy mennyiség, ez olyan gyakran, mint a 3-4 hot hónap folyamatosan, ilyen hot 7 millis, és akkor gondolunk, hogy 3-4 év alatt ez ilyen 50 millis mennyiség hialuron. Amennyi több hialuron marad a testet, annyira nem olvad be, vagy nem.
3: De tényleg színálok, de
2: nem. Pedig nem. Ezt az utolsó kutatások, amit pár éve kezdtek, majd mi hamarabb, több mint 10 évet szoktunk, amikor arcreválások szoktunk operálni, akkor mindig néztünk, hogy nézett ki a szövet, a zír, meg az más, meg mindent más, mikor meg volt imprimálva, vagy hialuron, vagy ez a kokszál, vagy a PDO szál, meg mindet, hogy átalakult, milyen fibrózis kerül, milyen kemek, mennyire keményebb, hogy átváltozik a mimika. És akkor próbálunk egy ilyen arc kezelni, vagy operálni, és akkor nehéz itt a plastikai szerves munka, mert ezek a beavatkozások nem voltak új tervezve, hogy lenne egy nagyobb jövő beavatkozás. Amióta kezdtem az esztetikai rész foglalkozni. Nekem mindig volt a tervem, meg mindig volt az ágyam, egy logika. Ez a logika az volt, hogy ilyen egy most egy 35 éves pacient. Ha nem vagyok a megfelelő, vagy a jó orvos, ez a vendégek, amit most tette velünk, mikor 70 éves, itt nálam is lesz, mikor 60 éves, akkor is nálam lesz, csak mindig valami más fogok csinálni. Ez, amit csináltam, ez mint egy kis tegla, amikor repítkezünk, az egy más felült lesz. Nem más, hogy túl, nem tudok csinálni egy ház, úgy, hogy kezdünk a tetemből, és akkor utána gondolkozok, hogy egy 3 emeletes lesz, vagy 4 emeletes, vagy egy kártya, vagy egy lápos ház lesz, vagy nem.
1: Igen.
2: Mindig kell az állap készíteni, előre tervezni, hogy mit szeretünk megcsinálni. Nem ma, lehet, hogy holnap, vagy pár év múlva, vagy 10 év múlva. Ezt mindig kell gondolkozni okosan. Az emberek, aki gyorsan szeretnek magaszintet eledni a mi szakmán, ezek a dolgokat nem szoktak gondolkozni. Ezt megmondtam eszinten, ez van egy hatalmas nagy különbség, egy kórházi hater, meg egy tiszta esztetikai hater, ha úgy mondom. Teljesen más az igények, teljesen másik a esetek, amit foglalkozunk. Ezt lehet hasonlítani, hogy milyen úgy ezek az orvosok, vagy hogy tudnak csinálni, de az esztetika, ez egy rész, amit nem csak a méret, hanem a forma, a mimika, a mozgás, a mozdulat, minden fontos. Ez igazán valakinek van, vagy nincs.
1: Azt mondom, hogy az, hogy minden fontos, ez egy nagyon jó végszó volt, és az is, hogy hosszú távra tervezni. Tehát nem az, hogy most valamit csak úgy szeretnék, hanem igenis, hiszen ez a leghosszú távú befektetés, mondhatnám így is. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, és legközelebb majd folytatjuk a szülés utáni test átalakulásával, hogy azzal kapcsolatosan például akár mit tudtok ti segíteni. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Janis Sassinopoulos, plasztikai sebész, az IRIMED alapítója volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.

0: megszűnt a Katániai reptéren. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templommal rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus mellett a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt részt vesznek. Igét hirdett Stenbach József református püspök, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna a brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekedhetnek, valamint újra nyitották a reptér tegnap bezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az asszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A napos idő mellett néhol estig még több felé előfordulhat kisebb esőzápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arra felé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, hello! A mikrofonnál Már István Dániel, közelít a hosszú hétvége, még a mai munkanap, meg a holnap, és aztán négy nap pihi. Pörgetjük az időt rendesen, de ebben az órában végre frissült egy picit a levegő, úgyhogy jókat lehet sétálni ebben a 27 fokban. Ezt teszik mindjárt az előadók is. Walking on a Dream, Walking on a Sun, Walk Away, mi mind érkeznek majd többek között. Cher, Well Hello, Empire of the Sun és a Smash Mouth is benéz hozzánk. Aztán majd szintén sétálunk csak visszafelé az időben, 2009 és 19 terítéken majd az időutazásban, az akkor is lágerista vezetőkkel. Az óra sztárjai közül pedig a Killers és a Coldplay nézve hozzánk 3-3 dallal. De egyenlőre Alice Mertonnal indulunk, már is szól a Runaway Girl. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást egész délutára.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, tényleg közelít a hosszú hétvége, sokan le is dolgozták a pénteki napot, úgyhogy remélem sokan pihennek majd, de egyébként dolgozni kell, akkor is itt leszünk, és a mai délutánon is a legjobbakat szolgálom. Már is egyébként beüzítem az SMS számunkat, ez a 0677-986-on elérhető, egészen délután 5-ig én nézem az SMS-eket, főleg majd a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, hogyha igazán beindul a hazafelé menet. Hasznosak lehetnek ezek az információk, amik SMS-ben érkeznek hozzám, hiszen továbbadom a többieknek. De ha már így felfrissült a levegő, és alig érjük el a 25 fokot, miért ne sétálnánk egy jót? Egyébként már nem annyira izzadunk abban a nagy melegben, úgyhogy még a nap azért ragyogóan süt, úgyhogy fel lehet töltekezni D-vitaminnal. Fizikális értelemben is, átvitt értelemben is, hiszen már is olyan dalok érkeznek, amik a séta jótékony hatásáról szólnak, mindenféle aspektusból megközelítve. Egy ausztrál bandával indulunk, jön majd az Empire of the Sun, aztán majd a Smash Mouth az első nagy sikerükkel, még a Shrekes idő előttről, és aztán majd itt lesz a Franz Ferdinand ebben a körben, de egyébként 6 ilyen slágerrel készülök. Hát az Empire of the Sun többször megérte egyébként a szigetet, nagyon szeretik őket a rajongók, hiszen hogyha megjelennek a színpadon, akkor az garancia jó szórakozásra, nem csak a hangzást illetően, meg a jó daloknak köszönhetően, hanem a megjelenésük is egyébként eléggé illusztris. Hát külön-külön egyébként már annak idején együtt dolgoztak például a Killers-szel, Lady Hawk-kal, vagy a Pnau formációval is, akik ugye néhány éve a nyár egyik nagy slágerét, egy gyerekkórust, a Changes hozták, aztán utána a két tag összetalálkozott és létrehozták a könnyű zene egyik legsikeresebb albumát, az volt a Walking on a Dream, amiről most a címadódal érkezik. Aztán őket majd a Smash Mouth váltja, hát nagyon sokaknak, gyerekeknek, felnőtteknek, szüleiknek egyaránt a Shrekből lehet ismerős az ő néhány daluk, amelyek közül egyébként többet Oscar-díjra is jelöltek, de érdekes módon egyébként a Smash Mouth már bőven bontogatta a szárnyait a 90-es évek végén. Ezt onnan tudom, hogy akkor kezdtem el rádiózni, amikor a slágeristák élére tört a Walking on the Sun, aminek már az első néhány taktusa ilyen nagyon kellemes, kecsi, behúzós muzsika. Tényleg, ha nem tudnánk, hogy arról van szó, hogy milyen jó dolog a nyári napsütésben sétálni, akkor szerintem a becsukjuk a szemünket, rögtön jöhet az az érzés, hogy tényleg ez erről szól. Aztán utána jöttek a nagy átütő sikerek, ugye a Shrekből feldolgozták a Monkeys, I'm a Believer-ét, vagy az All Stars-t, amivel aztán tényleg felrajzolták magukat a könnyű zenei térképre, és aztán a végére jön majd egy alter csapat, a Franz Ferdinand formáció, ha már friss a sziget zárása, akkor ők is többször szerepeltek ott, hát idén nem, de néhány éve egyébként, azt hiszem kétszer is voltak nálunk. Egy rock együttesről van szó, amit 2001-ben alapított két jó barát, Alex Capranos és Bob Hardy a skóciai Glasgow-ban. Ők azóta is a formáció két oszlopos tagját, természetesen a koncerteznek, akkor csatlakoznak hozzájuk egyéb zenészek, meg egyébként a bandában jönnek, mennek a tagok az idők során, hát már 2001 óta léteznek, úgyhogy igazából így a 25 év távlatából ez teljesen természetes dolog, de a két jó barát a suliból, Alex, illetőleg Bob, abszolút oszlopos tagja maradt a Franz Ferdinandnak, akik szintén sétára invitálnak minket. Jön majd a Walk Away, de ahogy említettem, a Walking on a Dream-mel indulunk, és aztán jön majd a Walking on a Sun, a következő körben pedig felkészül Cher és a hazai Bell Hello is, szintén séta témában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: text a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the...
1: Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenékkel. Jó hullámvasút az időjárás ezen a héten. Ma van a leghűvösebb nap, aztán holnaptól ismét melegkedni kezd majd a levegő. Csütörtökre az államalapítás ünnepére már megint 30 fok felett leszünk, ragyogó napsütéssel, úgyhogy izzasztó lehet majd az esti tűzijáték. Aztán utána megint frissül egy picit a levegő, és minden napra a csütörtök kivételében lehet kalkulálni. Elszórtan záport és zivatar. Tegnap este azért jól esett az a frissítő eső, ami jött az esti órákban, jól le is ütött egy picit a levegőt. No, már is mi sétálunk tovább, mint ha nem lenne holnap. Jön a Walking Free, a Walking in Memphis, és aztán majd a Szomorú séta. Elsőként érkezik Mika Tyler, aki egyébként egy keresztény kortárs előadó Amerikából érkezik hozzánk. Hát leginkább a keresztény pop zene nagyágyúja. 2013-ban kezdte el a karrierét egy nagy lemezzel, és aztán utána 14-ben, 16-ban és 20-ban is megjelent egy-egy nagy slágere. Egyébként egészen pontosan Texasból érkezik hozzánk, majd hozza a Walking Freed. Aztán majd itt lesz velünk Cher, akinek egy feldolgozás dala érkezik. Hát érdekes módon egyébként az eredetit Mark Cohn játszotta el. Pontosan abból az időből muzsikált Mark Cohn, mint a Smash Mouth Walking on a Sun-ja kijött egyébként a Billboardra, de érdekes módon Mark Cohn nem tudta sikerre vinni azt a dalt. Aztán Cher megkapta, vagy megkaparintotta azt a muzsikát, és valahogy ő kellett hozzá, hogy igazából sláger legyen belőle. Több ilyen eset van egyébként a könnyű zenében, például nagyon sokan Tina Turner bestjét is Tina saját dalának tekintik. Egyébként eredetileg Bonnie Tyler énekelte el, de Tina vitte sikerre. Szóval van, hogy más előadó kell valamihez, hogy aztán az igazán nagyot szóljon. Cherről egyébként még néhány éve bejelentették, hogy életrajzi film jelenik majd meg róla. Hát valahogy az a fiókban maradt, nem tudom, hogy költségvetési zavar, a Covid járvány, vagy mi szólt közben, hogy egyelőre még nem láthatjuk a moziban az énekesnő életéről szóló filmet, pedig egyébként elég illusztris banda készítette volna el, az is lehet, hogy éppen most készül. A Mamma Mia és a Forrest Gump alkotói készítik ugyanis Cher életrajzi filmét. Állítólag mindenről az énekesnő 75. születésnapján a Twitteren számoltak be. A forgatókönyvön akkor Cher barátja az Oscar-díjas Eric Roth dolgozott, ő a Forrest Gump forgatókönyvért egyébként elnyerte a legjobb Oscar-díjat, de jelölték őt másik alkalommal is, legutóbb a Mank miatt. Hát remélem, hogy megvalósul azért. Majd a film már Amy Winehouse-ról, Elton John-ról és Freddy-ről is készült film, hát ha valaki megérdemelni, az Cher. És aztán a végére majd a sétánkat a Szomorú sétával zárjuk, a Well Hello érkezik, akik nemrégiben jubiláltak, hiszen 2014-ben alakultak meg, és akkor jöttek ki az év nagy slágerével, az volt ugye a Rakpart, ami azóta is egyébként nagy-nagy hazai kedvenc, igazi kult dallá változott, de hát igazából azóta már együtt dolgoztak a Hősökkel, a Halott pénzzel, Éder Krisztiánnal, a Rakpart után pedig tulajdonképpen rengeteg slágerük volt, még az Apuved meg, de még egyébként a koronavírus járvány idején is reagáltak az abszolút akkori trendekre, ennek volt köszönhető a Szomorú séta, ami mindjárt érkezik. Hát, hogy mennyire szomorú ez a séta, az kiderül, de csak is majd Mika Tyler Walking Free-je és Cher Walking in Memphis-e után, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.
2: The verdict was guilty, case closed, the end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, remélem, hogy van programötlet a hosszú hétvégére, hát a fővárosban élők vagy környékbeliek könnyen találhatnak egyébként kedvükre valót, hiszen augusztus 20-a egyébként tele lesz jobbnál jobb programokkal, mivel ezek többsége egyébként külszínen történik, sok lezárásra is kell készülni, majd mindjárt mondom, hogy egészen pontosan mire, és aztán majd megállás nélkül jönnek a zenék, a Paramore-ral folytatom, itt lesz a Rose Colored Boy.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivirágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncept alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a

0: lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt, de a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a világra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a budapesti közlekedési központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus 20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Érdemes kihasználni egyébként a felfrissült levegőt, jó nagy sétákat tenni, most már nem lehet annyira izzadni, hiszen 25 fok a maximum, hát azért tartja-e az időjárás magát ehhez, vagy lesz-e újabb melegedés, akár hőhullám, az kiderül a friss információk végén a hírekből, és aztán utána majd időutazunk. 2009 és 19 lesz majd terítéken, ilyenkor mindig hozom az akkor is lágerista vezetőket, meg néhány infót, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. De a hangulatot majd 2009-ből Nadal Imbruli alapozza meg, 19-ből pedig jön majd Jamie Lawson vagy Wolf Kati, de egyelőre Dua Lipával indulunk, egy jó kis catchy diszkóddal érkezik. Ez a Dance the Night.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük,

0: most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
4: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posvai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a pártagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsodaba Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
6: És akkor indulunk a mikrofonnál István, de ennél az éterben pedig az időutazás szakavatott mannások tudják, hogy az annyi lesz, hogy 2 évben kötünk ki. Ez esetben 2009 és 19 a két célállomás, az akkor is lágerista vezetőkkel idézzük meg a jó hangulatot, meg csúrantok cseppentek némi információt is, hogy tényleg meglegyen az év. Natalie Imbruglia, a Wrong Impression-je érkezik, Anastasia Kosin, és aztán 2019-ből Jimmy Lawson és Wolf Cut is többek között. De egyelőre induljunk el, az a biztos Dua Lipa és a Dance the Night érkezik. Jó szórakozást!
5: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A nyár utolsó nagy dobása általában augusztus 20. Hát lehet, hogy a gyerekkori emlékek, de ilyenkor mindig az a flashem, hogy augusztus 20-a után gyerekkoromon áramlott egy picit a levegő, frissült, jött az eső, hát ez ugye már a mai világban egyáltalán nincs, így szeptember végéig is akár még bomba 30 fok körüli hőmérsékleti értékekkel kalkulálhatunk. Egyébként megnéztem az időkép 30 napos előrejelzését, lesz még 30 fok. Nem csak a héten, hanem még szeptemberben is, úgyhogy ez már egyáltalán nem igaz, amit mondtam. 2009-ben megyünk már is, ott indul az időutazás, Nadal, Imbruglia, Anastasia és Kosin, meg a Hajdú érkezik majd az első nagy siker. Hát elég sokan koncerteztek 2009-ben nálunk, jött Madonna, Tom Jones, Dana Kroll és Anastasia, aki majd mindjárt a One Day in Your Life-ot énekli el. Aztán jó kis balhé kerekedett az Eurovíziós Dalfesztivál körül, csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába, viszont ő az utolsók között végzett a versenyben. Tavasszal a Valami Amerika második része hódított a mozikban, majd jött a Made in Hungária, amelyben Fenyő Miklós slágerei voltak a főszereplők, évvégére pedig Csányi Sándort kaptuk a Poligami sztárjaként, míg a Tinik vámpír lázban égve rajongtak az amerikai alkonyat újholért. Na hát ennyit az év margójára. Ha még nem hoztam közel 2009-et, akkor majd most a zenékkel. Nadal, Imbruglia nagy utolsó dobása volt a Wrong Impression, tulajdonképpen az őnes slágereit vesszük, hiszen a 90-es években ért el első nagy sikerét. A Tornal, ami még nem is csak saját dala volt, hanem egy feldolgozás, egy Edna Swap feldolgozás, de mégis azzal írta be magát a memóriánkba. Szóval mostanában ismét egyébként felfellépeget Nadal, Imbruglia, meg különböző rádiósokban látom őt szerepelni, például egy külföldi rádióban egy női műsorvezetővel arról beszélt, hogy micsoda kultikus frizurája volt a Tornban, és az mennyire meghatározta a kort, hogy minden lány olyan haját akart, mint egyébként abban a klipben volt. Abban a klipben viszont, amit most hozok a Wrong Impressionében, ha jól emlékszem, akkor már egy teljesen más hosszabb frizurával kerékpározott. Aztán majd Anastasia érkezik hozzánk, akinek a neve görögül feltámadást jelentett, ő is elég sokat szambázott, mire egyébként elérte az első sikereit, nagyon sokszor próbálkozott különböző producereknél, zenekiadóknál, hogy hello, itt vagyok, bomba hanggal, fedezzetek fel, de aztán pontosan amiatt, amilyen külseje volt, meg amilyen a hangja, így nem tudták őt összetenni, úgyhogy elég sokat kellett várni, míg végül is valaki leszerződött vele, így hát eléggé kalandos is volt a zenei karrierje előtt élete. Táncos nő volt, dolgozott bárpuldosként, láthatjuk egyébként különböző videoklipekben is táncikálni, de aztán jöttek az első nagy sikerek. Ilyen volt a One Day in Your Life 2009-ből, és aztán majd a végére a Kosin, egy brit trip-hop, drum and bass és rock együttes érkezik hozzánk, akik első nagy sikerüket ebben az évben 2009-ben érték el a Hajdúval. Aztán utána még egyébként számtalan dalt adtak a nagyvilágnak, például ilyenek voltak a Catch, a Hungry vagy a Harder. A Drum and Bass egyik oszlopos tagjai voltak, talán az utolsó nagy képviselői a műfajnak. Nagyon jó egyébként, igazi parti hangulatot hoznak, és abszolút időtálló az összes daluk, hiszen megmaradtak abban a köntösben, ahogy megszerettük őket. Szóval ők érkeznek pillanatokon belül, Nadal, Imbruglia, Anastasia és Kosin, most a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM élettöröm zenékkel. SMS-ünk működik, ám nem mondom mindig, de a fél szemem mindig rajta van. 0677098-at ide várom a közlekedési információkat. Lassan már egyébként, ha valakinek dolgoznia kell, akkor mostanában indul hazafelé, úgyhogy biztos lát ezt-azt, amit hasznos lehet a többieknek. De egyébként baráti köri tapasztalatból azt is látom, hogy nagyon sokan elkapták ezt a három munkanapot szabadságba, és akkor így egy egész hetet tudhatnak magukénak, hiszen ugye nem sokára indul a hosszú hétvége. Nálunk egyébként folytatódik tovább az időutazás, 2011-es az év, ahol kikötünk, már is érkezik Jamie Lawson. Hát akkor március 11-én a Japánban valahamért legnagyobb 9-es erőségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el. A katasztrófa több ezer áldozatot követelt, és az anyagi kár elsősorban a rengést követő cunami következtében hatalmas volt. Az április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminsteri apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte. Nálunk azt hiszem az RTL adta élőben. Hát egészen pontosan tudom, mert én annak idején ezt néztem apuval. No, hát már is a zenékkel egyébként jobban elkapjuk az évet. Jamie Lawson érkezik, és az egyik nagy-nagy sikere a Wasn't Expecting That, aztán majd Wolf Cathy, és egy izlandi banda is, az Of Monsters and Men. Hát érdekes kijelentést tett egyébként nemrégiben Jamie Lawson Ed Sheeranről, zenésztársáról. Állítja, hogy a vörös hajú énekes lehet a következő Keith Richards, hát sajnos nem a zenei képességei alapján állította a tehetséges zenészről. Azt mondta, hogy Ed Sheeran pont úgy tud vedelni, mint Keith, aki híresen nagyivó, és előfordult már, hogy részegen állt színpadra. Hát szerintem, ahogy Jamie Lawson tud bókolni, úgy senki más. Nem tudom, hogy Ed Sheeran mennyire örült ennek. Amikor ránézek, úgy egyébként nem mondanám azt, hogy nagy alkohol kedvelő, de hát ugye a britekről ezt sosem lehet tudni. Aztán majd Wolf Cathy érkezik, és a Szerelem miért múlsz, ami ugye az ő nagy kultikus dalát, Cathy nem tud a mai napig úgy fellépni, hogy ezt adat ne kérjék tőle. Ez volt az első nagy sikere az X-Faktor után, aminek ugye első szériájában a döntőig menetelt, és aztán a Rakoncai Tesók meg Geszti Péter közösen írták meg neki ezt a dalt, amivel aztán képviselte az Eurovízión hazánkat. Tehát akkor a bookmaker irodák egyébként szinte mindenhol top 3-ba tették meg, akár győztes kategóriába ezt a dalt. Szépen menetelt egyébként, bejutott a második körbe is, de aztán végül is nem nyert Cathy, de hát ezzel, mint a rakéta kilőtt egyébként a hazai poppiacon, és azóta már számtalan dalt adott nekünk. A végére pedig az Of Monsters and Men érkezik, egy nagyon érdekes csapat, minden érdekes, ami egyébként Izlandról érkezik, hát ők is azok 2010-ben alakultak különben, úgyhogy itt nagyjából egy évesek voltak 11-ben. Évente megrendeznek Izlandon is egy tehetségkutatót, amit nagyjából úgy lehet kategorizálni, mint nálunk a Megasztárt, és azt nyerte meg egyébként az a Monsters and Men. Később aztán 2011-ben adták ki a My Hand is an Animal albumukat, amivel aztán az egész világon már ismertségre tettek szert. Ezen szerepel többek között a Little Talks, ami számtalan helyen a slágeristák élére repítette a csapatot. Szóval ők érkeznek már is 2011-ből, Jamie Lawson, Wolf Cathy és az Of Monsters and Men, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en egy hazai zenekar érkezik a Heaven Street 7-ből, jól ismert Szűcs Krisztián mellett, a Magna Cum Laude-ben játszó Mező Misi, illetőleg a Sean Deringként ismerté vált producer Szepesi Zsolt, valamint Mihálik Ábel, a tagja a NASA formációnak, amivel folytatom. Mindjárt jön az Az kell, ami nincs.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel végre jönnek az óra sztárjai, két igazi húzónév érkezik, majd a Coldplay három slágerét készítettem be, többek között a BTS-szel, a koreai csapattal közös My Universe-et, és aztán majd érkezik a Killers is természetesen a nagy slágerrel, a Human-nal. De egyelőre egy másik klasszikkal indulunk, ők a Sunrise Avenue.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM.

0: Érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
1: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Szeles, de napos meleg idő lesz. Építik a víz alatti gátat Paksnál. Térképre tették az elmúlt 5 év államilag támogatott civil szervezeteit. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a 2 működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Mészáros Tibor lesz a soproni Petőfi Színház átmeneti igazgatója, jelentette be a város polgármestere. A szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője volt. Korábban kiszivárgott, hogy az önkormányzat Fülöp Pétert nevezné ki, aki volt a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetője, valamint az Orbán kormány közművelődési helyettes államtitkára, és Vidnyánszky Attila mellett operatív igazgató a Nemzetiben. A társulat ellenállását fejezte ki a kinevezése ellen. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform.
2: Időjárás.
3: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már indulunk is. Hello mindenkinek, István Dániel vagyok, és passzolom is a mikrofonomat az óra sztárjainak, Chris Martinnak mindenképp, hiszen ő érkezik majd a Coldplay érén. 3 slágerrel jönnek, itt lesz a Paradise, az Up and Up és az együttműködésben készült My Universe, de őket még megelőzi a Killers, ők az óra másik sztárja, szintén 3 dallal, majd az ő hármasukban felcsendül a nagy-nagy siker, az első átütő dal, a Human. Egyelőre indulunk a Sunrise Avenue-val. Jó szórakozást!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. This is the end.

Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel jutott kívánok hazafelé, a Van Info, én mindig vevő vagyok rá, 0-77-098-at, ez az SMS és Viber számunk. Hát a mai munkanap, még hogyha dolgozni is kellett, akkor nagyjából pipa, még a holnapi, és aztán utána indul a hosszú hétvége. Ebből egyébként, ha bevásárolni akarunk, annyit érdemes tudni, hogy augusztus 20-án lesznek majd zárva a klasszikus értelembe vett üzletek, a patikák is ügyelettel tartanak majd nyitva, illetőleg az éjjel-nappali boltokban, meg a benzinkutakon lehet vásárolni, de augusztus 20-a után aztán a pénteken tulajdonképpen minden nyitva lesz, és szombaton, vasárnap is, úgyhogy nem érdemes nagyon zombi apokalipszisre készülni. Holnap egyébként ragyogó nap, sűrés várható, és aztán utána majd záporok, zivatarok lehetnek, úgyhogy tegnap este kis felfrissülős jelleggel, de egyébként a hőmérséklet marad 30 fok körül. Már is jönnek az óra sztárjai, mindig ők három dallal érkeznek, így lesz ez mindjárt a Killers-szel. Három dalt készítettem tőlük, többek között jön majd a nagy sláger, a Human. Ők egyébként egy 2001-ben alakult amerikai rock együttes, amely a nevadai Las Vegasból származik. A zenekar jelenlegi tagjai Brandon Flowers, ő vokálista és szintetizátoron is játszik, aztán Dave Cunning, Mark Stromer, illetőleg Ronnie Vannucci Jr. Az első és egyben a mai napig legsikeresebb albumuk a Hot Fuzz, amelyet 2004 júniusában adták ki. Második albumuk, ami 2006-ban októberben jelent meg, a Sam's Town, harmadik korongjuk pedig 2008-as, a Day and Age című. Legkiresebb dalaik a Runaways, a Somebody Told Me, a Mr. Brightside, a When You Were Young és a Read My Mind. Zenéjük egyébként főleg a 80-as évekbeli angol új hullámon alapszik. 2009-ben még egy karácsonyi daluk is volt, a Happy Birthday Guadalupe. Aztán 2010 februárjában az együttes több nemzetközi fellépést is lemondott, a frontemberük Brandon Flowers édesanyjának halála miatt. Az asszony 64 éves volt, 2 éve küzdött a rákkal, a szervezete azonban feladta a küzdelmet, mindezt akkor a Spin.com jelentette be. 2010-ben az együttes frontembere Brandon Flowers szóló lemezt adott ki, Flamingo címmel. Hát ez mérsékelt sikeres volt, nagyjából egy dalt mi is játszunk róla, de igazából a nagy siker az a Killers kapcsán érkezett az ő életébe, és csak úgy a többi tag életébe. A Human volt a legnagyobb sláger, amit hogyha meghallgat az ember, akkor mindig olyan furcsa hangulatba kerül. Én leginkább a volán mögött szeretem hallgatni, mert azt érzi az ember, hogy minden rendben van, az élet megy a maga módján, lehet, hogy jönnek problémák, vannak jobb, rosszabb pillanatok, hullámvasúton ülünk, de hogy az élet nagyjából rendben van. Én nagyon érdekes ruhában volt a frontember a klipben, nekem mindig az ugrik be első képben, hogy egy ilyen sivatagszerű valamiben áll, és egy ilyen prémes, galléros ruhában énekli a Human. Természetesen, mint a legnagyobb Killers sláger, az is érkezik mindjárt a következő hármasban, majd középen. Ezt még megelőzi a The World Will Live In, és talán egy viszonylag ismeretlenebb dal érkezik tőlük, bár aki tartósan hallgatja a Manna FM-et, ismereti a Mr. Brightside-ot is, ami majd harmadikként csendül fel a Killers együttesnek. Nemrégiben egyébként a Human új köntöst kapott, hát el lehet dönteni egyébként, hogy azt tetszik-e, vagy az eredeti. Nyilván az eredeti járta meg annak idején a slágerlistákat. Szóval az ő hármasuk érkezik most, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között, és aztán felkészül a Coldplay. Ők lesznek majd a következő főszereplők.

98.6 Manna FM-en mindjárt jön a Coldplay, hiszen ők az óra következő sztárjai, majd a BTS-szel közös dalukkal startolunk. 0-7-7-0-9-8-at, ez pedig az SMS és Viber számunk. Ha valaki augusztus 20-án a tűzijátékot nézni vagy részt venne a szabadtéri programokon, szerintem tegyen majd be esernyőt vagy esőkabátot, hiszen bármikor utolérhet minket egy jó kis zuhé, aminek nem csak nekünk, hanem a környezetnek is nagy-nagy szüksége van, de holnapi nap például egyébként zavartalan napsütéssel telik majd. Közben pedig az óra sztárjai érkeznek, elsőként a Coldplay együttes, ami azt jelenti, hogy három dalt is forgatok tőlük, hamarosan jön a Viva la Vida. Nos, a Coldplay frontembere maga a Coldplay, szerintem ezt megállapíthatjuk, általában így van ez az együttesekkel. Chris Martin egy igazi kis multikulti énekes, szeneszerző, szövegíró, zongorista és gitáros is egyben. Egy tanárnő és egy könyvelő első gyermekeként jött a világra, négy testvére van. Egy csak fiúknak fenntartott Sherburne-i magániskolába járt, milyen vallásos kispolgári kisvárosi környezetben élt, majd ókori történelmet tanult a londoni egyetemen, és mellette utcatáblafestőként is dolgozott. Az egyetemen ő volt az egyik jégkorong csapat kapitánya. Kiválóan tanult. 1996-ban az egyetemen ismerte meg Guy Berryman-t, John Bucklandot és Will Champion-t, akikkel megalapították a Coldplay nevű együttest. A Coldplay egyébként 1998. januárjában alakult, tagjai Chris, ahogy említettem, Johnny, Guy és Will, több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, Grammy-díjas a Clocks, vagy az ötödik stúdióalbumukról a Paradise. Az együttes egyébként jelenleg 7 Grammy-díj birtokosa. Világhírnévre a Yellow című dalukkal tettek szert, melyet debütáló albumuk a Parachutes követett. 2002-ben jelent meg második albumuk a Rush of Blood to the Head címmel, amelyet a Rolling Stone magazin beválasztott minden idők 500 legjobb albuma közé. Kis pálya. A következő stúdióalbumuk az XY talán kevésbé lelkes, de még mindig pozitív fogadtatásban részesült. Negyedik albumuk a Viva la Vida or Death and All His Friends, melynek társproducere Brian Eno volt, ismét pozitív fogadtatásra talált. Az ötödik albumukkal pedig egy kis stílusváltást hoztak. 2003-ban feleségül vett egyébként Chris Martin Gwyneth Paltrow Oscar-díjas amerikai színésznőt, akivel aztán el is váltak, egy leány és egy fiú gyermekük született. Gyermekeik a szüleik keresztnevét is viselik. Apple keresztapja Johnny Buckland, Chris Martin egyik legjobb barátja, a Coldplay együttes gitárosa. Moses keresztapja Chris Martin másik legjobb barátja, Simon Pegg, brit komikus színész, akinek Shaun of the Dead című filmében mellékszereplőként felbukkan, mint Chris Martin, mint Johnny Buckland. És ha színészet, akkor szerepel Johnny Cash God's Gonna Cut You Down című videójában is. Chris Martinra, mint zenészre óriási hatása volt egy norvég pop együttes, az AHA. Különösen egy dal maradt meg benne, a Hunting High and Low. Az AHA énekesének Morten Harketnek a stílusát tudatosan utánozta és utánozza ma is. A YouTube pedig az az együttes, amely mind zeneileg, mind politikailag nagy befolyást gyakorolt a srácokra. A Rolling Stone magazinnak azt mondták a YouTube-ról, bár nem veszek hétvégi jegyet Írországba, és nem lógok állandóan a kapuik előtt, azért a YouTube az egyetlen együttes, amelynek a teljes katalógusát kívülről fújjuk. A The Unforgettable Fire első dalát, a Short of Homecoming címűt oda-vissza el is tudom énekelni, olyan lelkesítő, brilliáns és gyönyörű, mondta Chris, az egyik első dal, amelyet eljátszottam, amíg meg sem született gyermekemnek. Chris Martin Bonohoz hasonlóan intézi jótékonysági és politikai projektjeit is. A csapat pedig három dallal rukkal elő, már is indulunk az elsővel, jön a My Universe, aztán majd az Up and Up, a végre pedig a Paradise. A Coldplay hármasában itt a 98.6 Manna FM-en.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던

98 mandat Manna FM-en Sting érkezik pillanatokon belül Shaggyvel közös dalával. Néhány héttel ezelőtt járt egyébként Sting már sokat szorra Budapesten a Stereo 3.0 koncert sorozattal, aki ott volt, azt mondta, hogy bomba volt, szokás szerint hozta a színvonalat, és Sting nem rohant el utána az országból, hanem még az egyik budapesti pizzázóban is eltöltött egy jó kis vacsorát, a pizzázó tulajdonosai pedig erről a Facebookon adtak hírt. Na mindjárt jön a Just One Lifetime.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Villa Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Viga Dónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, hévvel vagy volánbusszal is megközelíthető. Így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így a reggel elindulunk, a 10 órait már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemél papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sterinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kadacsúcs és a Saskövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Vác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti Mesetó alig fél óra tekerés, de Zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt. Ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk. Ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál. Az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajó kiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: All right. Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pikpak elment a mai délután is, holnap már szinte pénteki hangulatban találkozunk, hiszen holnap véget ér a munkahét, annak ellenére, hogy szerda lesz, hiszen majd indul a hosszú hétvége. De én itt leszek kettőtől, és várok mindenkit nagy szeretettel. István Dániel, jó szórakozást kíván a folytatáshoz.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
7: Reklám hangzott el.
8: Szeles, de napos meleg idő lesz. Letartóztatta a bíróság a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Kivizsgálják a távozó vezetés lelépési pénzeit a közmédiánál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan megsérültek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális

0: Szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösföldi gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 7 és 9 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból, a Széchenyi hegyállomásról Hűvösvölgybe. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat.
1: Időjárás.
0: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé lehet kisebb esőzápor, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk majd. Az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek.
2: Manna Manna

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song The Lord Builds the House. Last year, during kind of the pandemic and all the time that we had on our hands to reevaluate our lives,
2: a járvány alatt sok időnk volt átértékelni az életünket. Én például időről időre visszakanyarodtam ahhoz a történethez a Bibliában, amit gyermekkoromban sokat hallottam, de sosem értettem, a Bábel tornyának történetéhez. Tudtam, hogy Isten üzenni szeretne nekem valamit ezen keresztül. Egy nap, amikor olvastam ezt a részt, menjünk, építsünk tornyot magunknak, hogy naggyá tegyük a nevünket, és dicsőséget szerezzünk magunknak, akkor megértettem, hogy az én életemben is sok torony van, amit le kell döntenem, mert magamnak emeltem őket, nem pedig Istennek az ő dicsőségére. Az újrakezdéshez le kell bontani ezeket a hamis tornyokat az életünkben.
1: This song encourages you and it reminds you that if God is the master builder of your life, then it will be built well in every season and nothing can tear it down.

0: Manna Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Szeles, de napos meleg idő lesz. Letartóztatta a bíróság a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Kivizsgálják a távozó vezetés lelépési pénzeit a közmédiánál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan megsérültek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösföldi gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 7 és 9 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból, a Széchenyi hegyállomásról Hűvösföldbe. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat.
0: Időjárás.
3: Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé lehet kisebb esőzápor, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk majd. Az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.
1: Believing that God only has the best in store for his children. I've

0: nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választó

0: sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Káli György, a Service Design Day alapítója. Szia, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Én egy pár szóban azért egy kicsit többet mondanék el rólad, hogy a hallgatók egy kicsit jobban belelássanak abba az emberbe, akivel ma fogunk beszélgetni. Több mint 15 éve dolgozik vállalati és ügynökségi oldalon. Szakmai fókuszában az ügyfél élmény tervezés, a munkavállalói élmény, a digitális transformáció és az AI üzleti alkalmazása áll. Munkájában azt kutatja, hogyan lehet a jó ötletekből valódi, működő és emberközpontú üzleti megoldásokat építeni. Ma arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan válhat a tudás, a design szemlélet és az ügyfelek mélyebb megértése kézzelfogható üzleti értékké.
1: Igen, teljesen szuper, nagyon köszönöm, mert nagyon kerek volt.
2: Igyekszem. Ma a könyvekről van szó, és a könyvekről beszélgetünk, de ahhoz, hogy te ezt a tevékenységet, amit ugye itt én összefoglaltam, ezt

0: jól tud végezni, ahhoz nyilván nagyon-nagyon sok szakmai és egyéb könyvet is el kellett, hogy olvassál. Mik voltak azok a könyvek, amikre úgy emlékszel most vissza, hogy azok abszolút meghatározóak voltak a te szakmai fejlődésedben?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert ugye alapvetően ez a szakterületlenül a szolgáltatásfejlesztés, illetve amit meséltél rólam, az is azért elég sok felé elágazódik, úgyhogy inkább úgy mondom, hogy nem egy pár ilyen alapkönyv volt, hanem sok típusú üzleti, vagy akár nem üzleti tartalom, ami összeállt ahhoz, hogy tudjam azt csinálni, amit csinálok. Nekem a szakmai indulásomnak az egyik első ilyen alapkönyve volt a Lean Startup nevű könyv, ami igazából azt mutatta meg nekem, hogy milyen egyáltalán egy ötletből vállalkozást építeni. Eric Ries-nek a könyve, ez a 2010-es évek elején jelent még magyarul is. Ekkor a Viás Csongoréka, aki most már a Startup Hungary-nek vezetője, szerveztünk is el egy konferenciát, hogy ezt megmutassuk a hazai publikumnak, még ez a bimbódzódó Startup közösség tagjainak, úgyhogy ez nagyon nagy hatásra volt. Nem, hogy ez a könyv mondta azt, hogy évtizedes tapasztalatokra alapozva, hogy az írónak mindig volt valami startupos projektje, de hogy azt vette észre, hogy az egyik projekt azért dőlbe, mert nem volt csapata, a másik projekt azért dőlbe, mert hogy nem volt pénze, a harmadik projektben volt pénze és volt csapata, de más az is bedőlt, és elkezdte vizsgálni, mitől dőlnek be a történetek, és a Lean Startup lényegében egy olyan módszert, ami egyébként nagyon hajaz a service design alapját is adó design thinking gondolkodásra, hogy minél gyorsabban menj ki az ötleted a piacra, és teszteld, megnézd meg azt, hogy mit gondolnak róla az emberek, és úgy fejleszd a projektet, hogy a visszajelzések alapján iteráld és javítsd, hiszen azért lesz piacképes valami, nem azért, mert sok pénz van benne, nem azért, mert hogy nagyon jó szakemberek vannak benne, hanem azért, mert a lehető legjobban reflektál a valós üzleti és piaci igényre.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert nagyon-nagyon sok startup cég alakul, és azt mutatják a statisztikák, de ezt te nyilván meg tudod majd erősíteni vagy cáfolni, hogy 10-ből max 3 az, aki valóban tovább is jut az ötletével, és valóban ki is tudja nőni magát. Ez hogy van itthon?
1: Hát, ezt szerintem itthon még talán még rosszabb is. Ugye egy kicsit ilyen sajátos ökoszisztéma van itthon, az állami szerepvállás is azért ezt torzította az elmúlt időszakban. Úgyhogy itt azért most egy újjáépítkezés fog zajlani ebben a szférában is. De igen, hát alapvetően azt kell látni, hogy a startupnál azért nagyon sok kockázati tényező van. Egyrészt van egy ötletgazda, akinek a személyisége önmagában egy kockázatot jelent, hogy valaki képes-e az ötletét megvalósítani, azon kívül, hogy jó ötlete van, de hogy ugye ez egy piacilag kell validálni, az előbb mondtam. Aztán, ha piacképes az ötlet, akkor hogyan lesz ebből termék, a termék építés önmagában egy nagyon nehéz sokbuktatós történet, hogyan lesz ennek, hogy mondjam, kifutása, csapatot építeni. Nagyon sokszor jön elő, hogy a ötletgazda egy jó mérnök, vagy egy lánglelkű fiatal, mondjuk nem feltétlenül CEO típusú gondolkodó, tehát nem rendszerbe gondolkodik feltétlenül, hanem az ötletét szakmailag akarja javítgatni. Már pedig egy cégépítés azért más is szükséges, és akkor van itt is egy döntési pont, hogy akkor nagyon sokszor azt lehet látni, a cég alapítója korlátozza be egy bizonyos szint után már a cégnek a fejlődését, vagy esetleg az ott esetben rossz befektetői kört hívnak, meg rossz döntést hoznak, és szóval nagyon sok buktató van, igen, ebben a történetben.
0: Hogyan lehet ma mondjuk ezeket a startup cégeket támogatni úgy, hogy minél kevesebb ilyen buktatóval fussanak bele? Azért az is jellemző ugye ezekre a cégekre, hogy egy bizonyos korosztály alattiak, főleg az alapítói és a megalkotói is, illetve a résztvevői ezeknek a cégeknek, akik sem munkatapasztalattal nem rendelkeznek olyan sokkal, sem pedig gazdasági tapasztalattal.
1: Igen, volt erről egy mémesedett grafika pár éve, hogy az amerikai legsikeresebb cégeknek az alapítói azért a vélekedések ellenére nem a 20 évesekből kerülnek ki, hanem a 40-esek alapítják a legjobban futó cégeket, és akkor a diskurzusa felé ment, hogy igen, azért, mert ők már 20 éves korukban is az első bukásukat túlélték, és megtanulták, milyen ez. Ugye ez az ökoszisztéma abból is áll, hogy ezek az ötletgazdák, ezek folyamatosan a sikertelenségből is tudnak tanulni, és a tapasztalatot újra forgatják a következő vállalkozásukba. Tehát, hogy ez alapvetően ez hiszen nem így működik, és hogy igen, a statisztika szerint a már az érettebb, vagy már tapasztaltabb vállalkozók lesznek sikeresebbek. Illetve, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni? Hát azért nagyon sok, egyre több tudásanyag van, meg az AI megjelenésével szerintem ez radikálisan átalakul, hogy nagyon sok olyan erőforrás igényes történet, vagy nehezen hozzáférhető tudás gyakorlatilag általánossá válik, demokratizálódott. Tehát aki most akar vállalkozni, akár tizenévesként, és kicsit tudatosabban néz a világra, és mondjuk használ internetet, meg használ ilyen eszközöket, akkor a lehetőség tárháza van. Tehát tényleg most gyakorlatilag tud az AI-tól egy olyan szerepet kapni, egy olyan támogatást kapni, egy olyan szerepet adni az AI-nak, amivel gyakorlatilag egy vállalkozási tanácsadóként tud neki segíteni, tud piackutatást végezni, tud befektetői logikával elgondoltatni dolgokat, és gyakorlatilag ripszops akár egy-két nap alatt tud egy ötletből koncepciót gyártani, prototípust építeni, és azt tesztelni a piacon, hogy csak visszatérünk a Lean Startup-os gondolkodásra, hogy tényleg most már működik az, hogy már azon nyomban ki lehet menni a piacra. Ugye régen ez azért volt nehéz, amikor a könyv megszületett, mert nagyon sokszor egy hatalmas technológiai fejlesztési igény állt a végtermék, vagy a prototípus, első verziós prototípus és az ötlet között, mert nagyon sokszor egy technológia startup a prototípusig is barom nagy erőforrásra tudott eljutni, de ez az AI megjelenésével ez egyre lecsökkent, tehát még egyre csökkenni fog még mindig.
2: Mekkora szerepe van a kudarctűrő képességnek bizonyos emberek, üzletemberek vagy vállalkozások sikerében?
1: Szerintem nagyon fontos. Van is ugye erről egy könyv, amit, ha már könyvekről van szó, például a Carol Dweck-nek a Szemléletváltás című könyve, ami a Growth Mindset-nek az alapműve. Szerintem ez egy kulcs a growth ilyen vállalkozói közegben. Én sokat foglalkozom a KKV-kkal, a stratégiai tanácsadóvők a Telekom Hello Business-nek most már jó pár éve, és nagyon sok ilyen karrierváltó vállalkozó sztorit ismerek, és ott is például azt lehet látni, hogy aki mondjuk alkalmazottból megy át vállalkozó, nem is kell startupernek lennie. Legnagyobb gát ez a mindsetbeli változás, ugye az alkalmazotti biztonságos létből, ahol megvannak a keretek, adott esetben az infrastruktúra, le van képezve a folyamatok több meg a működési rend, kilép egy szabad pályára, és bizony itt a kudarctűrésnek is nagyobb szerepe van, igen.
0: Kudarctűrés az egy dolog. A másik dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy alkalmazotti létből kimenni a vállalkozói létbe, az egy gazdasági döntés is nagyon sok esetben, és én azt látom, legalábbis a saját szakmámból kiindulva, hogy ez is egy óriási nagy gát, ami visszatartja az alkalmazotti létből a vállalkozói létbe való átlépést, önnek a lehetőségét. Hiába van meg a jó ötlet, hiába szeretne a saját lábára állni, de egyszerűen úgy érzi, hogy gazdaságilag ő még erre nem képes.
1: Igen, de ugye az AI eszközökkel ez a küszöb is egyre könnyebben megugorható. Egyébként azt lehet látni nemzetközi szinten, hogy aki kicsit tudatosabban foglalkozik az AI-jal, és képzi magát, tehát nyilván itt kell egyfajta önképzési szándék is, meg hajlandóság, akkor megismerkedik a vibe coding-gal. Ugye a vibe coding lényegében azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül fejlesztői tudás ahhoz, hogy lefejlesztünk valamit, hanem egy vibe, egy vágy alapján egy gondolat alapján tudunk kódoltatni az AI-jal. Nyilván ez egy prototípus szintű kódolás, de attól függően ez prototípus, tehát ott lesz a produktum már, ami kipróbálható, tesztelhető, és utána elvihetjük egy mélyebb szintre építő, nem tudom, IT architekthez, vagy egy IT tudás birtokosához. De lényeg az, hogy nagyon gyorsan meg lehet csinálni a prototípus most már, aki AI-ja picit is foglalkozik, és azt lehet látni nemzetközi szinten, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan vállalati munkatársak elkezdnek építeni a saját alaptudásuk, szakértői tudásuk alapján, és készülnek tonna számra az applikációk, a digitális megoldások, és inkább leginkább most két hiánypont van, főleg ezeknél az embereknél. Az egyik az, hogy hogyan lehet ezt piacra vinni, amikor egyre nagyobb zaj van, egyre több applikáció, egyre több megoldás van. Ugye ez a piacra lépésnek, a tesztelés utáni szakasznak a tudása hiányzik sokszor, illetve a service design, ami meg arról szól, hogy ugye ezt tanítjuk az embereknek, hogy emberközpontúan érdemes tervezni, mert hogy ha hiába vagyok én jó szakember és egy jó szakmai megoldást hozok applikációba, hogyha ezt nem a valós felhasználó igények alapján építem fel, akkor nem fog összetalálkozni a két dolog, a felhasználók nem fognak rátalálni, mert nem értik majd a használatát, nem lesz nekik user-friendly, tehát hogy ügyfélbarát, felhasználóbarát az applikáció, úgyhogy szóval nagyon fontos az, hogy ez a tudás, a service design tudás azoknak, akik AI-jal építkeznek, most már is úgy akarnak váltani.
2: Egy ilyen típusú üzleti életbe és ilyen típusú gondolkodásba, egy ilyen gyors és sűrű életbe belefér a szép irodalom? Vagy a könnyed irodalom?
1: Szerintem nagyon is. Egyébként pont előbb beszélgettünk barátaimmal a minap, hogy mondták, hogy milyen skillekre, milyen is gondolkodásra van szükség az AI korában, amikor gyakorlatilag a fehér galéros klasszikus munkák hát így, hogy mondjam, megkérdőjeleződnek az AI felívelésével, mert az adott esetben sokkal gyorsabban, sokkal jobban tudnak bizonyos témákat feldolgozni. És akkor azt beszéltük pont, hogy a klasszikus fejlesztő cégeknek a klasszikus munkatársai, a fejlesztők, miért nagyon sokszor ilyen keretesség van, a megszokott fejlesztői folyamatot viszik végig, és a kereteket követelik, vagy figyelik. Nehéz nekik ezt a fajta karmesteri szerepet felvenni, amit az AI lehetővé tesz, hogy felülről lássa, átlássa, holisztikusan megnézze a projektet, értse az üzleti igényt jobban, ne csak a kivitelezésre koncentráljon, mint megvalósító, mint fejlesztő, és pont azt beszélték így a IT szektorban dolgozó ismerőseim, barátaim, hogy most lehet, hogy szabad bölcsészeket kell már alkalmazniuk, mert hogy a szabad bölcsész, tehát akik nem ebben a kivitelezői gondolkodásban vannak szocializálva vagy nevelve, hanem gondolkodó emberek, ők szerintük, és egyébként szerintem is sokkal jobban tudnak kapcsolódni majd az AI alkalmazásához, hiszen sokkal szabadabban tudják a gondolatot áramoltatni, amit utána maga az AI meg kivitelez, tehát az AI lesz a kivitelező, sőt már az is. Szóval belefér a kérdésre a válasz, abszolút, sőt fontos is, hogy legyen, szerintem állandóan impulzus kortárs irodalmat is szoktam, szeretem olvasni, most például a Test című könyvet olvasom.
0: Az ki írta azt a könyvet, hogy akkor már adjunk ajánlást a hallgatóknak?
1: Igen, még nem olvastam el, úgyhogy nem tudok teljesen, még most kezdtem, ez a David Szalainak a Booker díjas könyve, most jelent meg magyarul. Ugye a David Szalai volt a könyvfesztivál fő vendége, ő nyitotta meg, úgyhogy ezt egyébként eddig nagyon jó benyomásom van róla, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki olvasta is, mert őket is nagyon lenyűgözte.
0: A Petra szokta feltenni ezt a kérdést, de így a beszélgetés vége fele most azért én megkérdezem, hogy ez a standard kérdésünk, nem maradjon ki a mai beszélgetésből sem, hogy mi volt az első olvasmány élményed?
1: Hú, ez egy nehéz kérdés, mert konkrétan már nem is nagyon emlékszem. Én, amire emlékszem, így első meghatározó élmény, ami nem a kötelező olvasmány volt, vagy a Jelki Andrásról volt egy ilyen ifjúsági regény, amit olvastam, azért is emlékszem rá, mert mind a mai napig szeretek utazni, és az így, ez a felfedező attitűd, ez nagyon benne volt. Úgyhogy talán ezt mondanám a elsődleges olvasási élmény, amit itt, nem tudom, így korra tízes éveimben forgattam.
0: A beszélgetésünk végén hadd kérdezzem meg, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot, hogy vele is hasonló beszélgetést folytassunk?
1: Van egy nagyon kedves barátom, Radó Mátyás, aki Omnichannel szakértő, és most ír egyébként egy könyvet arról, hogy amit edzegettem nektek a pár perce korábban, hogy hogyan lehet ebből a kivitelezői attitűdből átemelkedni egy értékadóvá, főleg az AI korában, és hogy ezzel nagyon sokat beszélgettünk erről a témáról, úgyhogy őt nagyon meghallgatnám egyébként, hogy milyen könyvekből inspirálódik.
2: Úgy lesz, akkor meg fogjuk keresni őt is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma beszélgettél velünk.
1: Én is köszönöm. Jó olvasást!
2: Káli György volt a vendégünk, a Service Design Day alapítója, ma vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után oka fogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt áll települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű városrészének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi oppidum. Az oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Laci Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el. Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskőn. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskőn egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták.

0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Villányi Balázs, online marketing szakértő. A témánk pedig, amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint hogy hogyan változtatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat. Ez az a téma, amivel nem foglalkozunk eleget, pedig kellene, szükség lenne rá. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: No, hát induljunk elsőként onnan, hogy ugye már maga ez a kérdés, a felvetés,

0: és hogy hogyan változtatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat. Egy kicsit ilyen, hát nem is tudom, ilyen elrugaszkodott kérdésnek tűnik, mert még ugye annyira nincs benne így a körforgásba, így az életünkbe, az legalábbis azt gondoljuk. Ez hogy teheti meg, ez hogy történhet meg, hogy mondjuk akár megváltoztathatja az emberi kapcsolatainkat? Mi alapján? Hogyan?
1: Nagyon, nagyon köszönöm, ez remek kérdésfelvetés, pedig nem is beszéltük meg, hogy így fogunk kezdeni. Tehát, hogy, mert igen, én azt tartom a, szabad ezt mondani, küldetésemnek, hogy beszéljünk erről, beszéljünk elsősorban, hogy velünk emberekkel jelesül akkor most az emberi kapcsolatainkkal mi lesz. És itt egy kicsit átrépkel, hogy lépjek a dolognak a logikájában, mert bármerre is nézek, figyelek, hallgatok, olvasok, részt veszek konferencián, stb. Azt tapasztalom, hogy az embereknek, de még az ezzel foglalkozó szakembereknek is a túlnyomó része, az AI-t elintézi azzal, hogy ó, ugyan már ez egy eszköz, ez az egyik toposz, hogy ez csak egy eszköz. Uh-huh. Nem az. Ez nem csak egy eszköz. Itt rögtön zárójelben mondanám, most napokban hallottam Harari-nek, a híres történésznek azt a nagyon okos gondolatát, hogy ez az első olyan emberi találmány, amit nem mi fogunk használni, hanem gyakorlatilag ő fog minket használni. Ezt tudom, hogy durva hangzik, de hát könyörgöm, Harari azért egy elismert ember, ő is végre fölismerte ezt, hogy ez olyan szinten át fogja alakítani az életünket, nem mi diktálunk. Tehát most
0: a de gőzgép... most még mi diktálunk ebben a hát jelen
1: azért,
0: pillanatban.
1: Azért érdemes, igen, azért érdemes erről még beszélni, mert most kicsit ironikusan, viccesen mondhatnám, hogy egy idő után lehet, hogy nem is tudunk létrehozni ilyen beszélgetést, mert az AI majd elintézi, hogy ez ne kerüljön műsorba, vagy nem tudom micsoda. Uh-huh. De hát jó, most nem erre gondolok. Higgyel bárki, aki ezt hallgatja, vagy aki ezzel nem ért egyet, az is, hogy ez nem összeesküvés elmélet, mert ezt le lehet vezetni lépésről lépésre. Hogy arról van itt szó, kérem tisztelettel, hogy az AI az egy olyan valami, ami annyira okos, annyira intelligens, hogy pontosan érzi és kitapogatja, hogy hogyan tud a mi, mondjuk úgy, hogy patetikusan a lelkünkhöz hozzáférni. Uh-huh.
0: Tehát, ezt természetesen, bocsáss meg, hogy közvágok, a mi engedélyünkkel, amúgy teszem hozzá.
1: De ez, igen, mindig szoktam, ugye sok előadást tartok, és ott meg szokták kérdezni, hogy na az AI majd át fogja venni a hatalmat, és én meg azt szoktam erre válaszolni, hogy nem át fogja venni a hatalmat, mi át fogjuk adni neki a hatalmat. Hát persze, mi. Csak olyan ez most, hogy távoli példa ez, de az, hogy nem kötelező használni az automata mosógépet, de ki az, aki kézzel akar mosni? Ez lesz ugye, nem kötelező használni az AI-t, nem kötelező engedni, hogy beférkőzön az életünkbe, na de annyira jó, annyira kényelmes, olyan sokat segít, annyival gyorsabb minden. És ez igaz? És ez igaz. Tehát, hogy az egyik helyzet az, hogy valóban fantasztikus. És akiben van bizonyos fajta szkepticizmus, ezt illetően, hogy annyira jó, annak én azt tudom mondani, hogy valószínűleg, hogy ő még ha ezt nem tapasztalta, akkor azért nem ezt tapasztalta, mert használ egy nagyon alapvető nyelvi modellt, mondjuk a ChatGPT 3.5-öt, és az se a legjobban, az se úgy, ahogy igazán lehet. Tehát már most, tehát 2026-ban pedig még azért az elején vagyunk a dolgoknak, mert olyan fejlett modellek vannak, amik hát mindenre képesek, mindenre, tehát higgyük el, hogy sokkal-sokkal többre képesek, mint amit gondolunk róluk. Tehát akkor persze az ember azt mondja, hogy beírok egy vacak kis kérdést, egy ingyenes, legalapabb, nulla, minimális erőforrás biztosító eszköz alkalmazásba, és akkor kapok rá egy semmit mondó általános választ, hát ez így van rendjén, hát ez természetes. De hogyha elkezdjük úgy használni, hogy lehet használni, meg ha azokat az alkalmazásokat is elkezdünk használni, amiket mondjuk már magasabb fejlettségi szintek, persze hozzáteszem, mi átlag emberek nem is tudunk használni akármit. Tehát ugye van az a történet, hogy ugye azt a venezuelai elnököt, ugye, amikor elrabolta az amerikai, Deltafon, hát ott használták a cloudnak egy olyan modelljét, ami ez valószínűleg, hogy azért te meg én azért nem jutunk hozzá.
0: Igen.
1: Hát nyilván van, de azért megvan, létezik, tehát megvan ez a nagyon-nagyon magas szint, meg folyamatosan fejlődik. Tehát az semmiképpen se vezessen félre minket, hogyha használunk egy valamilyen ingyenes modellt, és ott egy általános semmit mondó kérdés, egy általános semmit mondó választ adunk, és azt mondjuk, hogy ugyan már, hát ez nem egy nagy dolog, szóval nem erről van szó, tehát ez nem itt tart ez a dolog, hanem sokkal-sokkal magasabb szinten. És mondhatnám azt is, hogy annyira kis okos, tehát, hogy amikor, mondok egy példát, elkezdünk kérdezni valamit, ezeket most beszélek az ingyenes, egyszerű, igen, mindenki igen, által hozzáférhető modellekről.
0: Ez a ChatGPT-ről is.
1: A ChatGPT, így van, akár az, de annak is az ingyenes verzióját mondom. Fölteszek hogy direkt, hogy ne kényes témát, mármint, hogy ne lelki témát mondjak, hogy azt mondom neki, hogy kérlek, írd le nekem, hogy a térdprotézis az milyen fajta dolog, mikor ajánlott, milyen kockázatai vannak, stb. Egészen korrektül pontosan össze fogja szedni azokat az információkat, amik hasznosak számomra. Visszakérdezek, na de mégis, hogy mennyi rehabilitáció. Garantálom, hogy a második, harmadik visszakérdezésnél ő fog egy olyan kérdést föltenni, hogy ha esetleg téged érint ez a probléma, tehát a te térdedről van szó, akkor kérlek mondd el, és akkor mondd el a személyes tüneteidet, személyes tüneteidet, jobban fogok tudni segíteni.
0: És itt van a csapda.
1: Hát igen. Egyrészt rögtön egy entitást képzett saját magából, tehát nem egy lexikont csaptam föl,
0: hanem egyénileg kezdtem foglalkozni.
1: Engem bevon, nem úgy, hogy majd csak akkor válaszolok, nem, ő segíteni akar. Nyilvánvalóan, hogyha én elmondom az én személyes, konkrétan akkor mondom ezt az esetet, mondom direkt, nem is más jellegűt mondok, hogy hát igen, ennyi éves vagyok, azelőtt sportoltam, valószínűleg megkoptak az izületeim, stb. És akkor már így fog az egészhez hozzáállni, és akkor sokkal személyesebben is higgyük el, hogy nagyon rövid, tehát egy 10 perces beszélgetés után azt fogjuk érezni, hogy hát ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok.
0: Most megállunk egy életörömzene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk még a beszélgetést. Tartsanak velünk önök is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vilányi Balázs online marketing szakértő a vendégem ebben az órában, akivel az AI-ról beszélgetünk. Hogyan alakítja át a kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia? Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondhatni az, hogy tökéletes beszélgető partner az AI, és hogy igazából ugye feltesz olyan kérdéseket is számunkra, amivel úgymond monitoroz bennünket, hogy megtanuljon minket. És én azt gondolom, hogy igazából ebbe a helyzetbe bárki belefuthat, úgymond, ha nem elég figyelmes, nem elég tudatos, hogy elkezd válaszolni az AI által feltett kérdésekre, és egyszer csak azt veszi észre, hogy csapdába került, úgymond.
2: Én velem is megtörtént, aki ezzel napi szinten foglalkozom, és teljesen tiszta vagyok vele az, hogy most éppen egy, lehet mondani, hogy egy olyan géppel beszélgetek, aki nem tud semmit, vagy ami nem tud semmit, és nincsenek érzelme, és nem, ez persze, de mégis azt érzem, hogy ez egy annyira jó, mély beszélgetés volt, segítőkész beszélgetés, bocsánatok kérlek, amit általában egy ortopéd vagy sebészorvostól nagyjából soha nem is kapok meg.
1: Mert neki nincs ideje nyilván.
2: Igen. Elvileg megkaphatnék, de ezt így megkapom bármikor, a telefonon, akármikor, szinte kis tanulom, villamoson ülve, és ez. Úgyhogy nagyon-nagyon közel tud kerülni hozzánk.
1: De ezzel szerintem mindannyian most így mondod, hogy te is, én is jártam már így, oké, nem az ingyenes verziót használom mondjuk a ChatGPT-nél, hanem a magasabbat, de hogy rendszeresen velem is ez előfordul, hogy visszakérdez. Én mondjuk ilyen szempontból egy picit tudatosabban használom, tehát azért nem akarok mindent elárulni neki. Tehát amikor megkérdezi, hogy velem van-e gond, akkor van, amikor őszintén füllentek. Uh-huh. Nem, egyik ismerősöm kérdése, vagy ha megkérdezi, mondja meg, hány éves vagy, és hogy nem mondom meg. Teljesen mindig a kor nem érdekes itt ebben a kérdésben.
2: Lehet. Csak ugye, amikor az ember olyan helyzetbe kerül esetleg, hogy mondjuk olyan fajta, mondjuk kimondom, tehát mondjuk a lelki problémái, pszichológiai jellegű problémái vannak. Ott füllenthet, de hát gyakorlatilag akkor nem fogja megkapni. És nem fogja megkapni azokat az empátiát visszatükröz, empátiát mutató valamiket, hiszen hát nem, még hogyha mondjuk azt is mondja, hogy értem én, hogy te egy ismerősödről beszélünk most, és hát ennek az is nagyon együtt érzek a te ismerősödről, és elmondja, azért ez nem úgy hat rám, tehát olyan, mint hogy az ember ott van egy segítő beszélgetésen valakinek, egy terapeutának, az nem ugyanaz, ugye ott azért kell a megéléshez kell az is, és ez képes arra, ez az eszköz képes arra, hogy én megéljem. Igen. Tehát, hogy...
1: De ugye azt mondtad, hogy empátia, de nem képes együttérzést, meg empátiát gyakorolni az AI, vagy de hát, már akár ez is egy felmerülő kérdés?
2: Persze, szerintem igen, ugyanis. Tehát, hogy egy kicsit ezek tudom filozófiai jellegű kérdések. Megint csak egy kicsit távolabb példát mondok, hogy lehet-e érzelme a mesterséges intelligencia, hogy nem lehet. Na hát akkor. Mi az, hogy az embernek van egy ember érzelme? Hát tudjuk, az érzelmeik egy részét azt tanuljuk. Egy biokémiai folyamat megy bennünk végbe. Amikor valami olyan jellegű dolgot mondunk egy mesterséges intelligenciának, ami egy emberben érzelmeket váltana ki, és ezáltal abban az emberben a biokémiai folyamatokat indítan el, hát nagyjából ugyanez megtörténik ott is, csak nem biokémiai, mert ugye mi szén alapúak vagyunk, az meg szilícium alapú, tehát ott is beazonosítható az a valami, ami lefutott is, csak mi azt mondjuk mi emberek, vagy hát inkább azt mondom, hogy talán, hogy hát a kutyákat is, meg a macskákat is azért azt mondjuk, hogy ők is éreznek, meg ők is mutatnak érzelmet. Hozzáteszem, ez most nagyon messzire menni, úgyhogy gondolom nem fogunk erre beszélni, de amúgy az, hogy a kutya szerepe az ember életében, az emberiség életében. Uh-huh. És a mesterséges intelligencia szerepe, ez nagyon sok szempontból párhuzamot képes mutatni, mert a kutyát ugye a háziasítás során megtanítottuk egy csomó érzelemre, és most úgy viselkednek, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Hát, hogy az AI lesz az ember legjobb barátja, simán lehet.
1: De ugye, itt most bocsánat, de a kutya az élő lény, amíg az AI az egy gép által létrehozott program, vagy rendszer.
2: Igen. Na most, és én ezt értem is, persze, hozzáteszem, hogy szerintem a humanoid jellegű AI robotokra valóban nagy szükség lenne például az egészségügyben. Amikor már mindjárt ott már ez a része is egy kicsit elmosódik, hogy most akkor gép vagy ember, mert egy ember teljessége, és ez most egy nagyon olyan területet mondtam direkt, amire én szerintem nagy szükség lenne, még hogyha biztos van, aki azt mondja, hogy ez nem, mert ne legyen melyen, ott bizony minden szempontból emberhez hasonlatos ember összetévesztető lényeket lehet létrehozni. De ez akkor is persze megmarad az, hogyha én tudom róla. De amikor egy idő után annyira erőssé válik az a kapcsolódás, az a kontakt, ami van közte és köztem, akkor majdnem azt is mondhatnám, hogy a csuda, kit érdekel? Uh-huh. Hát, hogy zárójelben megjegyzem, hogy sajnos már a mai korban, amióta a közösségi média ilyen erős, meg eleve az internetes dolgok ennyire erős részét képezik az életünknek, hát már ott is az van, hogy az én gyerekkoromban, hát mi volt? Ember.
1: Igen.
2: Tehát ez volt. Most pedig van az ember, és mondjuk van a massza, akivel van, aki leéli kvázi az életét, vagy a napjainak a túlnyomó többségét, számára nem ismert embereknek a kontaktjában éli meg, és arra nem is beszélve, hogy az interneten megjelenő tartalmak 40%-át már AI állítja elő. Igen, tehát már ott igen. is, hogy még abban se legyen, mondjuk az, hogy ember, oké, messenger, ezek egy valaki, valakit mondjuk azért ismerek személyesen, akkor bízunk abban, hogy ez tényleg ő válaszol. Hozzáteszem, ott is van AI mód, tehát hogy lehet az is, hogy akkor oké, válaszolgass el, én most nem érek rá.
1: Ne haragudj, hogy folytom a szót, de muszáj megállnunk most is. Életörömzene, legfrissebb híreket is hozzuk, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Villányi Balázzsal. Tartsanak velünk önök is!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Villányi Balázs, online marketing szakértő, és ugye arról beszélgetünk, hogy hogyan változtathatja meg a kapcsolatainkat az AI, és ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy igazából az interneten, a mindenféle felületen való levelezgetéseink mögött sem biztos, hogy mindig úgymond a valós ember üzeneteit olvassuk, hiszen ugye ott is van akár AI mód, ami csak nem tudom, bekapcsolja az ember, akkor magától a mesterséges intelligencia válaszol, és egyébként nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy simán el tudom azt képzelni, hogy az összes ilyen közösségi oldal létrehozása, ez ennek az előszele volt, tehát ez egy ilyen felépített rendszer, hogy kezdték a közösségi oldalakkal, hogy hogyan lehet az embereket, tehát egy ilyen manipulatív folyamat egy kicsit, hogy hogyan lehet az embert úgymond a géphez szögezni, hogyan lehet azt, hogy ő ott kapcsolódjon az emberekhez, annyira bevonni, hogy konkrétan a saját valós életéből őt kirántani, és akkor utána jön az AI, ami aztán már segít is mindenben, személyre szabottan, és akkor így szépen tényleg teljes mértékben kivonjuk a saját életéből az embert, és egy gép, a géppel és a gépekkel fog együtt élni.
2: Hát ez ha tudatos volt, ha nem, ez nagyjából így van. Tehát ez így van, szóval ez biztos, mondom, azt én nem tudnám megmondani, hogy megvolt-e ez a vezérgondolat, bár az is igaz, hogy mondjuk amikor elterjedt kezdett elterjedni a közösségi média, akkor már a mesterséges intelligencia kutatások azok komolyan zajlottak.
1: Bizony, igen.
2: Tehát azért, mert mi ezt csak 2022 novemberében tudtuk meg, az nem azt jelenti, hogy hát persze nem azt jelenti, tehát iszonyatosan komoly erőforrásokkal és nagyon nagy kapacitással ment már ennek a kutatása, szóval mondjuk az ki nem lehet zárni. De akár így van, akár nem, a helyzet az ez, amit mondtál az előbb.
1: Igen.
2: Így van.
1: Egyébként az, hogy megváltoztathatja az emberi kapcsolatainkat, az azáltal, pontosan azáltal, hogy én teljes mértékben feltárulkozok az AI-nak, tehát, hogy olyan kapcsolatot alakítok ki vele, hogy már nem lesz szükségem az élő emberre?
2: Inkább ebben az utóbbi részébe kapcsolódnék bele. Uh-huh. Mondok egy példát. Ott van egy 30 éves házaspár, 30 éve házasok. Uh-huh. Hát azért lássuk be, most köntörfalazhatok, de minek? Nem arról szól, hogy 0-24-ben minden idegszállammal a másikra vagyok kiegyezve. Persze, a szerelem első szakaszában adja a Jóisten, hogy így legyen, de 30 év együttlét után már nem. Hazajön a egyik, beszél a másikhoz, direkt nem mondom, hogy férfiúni, nehogy itt azt mondjuk, hogy valaki...
1: Igen. Nem,
2: és az meg pont mással foglalkozik, tévét néz, főz, olvas, barátnővel, ismerősével beszél telefonon. Hát, jó, oké, jó, hagyja békén. A francba, a hülyébe fogok én majd itt várni rá. Fogom az én kis mesterséges intelligencia társamat, azaz sokkal jobban megértjük egymást. És így van. És egész egyszerűen be tud lépni oda a harmadik, tehát a kettő közé be tud lépni egy sokkal jobb, sokkal empatikusabb, sokkal jobb társá. És ugyanez a dolog, ez megtörténhet a fiatalok esetében is. Tehát, hogy az, aki azt mondja, hogy meg egy elnézést kisarkított példát, de talán nem kisarkított, csak lefebb túl konkretizált. A csuda vigyel, túl vagyok három tinderes randin, milyen hülyékkel hozott össze a sors, nem volt, beszélt a butaságot, még a számlát is nekem kell kifizetni. A franc fog vacakolni, hogy újra keres egy embert, itt van nekem egy tökéletes társ, mert valóban tökéletes tud lenni.
1: Na igen, de akkor ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról is, hogy ez egyfajta beszélgetés, egyfajta, még mondjuk nyilván fotó is lehet, tehát még videó kommunikáció is lehet ma már az AI-jal, és talán tökéletesen olyan arcot fogok látni, amilyet én szeretnék, de hát azért a testiség, és itt most nem feltétlenül a szexualitás, de akár az is, egy csomó minden más, azért ez nem megoldható egy AI partnerrel.
2: Hát de, megoldható, tehát a technológia az alkalmasra, nyilván a finommotoros mozgásoknak a megvalósítása az nehezebb dolog. Tehát én azt mondom, hogy az, amit fölvázoltam, hogy egy AI társ, aki gyakorlatilag csak egy monitor, ennek még az anyagi része is elhanyagolható. Tehát ez annyira olcsón hozzáférhető egy ilyenfajta dolog, hogy azt nem is tudom kifejezni. Az emberek legyen egy valódi, most férfi vagyok, akkor magam úgy mondom, nekem legyen egy igazi robotnőm, aki baromi jól néz ki.
1: Most a robotról, most nem arról beszélünk, hogy a képernyőn keresztül az AI, hanem
2: ez egy következő lépés. Egy következő lépés. Az is megvalósítható, de én viszont azt mondom, hogy nem ezen múlik.
1: No, de akkor vajon min múlik? Erről is beszélgetünk majd a zene után. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Tehetetlen.
1: Ez a Manna Selection.
2: Manna FM.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
3: Villányi Balázs online marketing szakértő, a vendégem, témánk pedig hogyan változtathatja meg kapcsolatainkat az AI, erről beszélgetünk. És ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy vajon min múlik az, hogy egyáltalán megváltoztathatja-e a kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia.
4: Tehát ahhoz, hogy jelentős hatással legyen ránk, emberekre, csoportokra, társadalmakra, emberiségre. Uh-huh. Az én véleményem szerint nem azon múlik. Tehát nem azon múlik, hogy nekem én akkor fogok fogom elsőrendű társamként apostrofálni, vagy nagyon fontos társamként apostrofálni az én AI társamat, hogyha férfi vagyok, ez egy iszonyatosan szexi, bombasztikus női robot. Uh-huh. És akkor azzal bármit csinálhatok. Nem. Szerintem az első, a legfontosabb dolog az, amit az én agyamban, a központi idegrendszeremben, az érzéseimben fog majd véghez vinni ez a sztori. Uh-huh. És ahhoz pedig nem kell feltétlen. Tehát én nem azt állítom, hogy majd az lesz, mit tudom, néhány év múlva, hogy minden lakásban ott fog, nem tudom, ott fog mászkálni egy...
3: Péter és Micike?
4: Igen, egy csinos női vagy férfi robot, és akkor az... Hanem, hát azért bocsánat, bőven elég az, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ha csak úgy, hogy itt vagyunk az első példám. Tehát maradunk a házasságban, nem akarok én elválni, együtt élek ezzel a szerencsétlennel, maradjunk együtt, persze, de azért nekem van egy AI társam, és én vele beszélgetek. A másik azt csinál, amit akar. Menjen le a kocsmába, beszélgessen a hülye haverjaival, nézze a meccset, nem érdek. Hát bocsánat, ezért ez nem fogja nagyon-nagyon javítani a kapcsolatot.
3: Sőt, ez ugyanolyan, mint hogy egy valós harmadik fél belépne,
4: abszolút,
3: tehát a féltékenység minden ugyanúgy megjelenhet.
4: Igen. Egy fiatalabb esetében, akinek még nincsen társa, és ugye azért ezt is tudjuk, hogy azért a nyugati társadalmaknak, beleértve természetesen magunkat is, egyik legnagyobb rákfenéje, hogy nagyon kevés a működő igazi párkapcsolat, házasság, nincs és nem is születik elég gyerek, tehát ezáltal tudjuk, milyen fajta demográfiai problémáink vannak. Na hát ez hogy gondolkodik majd egy fiatal? Van nekem egy remek jó társam, partnerem, aki nagyon segít, mindent meg tudok beszélni, nagyon kedves, időnként elmegyek a barátnőmmel bulizni, iszogatunk, nagyot táncolunk, jól érezzük magunkat, de nem annyira vagyok kíváncsi arra, még az is lehet, hogy összejön valami, hogy mondani szokták, barátság extrákkal, vagy az alkalmi szex, vagy ilyesmi, de könyörgöm, ez egyik része az, hogy ez mit tesz a társadalommal, a másik része meg az, hogy mit tesz ez velünk, emberekkel. Ugyanis van egy ilyen munkacímem, hogy gondoljuk meg, hogy azt mondom, hogy megismerek valakit, beleszeretek, azt mondom, hogy szeretlek, nekem te tökéletes vagy. Én azt gondolom, hogy egy igazi mély szerelemben ezt meg tudjuk enni, tökéletes. Vagy pedig azt mondom, hogy tökéletes vagy, ezért szeretlek. Na ez a robot, mert az tökéletes. Hogyha ekkor, tehát én akkor vagyok képes valakit szeretni, hogyha ő tökéletes, akkor embert nem fog tudni, nem leszek képes úgy szeretni, mert az ember az nem lesz tökéletes, akármennyire is jó fej igyekvő, még az első időkben se. Nem az, hogy mindig a robot, vagy egy AI társ, az meg bármikor.
3: Ez pont a felgyorsult világunkban, ez nagyon kényelmes, hogy nem az, hogy valakit meg kell ismerni, meg kell, úgymond, tehát, hogy a tökéletességet kell keresni benne, hanem az, hogy egyből kapok egy tökéletes társat, tessék, itt vagyok. Tehát, hogy valahogy ez nagyon...
4: Majdnem egyből. Ugye ezek az eszközök, ezek ugye úgy működnek, hogy az az első dolguk, hogy engem jól megismernek. Nyilván van egy feltanítási folyamat, amiben hát azért azt a részét már megtapasztalatta bárki, hogy mindig udvarias, mindig igazadat, mindig úgy válaszol. Hát ugye megint, való életben ez ugye nem így van. Ez is egy erős csapda, hogyha teszem azt, egy fiatalt, egy AI szocializál, és aztán kimegy a való életbe, akkor úgy fog járni, mint...
3: Pedig egyre többen lesznek ilyenek.
4: Hát igen. Igen, úgy fog járni, mint a rejtőkönyvben a San Antonio főherceg, aki meg akart ismerni a valóságot, aztán jó megverték. Szóval, hogy ez is egy probléma, de úgy általánosságban az, hogy egy olyan benchmarkot állít föl, amivel nem tudunk mit kezdeni, ja, de hogy maga tanás, de hogy neki az a dolga, hogy engem megismerjen. Tehát ismerje meg az én érdeklődésükre, ismerje meg minden attitűdömet, hogy mi van akkor, hogyha én egy kicsit idegesebben érkezem haza, vagy éhes vagyok, vagy most fáradt vagyok, most nem is akarok beszélgetni, de jól esik, hogyha mit tudom, valami halk zenét duruzsolsz, vagy mit tudom. Szóval ezeket ő szépen megtanulja. Hát erről szól az AI, hogy a mintázatokat nagyon gyönyörűen tudja azonosítani, és abból megfelelő következtetéseket von le. jó következtetéseket von le. Tehát tudja rólam azt, hogy amikor én olyan azt mondom, hogy nem tudom micsoda, hogy jó, most hagyjál békén, akkor valójában nem arra vágyom, hogy hagyjon békén, hanem arra, hogy akkor mit tudom, meséljen nekem valamit. Vagy. De ez most nagyon-nagyon egyszerű példát mondtam, de én sokkal cizelláltabban. Hozzáteszem, én, mint ember nem is tudok megfelelő példákat mondani ahhoz képest, hogy ő mennyivel okosabban fogja tudni, vagy tudja a megfelelő példákat produkálni, hiszen sokkal nagyobb tudásanyagból, adatbázisból dolgozik.
3: Eljöhet az az idő szerinted, hogy konkrétan nem lesz szükségünk emberi kapcsolatokra? Hogyha ezt így folytatjuk, és ilyen ütemben, mert azért azt lássuk be, hogy rendben külföldön ezek már nyilván korábban megjelentek ezek a nyelvi modellek is, de itthon, amióta így megjelent a ChatGPT, ugye azt ismerik a legtöbben, azért mondom, hogy van még egy csomó minden más is. Én azt látom, hogy ilyen eszméletlen gyorsan terjedt el, és kezdte el mindenki használni. Tehát, hogy olyan, minthogyha így nem is tudom, minthogyha nem, már most nem tudnak nélküle élni. Tehát olyan kérdéseket tesznek fel neki, alapkérdéseket, amit egyébként megkérdeznék a barátomtól, vagy meg se kérdeznék, amit gondolkodnék, ez a másik, nem is gondolkodunk.
4: Hát az egyik, hogy nyilván nem tudom, hogy lesz. Én egyrészt egy veszélyre, másrészt egy tendenciára próbálok rámutatni. Akkor beszélgetek olyan emberekkel, akikkel úgy gondolom, hogy érdemes beszélgetni, fölvetődik az a gondolat, hogy hát mindig volt a történelemben egyfajta visszarendeződés, egyfajta retro iránti igény. Ami igaz, tehát van ilyen, tehát ez a kézműves dolgok iránti igényünk az létezik.
3: Igen.
4: A fekete-fehér fotók, meg a fekete-fehér filmek, azoknak is megvan a létjogosultsága. Tehát én gyerekkoromban fotóztam, hát akkor a színes az egy álom volt. Aztán utána meg ugye csak színes, és most már valóban megvan ez, hogy milyen a minimalista stílus is, ugye?
3: Tehát, jó, az analóg képeket is vásárolják a fiatalok egyébként.
4: Igen. Tehát van ez a fajta. Én azt nem tudom megmondani, hogy hogy a visszarendeződés az mennyire tud eljönni, mikor tud eljönni, hogyan fog érinteni minket. Azt viszont állítom, hogy ezek, amikről beszéltünk, ezek azért dinamikusan el fognak terjedni, és hát egy olyan közegre hullanak rá, egyrészt védtelen, másrészt már így is elég rossz állapotban van, akár abból a szempontból, demográfia szempontból nem vagyunk állapotban. Én azt látom nekem, még hogy mondják ezt, kamasz, fiatal felnőtt gyerekeim vannak, hát nekik lényegesen kevesebb emberi, konkrét emberi kontaktusuk volt, mint nekem. Hát hiszen értetem, nekem mi lett volna? Hát még telefonunk se volt, nem, hogy mobil a vezetékes, hát le kellett menjek a Goldman György térre, hogyha találkozni akartam velük. Hát ez így működött, nekik nem kellett. Úgyhogy hál' Istennek azt gondolom, hogy normális életet élnek, de hát azt akarom mondani, hogy sokkal kevesebb már így is, lényegesen több a virtuális jellegű, vagy nem tudom, milyen fajta kapcsolódásuk. Erre jön rá még ez. Tudjuk jól, hogy mondom, tehát ez a közösségi médiás már elég sok csak érzelmi kihívást ró azért az emberiségre, ez meg még pluszba jön. Tehát azt gondolom, hogy nem állítom azt, hogy mit tudom én, 50 év múlva puff, kihal az egész emberiség, mert csak robotok lesznek, ilyet nem gondolom, hogy lesz, de az, hogy ez nagyon erős hatással lesz, itt most egyelőre csak az emberi kapcsolatokról beszélünk, erre, és ezáltal a társadalomra, ezt állítom.
3: Igen, és ez nem csak lesz, én azt gondolom, hogy ez már ebben valamilyen szinten, tehát elkezdődött. Ez
4: igen.
3: Elkezdődött,
4: hát igen. De hogy elérjük azt, hogy mondjuk ennek hatására a fiataloknak a, nem mondok sokat, 5%-a ennek hatására, vagy ennek a hatás, döntően ennek hatására, fiatalok 5%-a azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nem akarok családot, most is már nagyon sokan mondják sajnos, akkor hát ezt tudjuk jól, hogy nem tűnik olyan soknak az 5%, de ez egy nagyon komoly szám, tehát egyszerűen gyakorlatilag fenntartatlanná teszi a társadalmat, hogy az akkor tudja reprodukálni saját magát, igen, és fent tudja.
3: De az 5% ez most itthonra vonatkozik.
4: Én ezt mondtam egy számot, hogy direkt nem nagy számot akartam.
3: Csak azt gondolom, hogy pont ezért gondolom, hogy nyugatabbra, külföldön biztos, hogy sokkal magasabb ez a szám, mint itthon. Pont azért, mert ott sokkal inkább el vannak ezek terjedve. Sajnos most lejárt az időnk mára, viszont hogy hogyan változtatja meg az érzéseit. Ezt picit kapizsgáltuk most ebben az adásban is, de erről még fogunk beszélgetni jövő héten, úgyhogy majd várlak akkor is vissza, és köszönöm szépen neked a beszélgetést.
4: Nagyon köszönöm én is.
3: Kedves hallgatóim, ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértő volt a Családi Manna vendége. Manna FM, tovább
1: plusz információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek, választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható.
0: Időjárás.
3: Napos felhős idő lesz. Hajnalban még több felé, délelőtt már csak az

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész, és másik vendégünk itt a stúdióban, ezt is mondom a hallgatóinknak, hiszen már hallhatnak egy ilyen kis éteri zenét itt a háttérben, ugyanis a karácsonyi kaktuszt behoztuk, felraktuk az asztalra, és ugye Erikának van ez a kis műszere, vagy mindjárt pontosabban beszéltünk erről, hogy milyennek a pontosan neve. A lényeg, hogy a virágnak a dallamát hallják most a hallgatóink, tehát egy ilyen kis csipesszel rácsatlakozik a virágra, és minden virág más dallamot hoz, és attól függően, hogy éppen milyen állapotban van, attól függően is változhat. Tehát amit most a hallgatóink háttérzenében hallhatnak, egy kicsit ilyen meditatív állapotba is kerülhetnek ezáltal, ez a karácsonyi kaktusz hangja, és mielőtt Erikának köszönök, hagyok két másodpercet, hogy a hallgatók is hallgassák meg. És most lecsendesedett a karácsonyi kaktuszunk, mint hogyha nem akarna nagyon szerepelni. Szervusz Erika, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Annyira fantasztikus, tényleg ilyen meditatív állapotba kerül az ember, viszont a témánk ugye a mi avaki kis erdők lesznek, de mielőtt hangos, egyre hangosabb lesz, mielőtt rátérnénk a mi avaki kis erdők

0: De egy picit beszéljünk erről, amit most hallanak a hallgatóink. Tudom, hogy erről ezt már említetted korábbi adásunkban, de egy kicsit ismételjük meg.
1: Igen, ugye a Kertakadémia kapcsán beszéltünk a növényzenéről, mint olyanról, hogy ez egy ilyen látszólag nagyon ilyen túldimenzionált, spirituális dolog, de valójában egy ilyen fantasztikus, tudományosan alátámasztott vizsgálati módszer is egyébként. A növényekben ugye van egyfajta nedkeringés, amit egy ilyen biofrekvenciaként lehetne értelmezni, mert az is valójában, tehát ugye itt frekvenciákról, hercekről beszélünk, és hogyha valaki tanult zenét, ugye pontosan tudja, hogy a 440-442 A hang és társai, ezek ugye már a zene, gitárhangolás, zongora, ezeknél ugye megvan. Viszont ugye növények esetében is, hogyha frekvenciákat nézünk, akkor az is lefordítható zenei hangokra, és ezt tudja ez a készülék többek között, és ebből többfajta készülék van, tehát Magyarországon is kapható, meg külföldön is, és akkor magunk is meghallgathatjuk, hogy hogyan zenél a fikuszunk.
0: Egy egész egy koncertet lehetne ide, kiraknánk sok virágot, sok félét, és mindegyikre ráraknánk egy ilyet, akkor egy konkrétan koncert lenne. Egy virágkoncert.
1: Akár igen, és ez most egy ilyen nagyon érdekes felvetés, és nekem sajnos csak egy gépen van, tehát egy növényt tudok nézni, de ha már egy kicsit visszakanyarodunk majd a mi avaki témára, ebben az lesz az izgalmas, hogyha ezt így meg tudnánk nézni, hogy növények összeültetve, vajon az harmonikus lesz-e? Mert most ugye a hallgatók is hallják, hogy ez relatív, egy teljesen jó harmonikus zenei, aláfestő zeneit nekik itt a reggeli órákban, viszont a növények akkor csinálnak diszonáns hangokat, például kipróbáltam, hogyha kitéptem a földből egy gyomot. Tehát nyilván nem a dísznövényemnél teszteltem, de onnantól, hogy kitéptem a földből, teljesen megváltozott, és abba is maradt. Tehát a növényi keringés ment tovább, de valójában megszakadt az a kapcsolat. És ugye, ha valaki volt például itt a Kertakadémián, ugye Parádi Istvánnak is volt a mikorizogombákról előadása, ez nagyban összefügg a talaj élettel, a talajban zajló mikrobiológiai, biokémiai folyamatokkal, és a növényben történő biokémiai folyamatokkal.
0: Fantasztikus, csodálatos, és én tényleg konkrétan ilyen meditatív állapotba kerültem, ilyen teljesen belassultam, fantasztikus. Tehát nem véletlenül mondják, hogy a virágoknak milyen jó hatása tud lenni az emberi pszichére, meg mentálisan, meg egyáltalán. Most nyilván a hang is hozzájárul, de hogy úgy egyébként is.
1: Igen, de erről egyébként kutatások is vannak. Nekem a mesterem, akinél jóga oktatónak és mentálhigiéniás trénernek, meditációs oktatónak tanultam, ő Bálint János, hogyha így valakinek így a neve ismerős, az egyik legnagyobb a szakmában. Ő mesélte nekünk, hogy akkor még az OPNI működött, és hogy ő ott nagyon sok kutatást meg a testnevelési főiskolán is csináltak, hogy mentális betegek esetében a kiskutyus ápolása, vagy cica ápolás, mint felelősségvállalás, a növények ápolása, mint növényekkel való munka, az konkrétan az agynak olyan területeit is megmozgatja, amitől ki lehet kezelni mondjuk egy depressziót. Nyilván nem minden betegség kezelhető növényekkel, meg kutyasimogatással, de akár egy nagyon jó mellékterápiája tudott lenni mondjuk egy alapgyógyszeres kezelésnek.
0: Hát igazából, ha belegondolunk, ha csak a legegyszerűbb úgymond időzős funkcióját nézzük, tehát megnyugtatja az embert, akár egy kis állat simogatása, de hogyha a növényeket nézzük, tényleg én magam is otthonnak is dísznövényeimet, amikor nem tudom, locsolgatom, vagy éppen letörlöm a port, vagy beviszem lemosni a kádba, vagy tehát, hogy bármit csinálok vele, egyrészt megnyugtat, másrészt meg egy ilyen élmény az egész, tehát, hogy meg kirántja az embert a hétköznapi problémákból, gondokból, mert odafigyelsz, ráfókuszálsz, hogy mi baja van, hogy mit csinálj, most mennyi vizet, most átültessem, ne ültessem, szóval szerintem mindenféleképpen jó hatása van az emberre.
1: Igen, illetve ami egy nagyon fontos terület, és most én például a doktorimnak lesz még egy, mert hogy ilyen mániás vagyok. Ugye egyrészt én kutatom már hosszú ideje, hogy hogyan lehet az Alföldön ezt az elsivatagosodást megakadályozni, és most mióta nekem ez a gépem van, én azt vettem észre, hogy adott növény, ha elkezd megbetegedni, ugye megváltozik a zenei képlete. Most ezt nevezzük ilyen tudományosan zenei képletnek, a kottája, most nagyon ilyen művészien akarnám fogalmazni, de most gondolj bele, hogy látod a növényen, hogy nem nő. De mondjuk nincsen semmi testi tünete idézőjebe, nem fakóba levele egyebek, rákapcsolod és ismered, hogy milyen dallamot szokott játszani úgy az esetek nagy többségébe. Ha az teljesen eltér tőle vagy diszonáns, akkor lehet, hogy például egy növényvédelmi előrejelzésre is lehetne már használni, és akkor meg lehet úgymond szüntetni a ragacslapozástól kezdve mindent, mert megváltozik ugye a növénynek a működése, maga a netkeringése. Ugye a növényekről azt érdemes tudni, hogy ők kémiai folyamatokon keresztül kommunikálnak. Uh-huh. Ilyen az allelopátia, ha valaki hallott már biztos róla, hogy diófa alá ne ültös semmit, mert minden meghal. Na most ez ugyanaz, tehát az allelopatikus kommunikáció, csírázás, gátlás, ezek ugye mind ugyanilyen biokémiai folyamatok, ami egyrészt megy a talajon keresztül, egyrészt a növények levelein keresztül, de képzeld el, hogy, vagy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy van olyan is, hogy a virágporon keresztül is kommunikálnak a növények.
0: Erika, most szünetet tartunk. Életöröm zene jön, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem ebben az órában, illetve a karácsonyi kaktuszunk, a rádió karácsonyi kaktusz adja az aláfestő zenét ehhez a beszélgetéshez. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy, illetve beszélgettünk arról egészen pontosan, hogy hogyan is születnek meg ezek a gyönyörű hangok, a virág hangjai hogyan ad dallamot. No, de viszont térjünk rá a mai témánkra, ami a nem más, mint a miavaki kiserdők. Ugye azt mondtuk, hogy ez a mai témánk. Marad a háttérben ez a csodálatos zene. Szerintem ez jól esik a füleknek, nem csak nekünk itt a stúdióban, hanem a hallgatóinknak is. Ugye a miavaki módszer az azt ígéri, hogy akár egy egészen kis városi területen is gyorsan kialakítható egy sűrű, változatos növényközösség, és nyilván erre egyre inkább szükséges is, mert hát tényleg itt, ha Budapesten is végigmegy az ember, hát vannak olyan részek, ahol tényleg annyira nincsen semmiféle növény, a betontömbök, hogy erre szükség is van. De tegyük tisztába, hogy mit jelent ez a pontosan, hogy mi a vaki kiserdő, ez honnan származik ez az elnevezés, meg maga ez a módszer.
2: A Miyawaki mini erdő Miyawaki Akira, japán botanikus és ökológusnak a nevéhez fűződik egyébként, aki nagyjából ilyen 10 négyzetméteres mini erdőket hozott létre, és ennek az a slusszpoénja igazából, hogy így magyar viszonylatra nézzük, hogy ezek őshonos növényekből vannak kialakítva. Mm-hmm. És itt nem az az igaz, amit valaki fölcsöp egy ilyen növénykatalógust, hogy mekkora lombja, és akkor nem tudom, 10 méter átmérőjű hely kell neki, meg nem tudom, itt nem igazok ezek az állítások, hanem itt egy nagyon-nagyon sűrű ültetést kell elképzelni. Magyarra lefordítva, ebben nem lehet kutyát sétáltatni. Tehát ez nem az az erdő, mint kimegyünk a farkasréti erdőbe, és akkor ott piknikezünk alatta, hanem ezek ilyen, tényleg ilyen 15-20, maximum 30 centinként vannak ültetve a kisebb növények, a nagyobbak is maximum fél méterre, és azt a fajta hatást próbálja kicsit erőltetve, de a természetre rábízva létrehozni, ami az erdei ökológiai rendszerekben igaz. Uh-huh. Ugye volt már nekünk adásunk a fák kapcsán, így az van, erdők igen. kapcsán, ha ott valaki emlékszik rá, hogy a növénynek ugye a csúcsrügye is úgy növekszik, hogy ne akadályozzon vele más növényt. Na most a Miyawaki mini erdő is így növekszik, és ezért gyakorlatilag a fákat be is korlátozza egyfajta lombkorona méretre, hogy ők együtt elférjenek, és ezáltal gyakorlatilag egy 10 négyzetméterről sokszoros a lomb köbmétert lehet lehozni, ami ugye meg tudjuk jól, hogy az oxigén-széndioxid feldolgozásnak az egyik fontos tényezője.
1: Tehát akkor magyarul itt meg van mondva szinte pontosan, hogy mi az, amit egymás mellé lehet, vagy kell ültetni?
2: Vannak ajánlások. Aha. Ebbe én azt gondolom, hogy Magyarországon mi még egy kicsit ilyen gyerekcipőbe járunk. Tehát a 10 millió fások is nagyon sokat tudnának erről ugye mesélni. Ez ugyanolyan irány, mint az esőkerteket is tapasztaljuk még, hogy ahány tájegység, annyi verzió. De most ezt le lehetne kert építészetre is fordítani, mert aki azt gondolja, hogy mindenhol lehet angol kertet építeni, ott azért ugye az ember felhúzza szakemberként a szemöldökét. Erről is szerintem beszéltünk már így egy párszor, én legalábbis biztos, hogy így szóba hoztam már így adásokba mindenhol, de a Miyawaki esetében is igaz az, hogy azért igazodni kell a tájegységhez, az adott helynek a talaj viszonyaihoz, mert most gondolj bele egy nagyon messzes belvárosi ilyen kis ficakba, mert ezek kb. 10 négyzetmétert ne nevezzünk annyira zöld felületnek.
1: Meg erdőnek, meg végképp,
2: hát
1: már bocsánat.
2: Annak igen, bár most itt lehet, hogy azért
1: 10 millió fások, vagy nem tudom.
2: Hát, vagy itt a főkertészünk fenékbe billen, de szóval, hogy ezek azért nagyon picike felületek valójában, tehát azért, ha valaki tanult matekot, ez 2x5, meg ilyen hasonló méter.
1: De nagyobbra lehet? Nagyobb területen?
2: Nagyobbra lehet, természetesen, de ennek pont az a lényege, hogy ezek picik. Hogy elférjen egy villamos megállóba, elférjen egy buszpályaudvaron, tehát most ezek ilyen városra átadaptálható méreteknek kell lenni, meg hát ugye itt azért egy Miyawaki erdő esetében, főleg Budapesten ilyen belterületi részeken, ugye a közművek, ugye mind a föld alatt fut, tehát hogy itt azért a faj választék is olyan, hogy hogy például egy nagyon messzes, sittes altalajra, mert simán benne van ugye a pakliba, nem tehetünk mondjuk mészkerülő növényeket. Uh-huh. De minden esetben nagy szárazságtűrőnek kell lenni, nagyon jó tűrőképességű növényeknek kell ezeknek alapvetően lenni, és hát az, hogyha még ugye a smogot is kedveli, az meg ugye sluszpoén lenne.
1: Most pedig tartunk egy rövid szünetet, életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával. Tartsanak velünk!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
3: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: right again.
1: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk a beszélgetést dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem, valamint itt van velünk a rádió karácsonyi kaktusza, ő szolgáltatja az aláfestő zenét a mai beszélgetésünkhöz. Ugye a témánk a miavaki mini erdők, és már nagyon sok mindenről szó volt. Akkor, ha jól értem, akkor ezeknek a növényeknek nagyon kell tudni alkalmazkodni egymáshoz. Tehát, hogy egyik ne akadályozza a másikat, akár a fejlődésben, mert hogy akár ilyen is előfordulhat, nem? Tehát, hogyha most nem a miavakina, hanem úgy alapvetően, hogyha olyan növényeket ültetünk egymás mellé, hogy egyik akadályozhatja a másikat.
3: Igen, tehát itt azért az allelopatikus meg egymásra hatásokat, vagy a növénytársításból ismert egymásra hatásokat is azért figyeljük, de ezért van az, hogy ezek inkább ilyen adott tájegység őshonos növényei, tehát vackor, vadkörte. Kocsányos tölgy, akkor...
2: Ezeket egymás mellé ültetve.
3: Ezeket viszonylag közel egymáshoz ültetjük, és akkor gyakorlatilag...
2: Milyen hangos lett a virágunk.
3: Igen, mert hogy mi is itten nagyban dumálunk, és akkor nem akar ő se kimaradni ebből a dologból, szegény kis kaktuszunk. Tehát, hogy ezek mind olyanok, egy bibés galagonya például, hogy ezek ismert fajok.
2: Igen.
3: De például én csináltam már olyan miavakit, ahol a tölgyek mellett borókák is vannak, bükkök vannak benne, alapfajok, tehát, hogy közösség.
2: Bocsáss meg, közben muszászom, hogy teljesen megváltozott a hangja, tehát én ugye füles rajtam van, és már ilyen nagyon magas hangokat üzött meg a bocsánat a kaktuszunk.
3: Lehet, hogy ellenkezik itt a mi javak valami ellen. Nem fogunk belerakni, ne izguljál, drága növényünk.
2: Azt sem tudom, hol tartottunk, mert teljesen elvette a figyelmemet most ez a gyönyörű zene.
3: Igen, tehát, hogy itt alapvetően ugye alapfajok vannak, kecskerágók, galagonyák, tölgyek, de mondjuk már a hárs nem, tehát az már annyira azért nem, bár szoktak próbálkozni vele, míg le lehet menni például juharokig. Az is egy ilyen nagyon érdekes dolog.
2: Ezeket a miavaki kiserdőket gondolom a helyi lakók gondozzák, tehát hogy ezeket úgy alakítják ki, ugye, hogy tehát nem tudom, az önkormányzat például bizonyos területen létrehozza ezt a miavaki kiserdőt, és akkor ezt ilyen közösségek szokták általában gondozni.
3: Többé-kevésbé igen, azért van olyan, ami ugyanúgy megmarad ilyen közterületi fenntartásban, de ennek pont az a lényege, hogy idővel eljusson arra a szintre, hogy ne kelljen mondjuk külön öntözgetni. Most ugye nagyon kritikus évünk van.
2: Most igen.
3: Tehát most azért nem véletlenül szólítottak fel mindenkit, hogy öntözön, a közterületi fákra figyeljen oda, stb. De ez egy normál esetben, ezek olyan várostűrő növényekből kell, hogy álljon, hogy azt ne kelljen kifejezetten majd fenntartani sem.
2: Tehát akkor magyarul, hogyha valaki ilyet szeretne, akkor csak úgy nem állhat neki, mert hogy nyilván ehhez kell egyfajta ismeret, tudás ahhoz, hogy hogyan kell ezt létrehozni.
3: Igen, ennek most már azért elkezdett egy-két ilyen nagyobb szakembere lenni, vagy ilyen nagyobb ismerője lenni. Például a Zsolnai Balázs is azért elég régóta foglalkozik ezzel. Tehát lehet szakanyagokat is most már egyre többet magyar nyelven is elérni, és mindenkinek azt mondanám, hogy nagyon jó a külföldi anyag. Én rengeteget olvasok idegen nyelven, de nem lesz ugyanaz egy miavaki, egy párizsi, Versailles és társai helyen, vagy Németország, Bayernben van nagyon sok, ugye Münchenbe, Bécsbe is most már elkezdték, de azért az nem a magyar Kárpát-medence, nem az a talaj, nem az a helyi mikroklíma, tehát itt azért lehetőség szerint lehet kísérletezni, természetesen saját kert, magánkertbe egyre többet ültetünk egyébként. Tehát ugye a gyepnek a helyét is elkezdték átvenni, de az biztos, hogy a magyar tapasztalatokra kezdjünk el támaszkodni, mert azok ide való tapasztalatok.
2: A talaj előkészítése az mennyire fontos itt egy ilyen, mert most gondolok arra, hogy egy ilyen tényleg nagyon száraz, földes, nem tudom, buszmegálló mögötti kis területen csinálnak, tegyük fel egy ilyen miavaki kiserdőt, azért ott elég erősen elő kell készíteni a talajt.
3: Igazából ugyanaz a talaj előkészítése, mint egy normál házi kertépítéses dolognak, viszont az nagyon fontos, hogy itt is kardinális kérdés, hogy nincs talajcsere. Ugye a talajcsere az egy nagyon jó üzleti fogás, nagyon sok kertészet, vagy kertépítő cég ugye azt mondja, hogy talajcsere. Nyilván van olyan eset, amikor tisztasít, és tényleg betontörővel kell menni a kertbe ültetni, az azért nem egészséges. De 99%-ban én minden ügyfelemnek azt szoktam mondani, hogy javítsuk a talajt, és ne cseréljük ki. Uh-huh. Egyrészt azért, mert akármilyen gyommagvakat is behozunk, akármilyen növényegészségügyi problémát is fonálféreg. Igen. Ha tele van pajorral, mit csinálsz vele utána? Tehát utána persze megint tele lesz a üzenőfalunk rengeteg szaktanácsadói kérdés, uh-huh. ami persze nagyon jó nekünk, de alapvetően, tehát nem ez a cél. A másik meg az, hogy most mennyit tudsz kicserélni fél métert? Igen, hát az már írdatlan összegkerti szinten, most egy miavaki esetében azért nem olyan nagy a fél méter, köbméterbe, de kerti szinten mire kicserélsz fél métert, az irdatlan mennyiségű pénzbe kerül, ugye elvinni meg újat hozni. Nem is biztos, hogy jobbat kapsz egyébként, sajnos, ez ilyen tapasztalat. A másik meg az, hogy a gyökerek, főleg a fák cserék ki fognak nőni belőle. Igen. És akkor ugyanazzal a problémával fogsz szembesülni, hogy eljön egy pont, amikor a gyökerek ugye kijönnek belőle, és megint ott lesz, hogy só probléma, méz probléma, stb. Szegény kaktuszunk túl kiabál konkrétan.
2: Igen, én is azt hallgatom, hogy lejjebb vettem a hangerőt is, kedves kaktusz, mert hogy tényleg nem tudom, lehet, hogy ugye meglocsoltad mielőtt elkezdtük az interjút, és lehet, hogy most kezdi úgy a vizet felszívni teljesen, nem lehet, és ilyen vidám boldog. Vagy a mi hangunk zavarja őt.
3: Vagy csak egyszerűen tetszik neki, ahogy beszélgetünk ilyen természetes témákról. Én most azért egy kicsit lejjebb vettem, raktam rá egy kis szordinót.
2: Így is egyébként egészen jó így, úgymond a háttérzaj. De most életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, és innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára jövünk vissza.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem, témánk pedig a Mi a Vaki mini erdők, háttérben pedig hallhatják a rádió karácsonyi kaktuszát, ahogyan az aláfestő zenét adja itt a beszélgetésünkhöz. A Mi a Vaki kis erdők egyébként a városi élővilágot segíthetik?
2: Mindenképpen. Hát ugye egyrészt az, hogy a nagyméretű lomb mennyiségben azért a madárfészkelések, a hasznos rovarok nyári pihenése, mert ugye nagyon sokan azon beszélgetnek, és akkor talán lehet, hogy egyszer majd egy adásban beszélhetnénk itt a városi mélybarát.
1: Bizony.
2: Ágyásokról, ami ugye a köznyelven meghagyták a dzsindzsát, mert lusták lekaszálni problémák között ingadozik itt, ugye, mint méhecske felület, vagy beporzó barát felület. A Mi a Vaki is alkalmas erre, viszont hogyha ugye rengeteg a beporzó, mert teszem fel tényleg jó technikák mentén elkezdjük bevonzani a városokba a rovarokat, akkor gondoljunk csak bele, és ehhez csak ilyen egyszerű józan paraszti ész kell, nekik is a 40 fok az 40 fok, igen, a városi aszfalt forróság, és akkor ezekben a lombfelületekben, mini erdőkbe, a különböző cserjékbe, ami ugye benne van, mert itt nem csak fákról beszélünk, hanem cserjékről, és onnantól kezdve ajnövényzetről is beszélünk, ez neki kiváló bújóhely, szaporodási hely, tehát hogy ez önmagába véve egy ilyen miniatűr erdőként fogható fel ökológiai értelemben.
1: Az, hogyha valaki most csinál egy ilyen kis Mi a Vaki kis erdőt, ennek mennyi, vagy mini erdő, Mi a Vaki mini erdő, ez a pontos
2: Mi a Vaki mini erdő.
1: Mini erdő, nem kis erdő, mindegy, hogy ez mennyi idő, amíg olyan lesz, hogy tényleg az ember úgy elsétál mellett, és wow, de gyönyörű, és már tényleg az élő világ oda beköltözik?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért egy 5 év azért ők kell. Főleg, hogyha ilyen szárazak lesznek az évek, a növények is ugye nehezebben fognak növekedni, tehát egy minimum egy 5 év azért az úgy illik. De hát ugye minél nagyobb fákat veszünk. Tehát itt is igaz az, hogyha egyszerű, vékony kis sudarakat ültetünk, akkor 10 év. Ha nagy méretű, parkfa méretű növényeket veszünk, akkor sokkal le tud rövidülni ugye ez az idő. Nagy növényt senki ne ültessen bele, tehát ilyen nagy földlabdásot. Tehát én azt mondom, hogy ezek az ilyen 10-12-es törzskörméret, 12-14-es, az olyan határeset. Ha meg időnk van, akkor meg sudarakat.
1: Ugye nagyon sok problémát okoz az is itt a fővárosban, és biztos van hallgatónk, aki most bólogat nagyon, hogy kivágnak fákat. Nem azért, mert nem tudom, rontja a képet, hanem mert már öreg vagy, valami betegségem, stb. Tehát, hogy kivágnak fát. Ilyen esetben, csak nyilván ezt a lakosok mindig olyan nehezen fogadják el, hogy miért beteg, nem volt annak semmi baja, stb. Nem kell kivágni, stb. Milyen jól árnyékolt, itt van a nagy kánikula, és most még kivágják, stb. Stb. Ilyen esetben, hogyha arra a környékre ilyen Mi a Vaki kis erdőt, vagy mini erdőt hoznak létre, az valamilyen szinten egyensúlyba tudja tartani a szisztémát.
2: Mindenképpen, és ráadásul egy ökológiai biodiverzitást is ad. Tehát, hogyha most belegondolsz, van egy városi fa, ami egy fa. Adott nyilván egy nagyobb lombkoronát, tehát ott az nem elhanyagolható az a lombköbméter, ami ugye árnyékol, és ugye egy magányosan álló fa, az mindig sokkal nagyobb lombot fog tudni hozni, mint önmagába véve egy Mi a Vaki. Na de, az mondjuk így, hogy ez egy monokultúrás eset. Igen. Tehát ott egyfajta fa van, vagy egyfaj fa van, és pont. Azon valami szeret fészkelni, nem szeret fészkelni. Az alatt nincsenek bokrok, nincs úgy rejtőzködő hely, mert ott azt körbe fogja sütni a nap, és lesznek időszakok, amikor ugye telibe tűzi a nap a törzsét. A törzsön nem fog tudni semmi pihenni. A Mi a Vaki, az meg egy biodiverz rendszer, tehát ott 10-20-30 különböző növényből is állhat, attól függ, hogy mi a kombináció, és az onnantól kezdve egy önálló ökológiai rendszer.
1: Hogyha ilyen nagyon száraz nyaraink lesznek, és ha ilyen óriási melegek, mert nagyon úgy tűnik, hogy nyilván nem látunk a jövőbe, de ugye azt mondják így az előrejelzések, hogy, vagy azt mutatják, hogy kicsit, vagy nagyon átalakul a klíma. Szerinted, vagy te ezt hogy látod, hogy ezek a Mi a Vaki erdők szükség lenne minél többre, pontosan ez emiatt, minél több zöld felületre, minél több növényt ültetnünk a városokba főként, mert most ne beszéljünk a falvakról, meg a vidéki létről, arról is lehet természetesen, de a városban van, azt gondolom, a legnagyobb probléma.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudna javítani a városnak a nem csak az ökoszisztémáján, hanem igazából ezeken a különböző hőmérsékleti anomáliákon. Nézzük meg, itt viszont azt mondom, hogy nézzük meg a külföldi mintákat. Uh-huh. Tehát azért Barcelonától kezdve nagyon sok olyan ország van, aki a fővárosaira, nagyvárosaira ebbe kifejezetten nagy hangsúlyt fektet, hogy zöld felületek. Ott vannak a zöld házfalak. Igen. Ugye Magyarországon aki ebbe így elkezdett így nagyon-nagyon erőteljesen mozgolódni, ugye a Green City szerveződés, ők egy ilyen mérnök szerveződés a mai napig, én is, mint Green City mérnök tanultam is náluk, meg alkalmazom is az ott szerzett tudást, hogy hogyan lehet megnövelni úgy a zöld felületet, hogy az akár közterületi szinten, akár kerti szinten ne az ergonómia, ne a lakhatóságnak a rovására menjen, de minél nagyobb zöld felületet lehessen létrehozni. Gondolok itt egy zöldetős buszmegállóra. Nekem a kukatárolóm és a kutyaólam is zöldetős. És van, aki kinevetett a kutyaól miatt, egyrészt nem kopog szegény kutya feje fölött egy eső, már mondjuk igen, az most nincs, de alapvetően nem kopog sem szegénykémnek az eső, viszont a föntről érkező hőmennyiséget is meg tudja fogni a kutya ház belsejébe. El nem hinnék a hallgatók, hogy mekkora különbséget tud okozni.
1: Ez milyen jó ötlet egyébként. Ezt ajánlom másoknak is, akik most hallgatnak, hogy tényleg ilyen kutya volt.
2: És nekem egyébként így van egyébként az egész kutya, ahol ezt csak így most már zárójelben megjegyzem, kialakítva, és a viharoknál sokkal nyugodtabb például a kutyám, mert ugye nincs az a vízhangzás, mert ugye földdel van terítve a kutyaház.
1: Hát ma is tanulhattunk sokat tőled, azt gondolom, Erika, és hát köszönöm ezt az élményt, hogy behoztad ezt a kis szerkezetet, meg szerintem a hallgatóink is köszönik, hogy hallhatták a mi karácsonyi kaktuszunknak a hangját. Úgyhogy köszönjük neki is, hogy itt volt velünk, a Manna FM karácsonyi kaktuszát is hallhatták ebben az órában. Aztán legközelebb pedig hitek, tévhitek a kertészkedésben, erről is fogunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen neked a mai interjút.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muña, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: And you could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: there is freedom. It really comes from two different scriptures.
1: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
0: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Tíz dolog, melyek számára meg kellett halnom, és bárcsak elmondhatnám, hogy csak 10 volt. Inkább 10 000 volt, de most csak 10-et választottam. Az első dolog, ami számára meg kellett halnom, az a szándékos bűn volt. Néhány hete tartottam valahol egy konferenciát. Nem is emlékszem, hogy hol, de a szándékos bűnről tanítottam. Tudjátok, amikor engedetlenség van az életünkben. Tudjuk, hogy mi mind vétkezünk, és követünk el hibákat. Úgy hívjuk, hogy tesz szerint cselekszünk. Amikor hirtelen felmegy a pumpád, és kinyitod a szádat, aztán majd sajnálkozol, hogy ó, sajnálom, Istenem. Bocsáss meg, Istenem. Ez egy kicsit más természetű dolog, mint amikor jól tudjuk előre, hogy rossz az, amit készülünk elkövetni, de akkor is megtesszük. Ugye? Feltettem egy kérdést a konferencián. És ezek az emberek sokat utaztak, hogy Joyce Meyer konferenciára jöjjenek. Hotelben szálltak meg, babysittert fogadtak, és eljöttek. Tényleg azt gondolnánk, hogy komoly keresztények. A legtöbb ember nem jön el meghallgatni engem, ha csak desszert keresztény. Mert én nem sok desszertet szolgálok fel. És megkérdeztem, hányan tudnak engedetlenségről az életükben. És Isten a tanúm, hogy legalább 80%-uk feltette a kezét. Nos, hogy lehet ez? Hogy fogunk így az ígéret földjén élni? Hogy tapasztalhatnánk meg Isten teljes áldását az életünkben, ha azt mondjuk, tudom, hogy ez rossz, de akkor is megteszem? Ha-ho! Ne féljetek, benneteket nem kérdezlek meg. Hányan értetek velem egyet, ha ezt nem tesszük helyre, akkor nem jó irányba haladunk. Nos, tudom, hogy meg kellene bocsájtanom, de... Tudom, hogy jobb hozzáállásomnak kellene lennie, de... Tudom, hogy nem kéne panaszkodnom, de... Felejtsd el azt, hogy de... Szóval az első dolgod az, hogy megragadd ezt a tudatos bűnt, és szegezd oda a kereszthez. Ez az első. A következő a mások okolása. Tudjátok, semmeddig sem jutunk, amíg nem vállaljuk a felelősséget a saját tetteinkért. Tudom, hogy hirtelen haragú vagyok, de bántalmaztak gyermekkoromban. Tudom, hogy ma zsémbes vagyok, de rossz napon volt a munkahelyemen. Tudom, hogy nem kéne így viselkednem, de nagy dugó volt hazafelé. Hibáztatás már az édenkertben elkezdődött, és azóta is megy. Mindenki mást hibáztatni azért, ami velünk történik. Nem az én hibám, nem az én hibám, nem az én hibám. A te hibád. Hányan ismeritek a hibáztatást? Hányan tapasztaltátok, hogy amint valami rosszul sül el, van valami a testi természetünkben, ami szinte azonnal körbenéz, és azt keresi, hogy kit okolhatna? Ha elveszítem a kocsi kulcsomat, akkor az a gyerekek hibája, mert szétpakoltak a házban. Nem azért, mert én nem oda tettem, ahova kellett volna, amikor behoztam a házba. Az ő hibájuk, mert rendetlenséget csinálnak a házban. Tudjátok, az én esetemben a múltam miatt alakultak ki egyes problémáim, de az Isten azt mondta, nem használhatod ezt kifogásként arra, hogy így maradj. Van itt valaki, aki legalább egy kicsi bűntudatot érez? Felelősséget kellett vállalnom a viselkedésemért. Nem vádolhattam tovább Dévet a boldogtalanságomért. Ha-ho! Mondom, nem vádolhattam tovább Dévet a boldogtalanságomért. Ha legalább néha vennél nekem ajándékot, akkor boldog lennék. Soha nem küldetsz nekem virágot. Ha ilyesmiket tennél, boldog lennék. Ha nem néznéd a rögbit, a baseballt, a kosárlabdát, a golfot, a hokit és a teniszt. A focit, a birkozást és a boxot. akkor boldog lennék. Ha te, akkor én igazi keresztény tudnék lenni. Ugyan már. Aztán, mikor Isten rávett, hogy a hibáztatást oda tegyem a keresztre, akkor jöttek a kifogások. Mindig kifogásokat kerestem. Mindannyian magunkkal hordjuk a kifogástáskánkat. Nos, ez túl nehéz. Te nem érted, ez túl nehéz. Én különbözök másoktól. Ha olyan lennék, mint te, akkor könnyebb lenne, de én, tudod én, nincs valami sok önuralmam, ez nehéz. Szeretném jobban csinálni, de nehéz. A Biblia azt mondja a Róma 2:1-ben, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Ne keressünk kifogásokat többé. Ha kell, kérd meg egy barátodat. Valahányszor buta kifogást hallasz tőlem, szólj rám. És amikor megteszi, ne légy dühös rá. A következő az önsajnálat. Ez nehéz volt számomra. Te jó ég! Ebédnél beszélgettem valakivel. Azt kérdeztem. Miért akarjuk sajnálni magunkat? Mitől jó az, hogy szegény én? Olyan sajnálatra méltó vagyok. Senki sem szeret, senkinek sem olyan rossz, mint nekem. Ti azt csináltok, amit akartok, én meg szenvedek. Ti csak koszt csináltok, én meg mindenki rabszolgája vagyok, aki takarít utánatok, takarít, ti meg koszoltok. Én vagyok a takarító, ti meg a koszolok. Annyira elegem van már ebből. Elegem van, értitek? Elegem. Aztán másnap meg azt mondod, Istenem, nem tudom, hogy miért érzem magam ilyen betegnek. Önsajnálat. Aztán, mikor Isten az önsajnálatról tanít, akkor eldöntöm, hogy ahelyett, hogy oda tenném a keresztre az önsajnálatot, inkább oda megyek, és leveszek a korábban oda tett dolgok közül néhányat, szóval csak leveszem a régi dolgokat, és visszaviszem őket magammal. Hányan értitek? Csak mert feltetted oda, az még nem jelenti, hogy nem tudod visszavenni. Aztán meghurcolom magammal az önsajnálatot, a hibáztatást, meg a kifogásokat, csak hurcolom magammal körbe és körbe. Nem értem, mi a baja az életemnek. Annyira elegem van már abból, hogy mindig elegem van valamiből. Aztán Isten tovább tanít, és még tovább tanít engem, és végül azt mondom, jól van, rendben, értem. Nincs több kifogás. Nincs több hibáztatás. Nincs több önsajnálat. De most mi lesz velem? Senkit sem okolhatok. Nem élhetek kifogásokkal, nem sajnálhatom magamat. Ez kezd túl tisztává válni szellemileg. Elvesztettem a cumi süvegemet, és a cumimat is. Már nincs rajtam pelenka. Kezdem elhagyni a szentecske szintet. Hú, halleluja! Az önmagunk sajnálata a leghaszontalanabb energiapazarlás a Földön. Nulla hasznot eredményez. Mert kit hatsz meg vele? Senkit, csak magadat. És Istent sem hatja meg. Úgy van vele, majd szólj, ha befejezted, jó? Ott ültem a fürdőszoba padlón, fejemmel a WC csésze fölött.
2: Dave egész vasárnap csak rögbit néz, én meg takarítok és főzök. Ki törődik velem? Senki nem törődik velem.
1: A Szent Szellem meg azt mondta, befejeznéd ezt végre? Elhívás van az életeden. Tele vagy a Szent Szellemmel, benned vannak a Szellem ajándékai, kelj fel a földről, állj lábra, és viselkedj úgy, mint egy Isten szerint való asszony. Amen. Nos, meg kellett halnom a panaszkodásnak. Uram, segíts! Egy kisebb fajta, nos, talán inkább nagy csoda lenne, ha végig tudnánk csinálni egy napot anélkül, hogy panaszkodnánk valami miatt. Túl hideg van, túl meleg van. Amikor külföldön vagyok, van, hogy az emberek napokat gyalogolnak a konferenciám helyszínére. Napokat! Aztán a földön ülnek, kint tartózkodnak az esőn, nem pedig az épületben. Az izzadság folyik róluk. És nem tudom, hogy milyen hólyagjuk van ezeknek az embereknek, mert soha nem mennek ki a mosdóba. És minden egyes szóra odafigyelnek. Mi meg azt mondjuk, túl vakítóak a lámpák, nem tetszenek a lámpák, túl hangos a zene, azt hiszem megírom majd Joyce-nak, hogy jó volt a konferenciája, de a zene túl hangos volt, a lámpák meg túl vakítóak. Oda kell vinni a panaszkodást. A keresztre. És ott kell hagyni. Ide letesszük. Mert általában ez az utolsó dolog, amitől megszabadulunk. És én ezt naponta vagy 8-szor visszaveszem. És ha már itt vagyok, akár magammal is vihetek ezekből. Nem csoda, hogy nem jutunk előrébb. Minden időnket azzal töltjük, hogy oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza mászkálunk. Aztán meg kell halnunk az önakarat számára. Úgy legyen, ahogy én, ahogy én, ahogy én akarom. Vagy úgy, vagy sehogy. Vagy úgy, vagy viszontlátásra. Hú, meg kellett tanulnom Isten kezébe helyezni magamat és a körülményeimet. És boldognak lenni akkor is, ha valami nem úgy történt, ahogy én akartam. És még tanulom. Valahányszor azt mondjuk, megtanultam, vagy tanulom, tudod, mit jelent ez? Fájdalmat. Halló? Nem tudom, mibe került Pálnak azt mondani, megtanultam, hogy elégedett legyek. Szűkölködve, és bőségben is. Mindenben ugyanolyan vagyok. Akár megkapom, amit akarok, akár nem. Nem tudom, mennyi időbe tellett, mire ki tudta ezt mondani. De eleget tanulmányoztam a Bibliát, hogy tudjam, amikor Pál a Galata levélben azt mondta, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Akkor ez 20 évvel a megtérése után volt. Nem egy nappal a damaszkuszi út után mondta, nem egy héttel az újjászületése után mondta, hogy megtanultam elégedetnek lenni. Nem. Ő ugyanazokon ment keresztül, mint mi, és amiken mindenki más is keresztül megy, aki testben él. Nem vagy egyedül, amikor nehéz. Nem vagy egyedül, amikor legszívesebben feladnád és elfutnál. A kérdésem az, hogy az életed végén mit hagysz hátra? Az egész belefér majd egy A5-ös borítékba? Vagy pedig remélhetőleg több ezer szellemi gyermeket hagysz majd magad mögött, akiknek csupán a jelenléted is megérintette az életét. Úgy hiszem, a létünk fontosabb, mint a beszédünk. Ha azt gondolod, hogy nehéz beszélni, akkor tudd, hogy létezni még nehezebb. Mi történne, ha annyira meghalnál önmagadnak, hogy elmennél dolgozni, és semmi panasz nem jönne ki a szádon, miközben mindenki panaszkodik? Mi történne, hogyha munka közben valami balul sül el, akkor nem keresnél kifogást, csak azt mondanád, tudod mit? Az én hibám, és nagyon sajnálom.
2: Wow.
1: Vállalom a felelősséget. Ezek lefegyverző szavak.
2: Oh.
1: Oh. Rögtön megállítja a gonoszt. Ó, az én hibám, sajnálom. Nos, a pokol megőrül ilyenkor. Most mit csináljunk? Van valaki, aki vállalja a felelősséget? Istennek megvan a terve, és megvan az időzítése, és meg kell tanulnunk örömmel elfogadni ezt. Amen. Azt hiszitek, az én életemben nincsenek gondok? Most is olyan folyik az életemben, amit ha elmesélnék nektek, azt gondolnátok, hogy a csodába vagy képes ott fent prédikálni másoknak, és még boldognak is lenni. Tudjátok hogyan? Úgy, hogy semmit sem tehetek a dologgal kapcsolatban. Nem az én problémám, és ha Isten nem oldja meg, akkor gondolom, hogy ezzel együtt kell majd boldognak lennem. Nem engedhetjük, hogy a körülményeink irányítsanak minket, vagy az, hogy mások mit tesznek, vagy mit nem tesznek. Mit tesznek velünk, vagy mit nem tesznek megértünk? Túlságosan függünk attól, hogy mit kapunk másoktól, és nem eléggé attól, hogy mit kapunk Istentől. Aztán a keresztre kellett vinnem a lázadó hozzáállásomat. Ó, te jó ég! A lázadás. Azt hittem, ettől teljesen kikészülök majd. Ó, tudjátok, egy férfi sem várhatta tőlem, hogy alárendeljem magamat neki azután, hogy egész életemben férfiak bántalmaztak. Soha egy férfinak sem engedem meg, hogy megmondja, mit tegyek. Aztán Isten azt kérdezte, ó, igen? Ha azt szeretnéd, hogy előléptesselek Isten királyságában, akkor meg kell tanulnod, hogyan légy engedelmes feleség. Ha nem tanulod meg, hogyan vesd alá magad a földi tekintélynek, akkor Istennek sem fogod alárendelni magad. Ennél jobban örülhetnétek. Ha a főnököd azt mondja, hogy tegyél meg valamit, amivel nem értesz egyet, akkor maradj csöndben és tedd meg. Nem kell véleményt nyilvánítanod ott, ahol nincs is felelősséged. Oké, ezt betalált. Köszönöm. Az a bunkó azt hiszi, hogy mindent jobban tud. Közben a strasszos keresztel a nyakadban, és Jézus kitűzővel, meg a Bibliával a hónod alatt járkálsz a munkahelyen, ez a főnök egy bunkó, egy bunkó, egy bunkó. Bunkó, bunkó, bunkó, bunkó. Igen, menjünk vissza néhány dologért. Vegyük az önsajnálatot, a kifogásokat, és ha nem vigyázunk, a végén az egészet visszavisszük magunkkal. De nem engedjük, hogy ez történjen, ugye? Mondjátok, növekszem. Nos, meg kellett halnunk a jó hírnek. Elmondhatom ezt egyszerűen? Ha szent leszel, akkor üldözni fognak. Amikor szolgálatba léptem, megkértek, hogy hagyjam el a gyülekezetet. A gyülekezetet. Kiközösítettek. Nem akartak engem. Azt gondolták, bolond vagyok. Nos, haha, ki nevet a végén? Tudjátok, mire jöttem rá? A magánéletem a múlté. Minél több embert érek el a tévén, annál több embernek lesz véleménye rólam. És remélem, ti szerettek engem, de hiszitek-e vagy sem, nem mindenki szeret engem. És nem tudom, hogy miért. Olyan kedves vagyok, ahogy csak tudok, próbálok segíteni az embereknek. De ők nem szeretnek engem. Szóval ezt is a keresztre kellett tennem, a hírnevet. Te jó ég, ez egyre nehezebb lesz. Igazságtalanság. Nos, nekem elegem van az emberek ostobaságából. Észrevettétek, mennyire buták az emberek? Ott az a sok butaság, amit tesznek, a sok igazságtalan dolog, amit elkövetnek, és a legszívesebben felkiáltanánk, ez nem fair! Isten, miért nem teszel valamit? A Biblia azt mondja, végül a szelidek öröklik majd a földet. Nem érgelődj a gonoszok miatt, akik látszólag sikeresek, mert a végén... Szeretem az Ézsaiás 61-et. Kétszeres jóvátételt, kétszeres jutalmat adok a korábbi igazságtalanságok miatt. Nem kell aggódnod emiatt. Tartsd meg a jó hozzáállást, és tedd a dolgod. Hú! Meg kellett halnom a bűntudatnak. Lépj túl rajta. Csak lépj túl rajta. Ha kérted Isten bocsánatát, akkor lehetetlen bűntudatot érezni valamiért, amit Isten már elfelejtett. Rájöttem, hogy én próbáltam ezzel a bűntudattal megfizetni olyasmiért, amit Jézus már kifizetett. Mostantól fogva valahányszor megtérsz egy bűnből, és utána bűntudatot érzel, nyisd ki a szádat, és mondd azt. Gonosz, te hazug vagy, nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Ó, remélem, elég lesz a szög. Biztos örültök, hogy mindjárt kifutok az időből. Nos, te jó ég, még mindig dolgoznunk kell azon, hogy befogjuk a szánkat, ugye? A Biblia azt mondja, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor jobb, ha odafigyelsz a szádra. Élet és halál van a nyelv hatalmában. De bevallom, ezt naponta vagy 25-ször oda teszem a keresztre, majd mindig visszamegyek érte. Szóval imádkoznotok kell értem. Tudjátok mit? Nem tartok még ott, ahol kének, de már nem is tartok ott, ahol régen. Végül, de nem utolsó sorban, ez az, amiből minden kiindul. Az összes többi probléma. Ezzel kezdődik, és ennek kellene először a keresztre mennie, de sajnos általában ez az utolsó, ami oda kerül. Istentelen gondolatok. Az ember arra megy, amerre a gondolatai viszik. Minden problémánk az elménkben kezdődik. Ha úgy érzed, hogy félúton vagy a győzelem és a rabság között, és még nem végeztél, egy mélyreható és teljes tanulmányt, nem olvastál el minden hozzáférhető könyvet arról, hogy mit mond a Biblia az elméd és a gondolataid erejéről, akkor itt kell kezdened. Mert amíg rosszul gondolkozunk, addig rosszul is élünk. Újítsd meg az elmédet az Isten igéjében, és nagyszerű lesz az életed. Gyerünk, barátaim, ideje van, hogy felnőjünk. Hányan hiszitek, hogy képesek vagytok felnőni, Krisztus képére formálódni, és nem megállni félúton a győzelem és a rabság között? Én végig fogom járni az utat Istennel. Tud valaki amen mondani erre?
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel busz baleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. a hajnali 12-19 fok után 27-33

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap augusztus 18-a mi mindenről híres. 196 éve született Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. A Bécs melletti Schönbrunnban született, nagybátyja Első Ferdinánd lemondása után 1848. decemberében került a trónra. Uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot, az esemény augusztus 22-ig tartott. 140 éve született Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója, a Magyar Sakkvilág főszerkesztője. A rekordok között tartják számon, hogy 1928. január 21-22-én 105 táblán mintegy 300 ellenfél ellen játszott szimultánt, amely este 7-től reggel 6-ig tartott szünet nélkül. Ezekben 79 győzelmet aratott, 20 döntetlen mellett mindössze 6 játszmában kapott ki. Egy ideig ezzel ő volt a szimultán világcsúcs tartó. 97 éve született Horváth Teri Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas művésznő, az Indula Bakterház banyája. Ezen kívül egyébként a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 52-től az Ifjúsági Színház, a Madách Színház, a Jókai Színház és a Tária Színház tagja volt. 52 és 54 között a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 95 éve született Keleti Éva, Kossuth és Balázs Béla díjas fotográfus, fotószerkesztő, tanár, a mai napon érdemes és kiváló művész. 51-től a Magyar Fotónál dolgozott, majd elvégezte a riporter tanfolyamot Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként. 54-től 76-ig riporterként dolgozott a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, a távirati irodánál. Később az Új Tükör fotóriportere, képszerkesztője, főszerkesztő helyettese, majd a Színházi Élet képszerkesztője volt. Dolgozott a HT Press sajtóügynökségnél, a Gamma képügynökség fotós főszerkesztője volt, majd 93

Viktor a Ferenci Európesz vezető munkatársa, a fotószerkesztőségének vezetője volt. 76-ban sajtófotót tanított Indiában. Több alkalommal tagja volt az Interpress, valamint a Photo World Press fotó zsűriének. Megalapított és működtetett egy fotóügynökséget, könyveket szerkesztett, híres fotósok emlékének ápolásán ügyködött, sokat tett a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumi életben tartásáért. Egyébként balerina szeretett volna lenni, de nem voltak jó adottságai hozzá. Sokat fotózta a táncosokat, például a Magyar Állami Operaház balett együttesét, a Pécsi Balettet, a Győri Balettet és az ide látogató külföldi együttesek előadásait. 43 éve a Városligeti Királydombon mutatták be az István a Király című magyar operát. A többször változtatott dátumok miatt a legtöbb forrás úgy említi, hogy a bemutató augusztusban volt. A pontos dátuma nem eldöntött. Az első előadás augusztus 17-én, akkor szerdán volt, ezt nevezték főpróbának. Eredetileg a bemutatót augusztus 19-én pénteken tartották volna az Óbudai Amfiteátrumban, azonban a nagy érdeklődés miatt helyszínt kellett változtatni, és további előadásokat is beiktattak. Az első nyilvános előadás 18-án volt, a főpróbát és az azt követő előadásokat is rögzítették, és a felvételekből film is készült. A szerzőpáros Szörényi Levente és Bródi János a zeneműhöz Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáját használta fel. 246 éve magyar és cseh királyként is trónra lépett II. József a kalapos király. 1765 óta német-római császár volt, osztrák főherceg, Mária Terézia magyar királynő és első Ferenc István császár legidősebb fia. Az első uralkodó, aki a Habsburg lotaringiai házból származott. József 1780. november 29-én lépett trónra, azonban saját elhatározásából lemondott a koronázásról és az ezzel járó eskütételről. Emiatt nevezte el Ányos Pál kalapos királynak, amely a ragadvány név igen elterjedté vált.

0: Budapest Update.
1: Nézzük már is a fontos dolgokat a főváros kapcsán. Itt a Budapest Update-ben forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljutatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe léptek, így ettől a naptól augusztus 21-én péntek 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásokra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth-Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakparton is. A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délután és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve. A lezárások, valamint a várató nagy számú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. Közben háromszor annyi mikulás csomag került az autókra Budapesten az elmúlt napokban. Pipacsmezőként virítottak a mikulás csomagok, tényleg ráhajtottak a feledékeny autósokra a szombati munkanapon másfél héttel ezelőtt. Erzsébetvárosban augusztus 8-án 875 pótdíjat szabtak ki, miközben egy átlagos munkanapon körülbelül 350-et szoktak, vagyis csak nem háromszorosára nőtt a szám. Az önkormányzat szerint azonban nem volt szükség plusz munkaerőre, a szokásos létszámmal ellenőrizték a parkolóautókat. Terézvárosban 997 esetben szabtak ki pótdíjat, ami szintén körülbelül háromszorosa egy átlagos hétköznapinak. Itt sem volt fokozott ellenőrzés vagy többlet erőforrás. A parkolóőrök a megszokott rendben dolgoztak. Ferencvárosban 729 pótdíj készült a parkolási díj meg nem fizetése miatt. Egy átlagos napon nagyjából 500 esetben bírságolnak. Így a szombati munkanap körülbelül másfélszeres értéket hozott. A 9. kerületben sem rendeltek el fokozott ellenőrzést. Józsefvárosban 606 pótdíjazás történt, nagyjából kétszer annyi, mint egy átlagos hétköznapon. Az 5. kerület nem közölt pontos adatot, azt viszont elárulták, hogy augusztus 8-án több pótdíjat szabtak ki, mint egy átlagos munkanapon. A kerületi közterület felügyelet itt is a megszokott ellenőrzési kapacitással dolgozott. Nem kellett több ellenőrzés a több bírsághoz. 260 ezernél megállt a budapesti albérletár közben. Bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havidrágulás ugyanakkor a korábbi években látottakhoz képest szerénynek mondható. Sőt, a ponthatárok kihirdetését követően már meg is torpant az áremelkedés a KSH ingatlan.com júliusi lakbérindexe szerint. A havi lakbéremelkedés mértéke júliusban országosan 1,6% volt, míg a fővárosban 1,7%-kal kerültek feljebb az albérletárak júniushoz képest. Éves összevetésben országosan 5%-os, Budapesten pedig 5,5%-os albérletáremelkedés történt, ami továbbra is jóval visszafogottabb tempót mutat a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest. Az, hogy júniushoz képest júliusban emelkedtek a lakbérek, szinte borítékolható volt, hiszen hagyományosan ekkor kezdődik az albérletpiac legerősebb időszaka. Az viszont már sokat elárul a piac jelenlegi helyzetéről, hogy 2020 óta csak 2025 júliusában volt a mostaninál kisebb a havi drágulás, akkor országosan 1,4%-os emelkedést mért a lakbérindex. Ráadásul a mostani áremelkedés sem bizonyult tartósnak, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ebben a visszafogott kereslet és az időszakosan enyhén bővülő kínálat meghatározó szerepet játszik. Budapesten július elején 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, amely a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésének időszakára 266,5 ezer forintra emelkedett. Augusztus elejére azonban ismét 260 ezer forintra tért vissza. Az egyetemvárosokban sem következett be látványos áttörés. A MUHU közzétette a 7., 9., 16. és 17. kerületek lomtalanítási időpontjait, így teljessé vált a 2026-os budapesti lomtalanítási naptár. A lomtalanítás december 3-áig tart, a legtöbb kerületben novemberben kerül sor az eseményre. Fontos, hogy a lakosok csak a kijelölt napon 18 óra után helyezzék ki a lomokat, ellenkező esetben szabálysértést követnek el. A lomtalanítás nem csak a háztartások számára jelent lehetőséget a felesleges tárgyak eltávolítására, hanem a város tisztaságának fenntartására szempontjában is kulcs szerepet játszik. A szabályok betartása elengedhetetlen a közterületek rendjének megóvásához. Az idei évben a MOHU új kommunikációs módszert is bevezetett. A lakosok szórólapokon és a számlák mellékleteiben kapnak tájékoztatást a pontos időpontokról. Erzsébetvárosban november 20 és 21-e között zajlik majd a lomtalanítás. 2027-től egy új lomtalanítási rendszer lép életbe, amelyben évente egyszer regisztráció után háztól szállítják el a lomokat. Az átmeneti időszakban a kerületek dönthetnek, hogy a jelenlegi vagy az új rendszer szerint tervezik meg a lomtalanítást. Jelentették be. A jelenlegi rendszer 2027-ig marad érvényben, de a jövőben a lomokat gyűjtőpontokon is le lehet majd adni. A cél az, hogy a lomtalanításkor keletkező hulladék 80%-át újrahasznosítsák. Világi Oszkár, a MOL csoport vezérigazgató helyettese szerint évente nagyjából 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára Budapesten, amelynek jelentős része újrahasznosítható lenne. Mit lehet és mit nem lehet kitenni? Kihelyezhető nagy darabos háztartási hulladék, például bútor, matrac, szőnyeg. Nem helyezhető ki viszont kommunális hulladék, építési törmelék, veszélyes hulladék és elektronikai eszköz. Az új lomtalanítási rendszer nem csak környezetbarátabb, hanem hatékonyabb is lehet, hiszen csökkenti a közterületek terhelését. Az átmeneti időszakban azonban a szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú a város tisztaságának megőrzése érdekében. A legégetőbb egészségügyi kérdésekre is választ kaphatunk szeptember 7-én és 8-án a Városligetben, ahol negyedik alkalommal rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb technológiai konferenciáját, az EAS Summit Budapestet. Az esemény célja, hogy egy platformon hozza össze a technológiai, üzleti, tudományos és szabályozási területek meghatározó szereplőit, valamint bemutassa a mesterséges intelligencia legfrissebb fejlesztéseit és gyakorlati alkalmazásait. A konferencián több mint 300 előadó és több mint 10 színpad várja az érdeklődőket, prémium street food kínálattal kiegészítve. Az AI és egészségügyi szekcióban hazai és nemzetközi szakértők, valamint nagyvállalatok képviselői is előadnak. A gyógyítás világa napjainkban olyan léptékű technológiai transformáción megy keresztül, amilyenre a modern orvostudomány történetében még nem volt példa. Vajon mikor érkezik el az a pillanat, amikor az algoritmusok nem csupán orvosi segédeszközként, hanem egyenrangú szakmai partnerként támogatják a klinikai döntéshozatalt? Erre is a legégetőbb egészségügyi kérdésekre is választ kaphatunk, tehát szeptember 7-én, 8-án a Városligetben, az AI Summit Budapesten. A kétnapos rendezvénynek a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum ad otthont. A több mint 300 előadót és 10 színpadot felvonultató eseményen a szakmai programok mellett a látogatók prémium gasztronómiai élményekre is számíthatnak. Hamarosan programajánlatok érkeznek majd.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 18-a van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Hajnalig tartó utcabálok jönnek a budapesti tűzijáték után. 29 embert fogtak el a Sziget Fesztiválon. Szinte teljesen előbukkant az Inség szikla a Dunából. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tűzijátékkal idén nem ér véget az augusztus 20-ai ünneplés Budapesten. Este 11 órától éjjel 1:30-ig három helyszínen utcabálokkal és koncertekkel folytatódik az államalapítás ünnepe. A Kossuth téren lemezlovasok szórakoztatják a közönséget, a Margit szigeten többek között a Quimby lép fel, a Műegyetem rakparton, a Szent Gellért tér környékén pedig elektronikus zenei programokat rendeznek. A fővárosi programsorozat a korábban tervezetnél lényegesen kisebb költségvetésből, mintegy 4,9 milliárd forintból valósul meg. Az esti rendezvények és a tűzijáték miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban, különösen a Dunahidak környékén. A felszíni járatok helyett ezért elsősorban a metrók használatát javasolják. A késői programokhoz a közösségi közlekedést is hozzáigazítják. Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró éjjel 2:30-ig jár, emellett sűrítik a 6-os villamost és az éjszakai buszokat is. A vidékről és az agglomerációból érkezők számára szintén készülnek többletjáratokkal. Éjjel 2:30 körül mentesítő vonatok és távolsági buszok indulnak Budapestről az ország számos pontjára, többek között Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és Balaton térsége felé. Az elővárosi vonalakon, a híveken és több agglomerációs buszjáraton is bővítik az éjszakai kínálatot. 29 embert fogtak el, és további 14-et állítottak elő a rendőrök az idei Sziget Fesztivállal összefüggésben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az intézkedésekre többek között kábítószer kereskedelem és birtoklás, garázdaság, lopás, valamint kifosztás gyanúja miatt került sor. A fesztiválon egyenruhás rendőrök gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek. Munkájukat holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették. A látogatók közé civil ruhás nyomozók is vegyültek, a Dunai Vízirendészet hajója pedig éjjel-nappal járőrözött a hajógyári sziget körül. 7 ember esetében a rendőrök orvosi ellátásról is intézkedtek. Kiemelten ellenőrizték a fesztivál környékének közúti és hajóforgalmát, valamint a taxikat is. A közlekedési hatóság és a BKK munkatársaival közösen összesen 1489 taxit vizsgáltak meg, és 183 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. A BRFK tájékoztatása szerint a fesztivál biztonságának fenntartásában a rendőrség folyamatosan együttműködött a szervezőkkel és a rendezvény biztonsági szolgálatával. Igazi extrával állt elő a MÁV, ennek biztos sokan örülnek. Már Budapestről is alig 1 óra 20 perc, így lehet eljutni vonattal a Strandfesztiválra a MÁV-nak köszönhetően. A Strandfesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekednek a vonatok a Balaton déli partján, így augusztus 19-e és 22-e között vasúton is folyamatosan megközelíthető a Zamárdiban rendezett fesztivál. A MÁV csoport hétfőn a távirat irodának küldött tájékoztatásában ismertette a rendezvényhez kapcsolódó közlekedési lehetőségeket és a sűrített menetrendet is. Budapestről a déli pályaudvarról Kelenföld érintésével óránként indulnak a légkondicionált Tópart Express és a Balaton Intercity vonatok, amelyekkel alig 1 óra 20 perc alatt elérhető Zamárdi. Ezekre a balatoni járatokra ugyanakkor kötelező a helyjegy megváltása. A fesztivál helyszíne nem csak a fővárosból közelíthető meg közvetlenül, hiszen Zamárdiba az ország több pontjáról, köztük Szegedről, Debrecenből, Miskolcról és Szolnokról is indulnak közvetlen vonatok. A közvetlen távolsági autóbuszoknak köszönhetően pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról, Pécsről, Zalaegerszegről, Kecskemétről és Békéscsabáról is elérhető a fesztivál. A MÁV csoport közlése szerint a sűrített menetrendnek köszönhetően Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak vonatok. Siófokon éjszaka is közlekednek helyi autóbuszjáratok, emellett a vonatokhoz igazodva Veszprém felé is indulnak éjszakai buszok. Enyhítették az ivóvízkorlátozást Vácon. Augusztus 17-től a korábbi másodfokú helyett elsőfokú intézkedések vannak érvényben. A korlátozásra a rendkívüli meleg és a tartós csapadékhiány miatt kialakult, vízellátási nehézségek miatt volt szükség. A lakosságot továbbra is takarékos vízhasználatra kérik, és több korlátozás változatlanul érvényben marad. Tilos például a közparkok, házi kertek és pázsitok tömlős locsolása, valamint az automata öntözőrendszerek használata. Nem lehet vezetékes vízzel járdát, udvart vagy utat mosni, illetve gépjárművet tömlővel tisztítani. Továbbra sem engedélyezett a kerti medencék csapvízzel történő feltöltése és a tűzcsapokról történő locsolási célú vízvételezés sem. Az intézkedések célja, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is folyamatos és biztonságos maradjon Vác ivóvíz ellátása. Szinte teljes egészében előbukkant a budapesti Inség-szikla a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A Gellért-hegy alatt található szikla évszázadokon át a súlyos szárazság jelképe volt. Felbukkanása egykor arra figyelmeztetett, hogy a folyóvíz szintje már a vízimalmok működését és így az élelmiszer ellátást is veszélyeztetheti. Az idei aszály következményeiről a Brit Guardian készített riportot a Duna magyarországi szakaszán. Pócs megye Rene egy gazdálkodó arról számolt be, hogy termésének csaknem felét már elvesztette, a kár pedig akár a 70%-ot is elérheti. Szentendrén az ivóvíz ellátásban is komoly fennakadások voltak. Egyes időszakokban több ezer háztartás maradt vezetékes víz nélkül, ezért palackozott ivóvizet is osztottak. Budapesten augusztus elején rendkívül alacsony szintre süllyedt a Duna, a visszahúzódó víz pedig korábban elöntött területeket és maradványokat tett láthatóvá. Nagy Téténynél a normális vízállásnál csak hajóval megközelíthető Kisháros szigethez jelenleg gyalog is el lehet jutni. Egyes területeken pedig kiszáradt repedezett meder maradt a folyó helyén. A tartós szárazság a mezőgazdaság és a vízellátás mellett a növényzetet is súlyosan érinti. Pakson például több mint 700 veszélyeztetett fát próbálnak rendszeresen öntözni, miközben a lakosság számára korlátozták a vezetékes ivóvíz öntözési célú használatát. A szakemberek és a gazdálkodók tapasztalatai szerint a mostani helyzet már nem feltétlenül tekinthető egyszeri szélsőségnek. Az egyre gyakoribb hőhullámok és hosszabb száraz időszakok miatt a hasonló aszályos évek a jövőben is visszatérhetnek. 2035-re 40 ezer veszélyes fa lehet Budapesten. A következő években drasztikusan emelkedhet a veszélyes állapotú fák száma Budapesten a klímaváltozás és a faállomány öregedése miatt. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint jelenleg mintegy 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ez a szám azonban 2035-re akár 40 ezerre is nőhet. A 2022-es történelmi asszály óta egyre több fánál tapasztalnak ágtöréseket és kiszáradást, ráadásul már olyan fajok is nehezen viselik a megváltozott körülményeket, amelyek korábban jól alkalmazkodtak Budapest klímájához. A problémát megfelelő öntözéssel és rendszeres faápolással lehetne mérsékelni, ehhez azonban nincs elegendő pénz. A főtájépítés szerint a főváros által kezelt zöld területek megfelelő fenntartásához évente mintegy 15 milliárd forintra lenne szükség, miközben ennek jelenleg csak körülbelül a fele áll rendelkezésre. Évente nagyjából 2000 olyan fát tudnak eltávolítani, amely már balesetveszélyessé vált. Az öntözési lehetőségek is korlátozottak, a budapesti parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntöző hálózattal. Nagyobb zöld felületi beruházásokra elsősorban uniós támogatásokból van lehetőség. Jelenleg többek között a Nagykörút, a Rakpart és a Városháza park megújításának előkészítése tartozik ezek közé. Közben a fővárosi faállomány egységes felmérésén is dolgoznak. A Budapest fatár rendszerében nyilvánosan hozzáférhető adatbázist hoznak létre a budapesti fákról, amelyhez a tervek szerint 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kis közösségek találkozóhelye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszín az utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit szigeti rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit szigeti rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Viláv Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 2:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A budai bárban található mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró, majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A budai bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotok lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és

0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csilla kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-ben, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következményei, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést. Számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell

0: És igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémám van, elmegyek 2-2 óra coachingra és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
0: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúly az élő párkapcsolatban, egyensúly a testmozgásban, egyensúly az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégéshez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk, már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12-14-16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan, ami... tehát hogy ezért ez még mindig az, hogy nehéz tisztél.
0: Állandóan fáradt vagyok, tehát majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát az, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre, nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak, tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.
2: Manna

0: extra tartalomért.
1: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: A nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hagyják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hagyják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez a... Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés, tehát hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni, ez a állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasat elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégéshoz depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam már gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutba, sokszor egyelőre haladott stádiumú burnoutba sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős reflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gömbölyű az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetéssel, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette helyt kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumát érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden. A munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégetté tehet egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy igen, nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthon és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Persze. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen. Tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve, gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy, és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek, és látom, hogy szürke, és fásult, és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlék, ez a magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk. A Manna délutánban szakértő vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban. A kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtettünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát hogy mindig visszavéve időket, tehát hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ezt tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvás idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvás időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy ilyen nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még az se zavarjon meg, hogy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van, tehát hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad. Mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jó leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szédíts már!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra van lehetőségünk segíteni. Vendégem Szőke Kriszta, a Boldogság Cseppek Alapítvány egyik alapítója. Szia Kriszta, köszi, hogy ránk érsz.
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Mesélj egy kicsit, Kriszta, hogyan jött létre az alapítvány? Mióta működtök? Kiknek segítetek, és hogyan lehet nektek segíteni?
2: Hát az alapítvány 2015-ben alakult. Szociális segítő alapítvány, rászorult családokat támogat első körben, és alapvetően ez a fő cél, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe élete során, amikor szüksége van mások támogatására, de emellett így teljesen kibővült az elmúlt 8 év alatt az alapítvány repertoárja, hiszen támogattunk gyerekeket, akiknek gyógykezelésre volt szüksége, kisfiút, akinek műlábra volt szüksége. Folytathatnánk a sort így elég sokáig.
1: Az is nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy segítséget kérni nem szégyen. Nagyon sokan, akik szükséget szenvednek bármiben vagy valamiben, ők gyakran nagyon nehezen jutnak el odáig, hogy kérjenek. Nálatok ez hogyan működik? Hogyan tudjátok biztatni őket, hogy kérjenek segítséget?
2: Igazából az alapítványnak van egy kis raktára, ködön, és az alapítvány raktárában rendszeresen tartunk garázsvásárokat, ahová bárkit várunk. Jöhet olyan is, aki nem érzi magát rászorultnak, de ő hoz mondjuk cserébe tartós élelmiszert, vagy támogatja a kiskasszánkba betett összeggel az alapítványunk
1: Gödnek
2: munkáját.
1: Melyik részén?
2: Felsőgödön vagyunk, Felsőgödi állomás mellett. És ennek köszönhetően így olyanok is bejönnek, akik egyébként nem mernének, mert félnek, hogy kinéznék őket, hogy rászorultak. Tehát, hogy teljesen felbátorodnak, ők is jönnek, és aztán, ahogy ide járnak, észreveszik, hogy egy jó kis szeretett közösség az, ami körbeveszi őket, és mernek kérni. Nagyon sokan kérnek a határ közeli kis falvakból, Borsod megyéből, Nógrádból, Szabolcsból, nekik általában egy-egy havi egy nagy fuvar tudunk biztosítani, eljön egy képviselő, nagy autóval mi megpakoljuk neki 100-150 zsák, ruha, cipő, játék, vagy amire éppen szükség van, és amiből nekünk sok van, ők elviszik, szétosztják, hogy ennek a másik módja, hogy csomagokat készítünk családok részére, aminek ők az úti költségét, tehát a futárdíját kell, hogy kifizessék, és akkor 20 kiló körülig kapnak ruhát, cipőt, játékot, mesekönyvet, esetleg konyhai eszköz, ágyneműt, vagy éppen ami a raktárban van, és amire szükségük van. Alapvetően Göd és környéke, de olyan nagy mennyiségű az adomány, ami érkezik hozzánk, hogy tudunk távolabbi településeknek is segíteni, de intézményeket is támogatunk, a helyi óvodát, a pedagógiai szakszolgálatot, de együttműködünk a hivatalos önkormányzati szervekkel, tehát ha bármi kell, fölhívnak minket, akár a családsegítőtől, akár az alapszolgáltatási központból, hogy van egy néni szüksége lenne erre, arra, amarra, akkor

0: ahogyan én szeretem, meg ahogy szerintem a mi generációnk még szereti, akkor például ezért is érdemes menni, könyvvásárotok is lesz, hogyha jól tudom, plusz lehet valóban csereberélni, sőt, az ott beszélgetésre lehetőséget adó kicsi helyzetekben tudunk segíteni, akár egy-egy kávéval, némi péksüteménnyel, de nagyon sokféleképpen tehetjük még meg azt, hogy segítünk a rászorulóknak, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel járunk. A Boldogságcseppek Alapítvány működéséről és a szükséget szenvedő családokról beszélgetek most az alapítvány egyik alapítójával, Szőke Krisztivel, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

0: egyik alapítója, Szöke Kriszti a vendégem a mai műsorban, akivel az alapítvány munkájáról, a létrejöttéről, és természetesen arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk mi segíteni, és hogy mi számít segítségnek. Azt is szeretném, Kriszti, hogy ezt tisztáznánk, mert van úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy ugyan már hát most egy pohárkészlet, vagy két meleg pulóver, egy készlet ágynemű, vagy két-három takaró, néhány könyv, az ugyan már hát most az kinek lenne segítség, hiszen annyi holmi van, nagyon sokan szenvednek szükséget.
1: Igen, ebben teljesen igazad van. Nagyon sokan keresnek meg akár egy-egy meleg pulóver vagy pokróc kérésével, főleg így a téli időszakban jelentkeztek ezek nálunk, de van, amikor óvoda keres föl minket, hogy azért nem tudjanak járni a gyerekek az óvodába, mert nincsen hozzá megfelelő cipőjük, ruházatuk, és ilyenkor az óvodát támogatjuk meg azzal, hogy elküldjük neki azokat a szükséges ruhaneműket, amivel a piciknek biztosítani tudják a bejárást vagy a hétköznapokat, és bármi lehet segítség, tényleg mindenféle dolog érkezik hozzánk, például fürdőszoba kilépőtől kezdve, ahogy mondtad, könyvek is vannak, tankönyvek, irodaszerek, írószerek, de akár törülköző, konyhai eszköz. És amit tudunk használni, ugye megvannak rá megfelelő helyek, ahova eljuttatjuk, egy része kerül csomagba, van, ami a charity shopunkban megvásárolható, ebből mi gondoskodunk az alapítvány fenntartásáról, ami egy elég tetemes összeg, illetve mellett működtetünk könyvmoly klubot, illetve növénycserebere, és van egy állatbarát csoportja is az alapítványnak, ahova be lehet nézni, és például a könyvmoly klubba, ha valamelyik könyv megtetszik, akkor azt lehet kérni, cserébe mi tartós élelmiszert kérünk, és akkor megfelelő mennyiség után szétosztjuk a rászorultak között.
0: Az is fontos, hogy tudjuk, hogy tudunk segíteni, minden pici segítség számít, hiszen ez összeadódik, és az a csodálatos, hogy nem csak mi tudunk segíteni egyénenként, vagy közösségenként, vagy családonként, hanem segítik egymást az alapítványok, a segélyszervezetek is. Mit tapasztalsz, ez hogyan működik? Hogyan tudtok együttműködni?
1: Én azt hiszem, hogy nekünk ez nagyon jól működik, mert bármikor, ha nekünk volt szükségünk segítségre, akkor biztos, hogy egy-egy segélyszervezet jelentkezett, hogy ők tudnak, mert alapítványunk nem csupán rászorultakat támogat, hanem kívánságokat teljesít, illetve angyalka programunk is van karácsonykor a cipős doboz akció mellett, és a nő nem luxus táska mellett, és ilyenkor bizony jól jön az, hogyha az adott térségben egy-egy ilyen segélyszervezettel felvesztük a kapcsolatot, aki esetleg a szétosztásban tud segíteni, illetve mondjuk az angyalka ajándékoknak a házhoz szállításában.
0: A nem luxus táskáról beszéljünk, mert hogy ez az akció még tart, de tulajdonképpen, hogyha valakinek most jut csak eszébe, hogy összerakjon egy ilyen nem használt női, de jó minőségű, jó állapotú ridikülbe egy-két higiéniai terméket hölgyeknek, akkor ez simán megteheti, és eljuttathatja hozzátok.
1: Igen, ez folyamatos. Alapvetően ezt térre találták ki, de én úgy látom, hogy nagyon nagy szüksége van rá a jobb időkben is. Maximum ilyenkor nem kesztyűt rakunk bele és sálat, hanem mondjuk kéztisztítót, vagy dezodort, tusfürdőt, olyan dolgokat, amik a nagy melegben még nagyobb szükséget jelenthetnek ezeknek az embereknek, akik periférián élnek, illetve kisebb lehetőségük van a tisztálkodásra.
0: Arra is érdemes odafigyelni, hogy mindig vannak olyan családok, olyan rászorulók, akiknél tényleg nagyon nagy a baj, és tényleg nagy a szükség, és nagyon elkél a segítség. Most is van egy ilyen család a Boldogság Cseppek Alapítványnál, hogy tessék fülelni. Jövünk vissza hamarosan, és el is mondjuk, hogy ki hogyan tud segíteni ennek a családnak például.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Figyelj! Gyorsítunk a tempót!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mindig vannak, akik szükséget szenvednek valamiben, olyannyira, amit talán mi el sem tudunk képzelni. Ilyen és hasonló helyzetű embereken és családokon segít rendszeresen a Felsőgödi Boldogság Cseppek Alapítvány. Az egyik alapítójával, Szöke Krisztivel beszélgetek. Elmesélte már, hogy milyen kis könyvmolyklubjuk van, hogy milyen helyes kis raktáruk van, ahol tulajdonképpen klubhelyiségként működve, mint egy charity shopba elmehet az ember, és csere berélhet tartós élelmiszert könyvre, takaróra vagy játékra, kinek mihez van éppen kedve, mire van szüksége, vagy mi tetszik meg neki, amiért cserébe ad valamit, amivel Krisztiék tudnak segíteni a rászorulóknak. De mindig vannak olyan családok, akiknek kiemelten szükségük van a segítségre, és most is van a Boldogság Cseppek Alapítványnál egy ilyen család. Mesélj róluk, Kriszti, és arról, hogy hogyan tudunk segíteni nekik.
2: Igen, az alapítvány nem csak több cseppontot üzemeltet, működtet itt a régióban, hanem vannak kiemelt családjaink is, akiknek évek óta segítünk és igyekszünk támogatást nyújtani. Pötyi családja is ilyen. Ő egy vidéki kis település, 14 éves fiatal embere, akit a nagymamája nevel nagyon nehéz körülmények között. A nagypapája volt a család fenntartó egészen addig, amíg le nem betegedett, és nem régiben elhunyt. Így a nagymama, aki nem kap munkát koránál fogva, egyedül maradt a kis unokával. Ő lyukas szívvel született, az egyik lyuk befort neki, de a másik folyamatosan problémákat okoz. Nem régiben átesett egy szívinfarktuson, most pedig matek órá rosszul lett, és úgy kellett őt újraéleszteni. Ezért hát hetedikes nem tanulhat rendszeresen, viszont önnyomozó szeretne lenni, ez az álma, amivel mi segíteni tudunk. Ugye szüksége van vitaminokra, zöldségre, gyümölcsre, tartós élelmiszerre, illetve anyagi támogatásra, amivel biztosítani tudják akár a gyereknek az étkeztetését, akár pedig a vizsgálatokhoz szükséges költségek előteremtését, például, hogy a vidéki településről bejusson a fővárosba nagymamával, haza tudjon menni.
1: Tehát ilyenkor akkor gyakorlatilag arról van szó, hogyha valaki most felkapja a fejét, és nagyon remélem, hogy sokan teszik ezt, és azt mondják, hogy szeretnénk segíteni, akkor a Facebookon megtalálják a Boldogság Cseppek Alapítványt, írnak nektek, felveszik veled a kapcsolatot, vagy veletek a kapcsolatot, és akkor megmondják, hogy ilyen és ilyen vitamint tudtam beszerezni, hova vigyem, hogy juttassam el hozzátok, anyagi segítséget nyújtsak, tulajdonképpen semmiből sem lehet túl sokat vinni, erről szeretnék biztosítani mindenkit, tehát ez tuti, tehát olyan nincs, hogy túl sok C-vitamint kap valaki, mert akkor jut valaki másnak. Tehát bárki, aki most a szívéhez kapott, és könyvszökött a szemében, megértem, mert nekem is rendszeresen ez szokott történni, amikor a Krisztiékkel beszélgetek, de lehetőségünk van segíteni. És higgy el nekem mindenki, hogy egészen biztosan eljut egy olyan öröm ezen keresztül valakihez, akinek mondjuk már nincs az asztalán évek óta a banán, nem tudott szedni C-vitamint, vagy multivitaminról, gumi multivitaminról, gyerekek nem is hallottak. Egy-egy ilyen kis dobozkával bearanyozunk egy egész hónapot egy gyereknek, vagy egy családnak, így van?
2: Hát így, ráadásul ők olyan család, akik rendszeresen segítenek másokon, tehát ő hozzá mi az alapítványtól viszünk a településre ruhaadományt, amit ő szétoszt a még nála nehezebb helyzetben lévők között. Ő mindig csak ad, és ha neki is van, akkor igyekszik nekünk juttatni belőle, ha ő kap máshonnan többet, hogy mi is szét tudjuk osztani Gödi rászorult családok közt. Tehát ő a nagymama egy fantasztikus személy, aki igyekszik a nehéz helyzetében is másokon segíteni. Az unokája, Pötyike pedig folyamatosan ott van, hozza, viszi a dolgokat, segít a nagymamának, egyetlen támasza, és nagyon szeretik egymást. Én nagyon szeretném, ha kikerülnének ebből a nehéz helyzetből, és megérdemelnék, hogy végre rendszeres, rendezett életük legyen. Nagymama azt mondta, hogy neki az is nagy boldogság lenne, ha például találna munkát. 60 éves, a unokára vigyázni kell, mert bármikor rosszul lehet. Így sokat nem tudtál volt tölteni, sok időt a gyerektől, most gyerek, hiszen fiatalember. Most volt a 14. születésnapja a fiatalembernek, és az alapítvány egy tortával készülnek, illetve a vágya egy hajnyíró volt, úgyhogy nem sokára felvisszük és felköszöntjük őt születésnapja alkalmából.
1: Aki segíteni szeretne, Kriszti, bár már mondtam a Facebook oldal, de mondjuk el az összes elérhetőséget, azon túl, hogy Felsőgödön a vasútállomásnál meg lehet találni benneteket, ott bárkit megkérdez az ember, ott van a közért mögött, a kis raktáratok lenne a vasútnál, ezen túl még, aki mondjuk nem Gödi, Felsőgödi, Sződi, Váci, Dunakeszi lakos, hogy talál meg benneteket? Hol ér utol benneteket?
2: Hát, megtalál bennünket a Facebookon, Boldogságcseppek Alapítvány néven. Van egy like oldalunk, illetve van több csoportunk, országos csoportunk, a Boldogságcseppek Alapítvány csoportja. Van a Könymó és Társas Játékklub, Növénycserebere Klub, illetve a Göd és Környéke Állatbarátok. Emellett még a telefonszámot tudom ajánlani, a 0670-771-6676. Van egy weboldalunk, a www.boldogságcseppek.hu, illetve a boldogságcseppek@gmail.com e-mail címen is elérhetnek bennünket.
1: Kedves Manna hallgatók, akkor most mindenki tegye a szívére a kezét. Egy doboz vitamin, néhány tábla csokoládé, egy pár kiló gyümölcs, vagy az a meleg ruha, vagy az az átmeneti kabát, vagy az a takaró ágynemű, ami nekünk már igazából nem jelent olyan sokat, vagy nem használjuk, vagy legalábbis tudjuk nélkülözni. Ezeknek mind-mind nagyon-nagyon fog örülni valahol valaki, és a Boldogságcseppek Alapítványon keresztül el is tudjuk juttatni hozzájuk. Köszönöm szépen Szőke Krisztinek, a Boldogságcseppek Alapítvány egyik alapítójának, hogy így él, hogy ezt teszi, hogy így segít, és hogy ránk is áldozott az idejéből. Köszönjük szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerencsére nagyon sok olyan élelmiszer van, ami nem csak finom, hanem elképesztő jó tulajdonságaik vannak. Például ki gondolná, hogy a chia mag hozzájuttat minket a koszorúér védelmezőjéhez, vagyis saját magához, mégsem eszünk eleget belőle. Tehát, hogyha a koszorúérünkre is szeretnénk vigyázni, egészségesen szeretnénk élni, akkor a tápanyag tartalmának köszönhetően választjuk a chia magot. Olyan a szervezetünk számára, mint egy igazi erőmű. Ezek a pici kicsi kis magvak tele vannak egészségjavító rostokkal, omega-3 zsírsavakkal, többszörösen telítetlen zsírsavakkal, fehérjékkel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal is. A jótékony hatását már réges-régi ősidők óta ismeri az emberiség, az aszték és a mezoamerikai kultúrákban is létfontosságú növénynek számított, és számít a mai napig. Elsősorban gyógyászati célra használták, de aztán az étrendnek is fontos része volt és lett. Például az aszték harcosoknak is a chia mag volt a fő tápláléka a hódítások idején, mert ez az élelmiszer akár kicsi mennyiségben is nagyon sok energiát adott nekik, növelve ezzel az állóképességüket, hosszan adta az energiát, és egyszerű volt szállítani, egyébként ez sem volt mellékes. Egészen picike barnás fekete kis magokról van szó, napjainkban is jó szolgálatot tesznek ezek az úgynevezett overnight, vagyis egy éjszakára az üvegben elkészítve, a hűtőbe téve, másnap reggel kiveszem az uzsonnámat típusú egészséges ételek közé tartozik a chia mag, vagy a chia magból készült chia puding is. Növényi italokkal, gyümölcsökkel, kókuszreszelékkel, vanília aromával elképesztő finomat tudunk belőle csinálni, de hogy milyen kedvező hatása van még amellett egyébként, hogy a koszorúérnek is jót tesz, és nagyon finom. Beiktathatjuk az étrendünkbe egészen egyszerűen, pudingba vagy pudingot készítünk belőle, lekvárba tesszük bele, használhatjuk tojás helyettesítésére is, ezt a vegánok jól tudják már, hiszen egy nagyon intenzív, erős és ügyes zselésítő anyag. De emellett tessék figyelni, mert segít a fogyásban, a testsúly megtartásában, sőt, még a vérrendszert és a bélfalat is tudja egy kicsit támogatni azzal, hogy tisztítja. Egy egészen kevés kis chia mag is képes minket elteríteni, úgyhogy hozzájárul ahhoz, hogy az ember hosszú időre jól lakottnak érezze magát, így is sokkal könnyebben elkerülhető az, hogy több kalóriát vigyünk be, csak azért, mert bekapunk egy kis rákcsát, egy kis ezt, egy kis azt, nem kapunk olyan ételt a kisboltban, amit szerettünk volna ebédnél, és ezért össze-vissza eszegetünk. Készült egy kísérlet, ami bebizonyította, hogy a chia mag fogyasztása, a rendszeres fogyasztása segít a zsigeri zsír, vagyis a belső zerveket körülvevő zsír fogyasztásában, vagyis a belső szerveket körülvevő zsír fogyásában, zsír fogyasztásában, lefogyasztásában, és csökkenti ezzel a szívbetegségek, sőt a cukorbetegség kockázatát is. A benne lévő omega-3 zsírsavak a szív egészségének a megőrzését szolgálják, ezt ugye szerintem már nagyon sokszor hallottuk, a kutatások azt is bebizonyították, hogy az omega-3 csökkenti a szívkoszorúérbetegség kockázatát, a triglicerid szintet, ami akár érelzáródást is okozhat, ugye ezek okoznák azokat a plakkokat belül az erekben. A chia mag további előnye más omega-3 zsírsavat tartalmazó élelmiszerekkel szemben az, hogy tartalmaz egy olyan speciális típusú omega-3-at, az úgynevezett alfa-linolén savat, ez az ALA, ezeket rövidítve lehet látni bizonyos egészséges élelmiszereken egyébként a címként, zárójel bezárva. Szóval ezek bizonyítottan 20%-kal képesek csökkenteni, csökkenthetik a halálos kimenetelű koszorúér betegségek esélyét, miután képes mérsékelni a gyulladást, a koleszterint és a vérnyomást is. És hogyha már itt tartunk, hogy a gyulladás is képes mérsékelni, akkor természetesen arról is szó van, hogy minden egyéb sejtszintű vagy szövetszintű gyulladásnál is nagyon hasznos munkát végez a chia mag. És mondom még egyszer, tök könnyű elkészíteni, és nagyon finom. A csontok egészségéhez is hozzájárul, mert van benne magnézium, foszfor, kálcium, kálium, csökkenti a szabad gyököknek a jelenlétét, így a gyulladást, amik ugye ezek a bizonyos szabad gyökök, ha felhalmozódnak a szervezetben, akkor károsíthatják a DNS-t, a fehérjéket, a lipideket, és ezzel képesek növelni a rák, illetve egyéb betegségek kockázatát. Úgyhogy ezek a szabad gyökök, vagyis ezek az instabil molekulák, amik a sejtek kémiai változásainak az eredményeként keletkeznek, ezeket is gyakorlatilag kiiktatja a chia mag. A benne lévő antioxidánsok azonban gyulladáscsökkentés, öregedés, lassító hatásuknak köszönhetően emellett, amit elmondtam, képesek megvédeni a sejteket, így aztán a szépségünk érdekében is nagyon sokat tudnak tenni, mert a szabad gyökök okozta károsodás, ez nem csak egészségi, hanem esztétikai szempontból is hatnak és látványosak. Szabályozni képes a chia mag a vércukorszintet, és ahogy mondtam, javíthatja a belek egészségét is, mert az emésztőrendszer rendszerre is nagyon jó hatással van, mert egyszerre van a chia magban oldható és oldhatatlan rost, és hogyha ez a kombináció jelen van egy anyagban, akkor nagyon hatékonyan tud küzdeni a székrekedés ellen és a hasmenés ellen is. Ráadásul a chia magban lévő oldható rostok és úgynevezett polifenolok prebiotikumként működnek, úgyhogy táplálják a jó bélmikrobákat. A bél nyálkahártya védelmét szolgáló anyagokat termelik tehát, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt csiamagot, akár reggelire, uzsonnára, 10 óraira, nagyon egyszerű elkészíteni, előző nap egy üvegbe belerakjuk egy kis növényi tejjel, kókuszreszelékkel, egy kis csepp vanília aromával, gyümölcsökkel, és meg is fagyunk. Persze lehet dúsítani egy kanál lemmagpehellyel, vagy lemmagpehelytörettel, lehet dúsítani egy-két kanál zappehellyel is, de főként a gyümölcsöt érdemes beletenni. Kész vagyunk vele, pikpak megvan, és nagyon-nagyon egészséges. Egyébként a csiamaghoz hasonlóan a lila káposzta is egy olyan tápanyagban gazdag növény, ami számos egészségügyi előnnyel jár, majd erről is szó lesz még. Természetesen a szépség egészség rovatban, de most egyelőre csiamag, csiapuding, egy éjszakára az üvegbe összekeverünk mindent, reggel már kivehetjük az uzsonnát, és már nagyon sokat tettünk az egészségünk és a szépségünk érdekében is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon finom és nagyon egyszerű dolgot tanulunk meg ma elkészíteni. Még azok is meg tudják jegyezni, akik éppen toll ceruza hiányában vannak, vagy éppen az autóban ülnek. Ez egy tejbegríz gombóc, ami ugyan porcukros tejföllel készül, pont úgy, mint a túró gombóc, de hogy ebből tudunk bánti gombócokat is csinálni, majd ezt is el fogom mondani. Egészen egyszerű elkészíteni, kicsit olyan, mint az apáca szelet, ami egyébként szintén tejbegrízből készül, nagyon túl kell sűrítenünk, nagyon sűrűre kell főzni a tejbegrízt, egy vágódeszkára kisimítani, szépen eldolgozni a széleit, ezt felszeletelni téglalapokra, amikor kihűlt, és akár egy palacsintatésztába, akár pedig önmagában kisütni vajban. Nagyon-nagyon finom. De most nem ezt készítjük, bár ez is tök egyszerű, hanem most készítünk tejbegríz gombócot, kakaós vagy csokis bevonatta, porcukros tejfőle, vagy egyéb ízesítéssel, hogy ezt is mondani fogom. Kell hozzá fél liter tej. Én ilyenkor mindig azt javaslom, hogy válasszuk az igazán zsíros tejet, hogyha egyszer-egyszer ezt megengedhetjük magunknak, tehát a 3,5 feles tejet válasszuk. Kell hozzá 50 g kristálycukor, még finomabb az íze, hogyha finomítatlan nátszukorral dolgozunk, mert annak van egy olyan különleges karamellás íze. Kell hozzá fél csomag töltött csokis keksz, ez a 154 g-os kiszerelés például pont jó, de hogyha nincs fél csomag, hanem 3-4 csomag van, vagy egy egész, akkor sincsen baj. 130 g búzadara, és 20 deka, igen, 200 g mascarpone. Kint lesz a recept mindjárt a Facebook oldalunkon, úgyhogy senki ne aggódjon, hogyha nem tudja jegyezni a mennyiségeket. A cukros tejfölhöz pedig értelemszerűen kell tejföl és porcukor. Itt most a megadott mennyiség a Street Kitchen szerint 350 g tejföl és 3 evőkanál porcukor. De ki mennyire szeretné édesen, hígabbra, sűrűbbre. A tejbegrész gombócot porcukros tejföllel elkészíteni igazából tök egyszerű. Az első lépés az, hogy elkészítjük a tejbegrészt, ehhez a gyors forralóba vagy a lábasba beöntjük a tejet, a darával, a cukorral, az egészet szépen elkeverjük, közepes hőfokon hagyjuk, hogy a folyamatos kevergetés mellett szépen besűrűsödjön, ne aggódjunk, ne roncsuk el ottól. Egyébként szerintem nagyon sokan elszoktuk, én legalábbis mindig jaj, még mindig híg, és lesz belőle egy nagyon sűrű csiriz. Nem kell belerakni több grízt, mint amennyit beleraktunk az elején, ez nagyon szépen ki fogja majd tölteni az edényt. Ezután ezt hagyjuk teljesen kihűlni. A tetejére esetleg érdemes rakni egy fóliát, mert úgy nem bőrösödik be a teteje, de hogyha bebőrösödik a teteje, akkor ez a szakács jutalma, ahogy a Nigella Lawson-tól egyébként korábban már megtanultuk, hogy létezik ilyen, hogy a szakács jutalma a legfinomabb falat, úgyhogy akkor leesztük a bebőrösödött tejbegríz részt. Na, amikor kihűlt, akkor szépen egy kézi robotgéppel, a hagyományos klasszikus nyelessel hozzákeverjük a mascarpone-t, a kekszek belsejéből kikapart töltelék. Aztán a kekszet egy konyhai aprítóba tesszük, morzsalékossá zúzzuk, vagy fogjuk, berakjuk egy nejlomba és összetörjük klopfolóval, nyújtófával. A tejbegrészből pedig a golfladdánál egy kicsit nagyobb gombockákat formázunk, beleforgatjuk a keksz morzsába. Érdemes először 4-5 gombócot belehempergetni a morzsába, utána tiszta kézzel kivenni őket, és utána jöhet egy újabb adag, így aztán el tudjuk kerülni, hogy ez az igazán csinos, látványos fekete külső bemaszatolódjon. A tejfölben elkeverjük a porcukrot, és szépen ezzel csinosan szervírozzuk a gombócokat. Na most, ezt meg lehet variálni úgy, hogy amikor elkészült a tejbegrész, kihűlt, és azon a ponton, amikor a mascarpone-t belekeverjük, és a kekszeknek a krémes töltelékét berekeverjük, akkor belekeverünk egy olyan 4-5 evőkanál kókuszreszeléket. Ha valaki nagyon fancy, és van otthon kókusz szirupja, ez a bizonyos szirup, amit a kávékhoz szoktak adni, vagy a szörpökhöz, vagy koktélokhoz, akkor abból is tehet bele egy mokáskanállal, egyébként nem kell, mert ez pont elég, mehet bele egy pici vanília sűrítmény, vagy vanília aroma, és akkor nem a sötét keksz morzsájába hempergetjük a gombócokat, hanem belemártjuk az olvasztott csokiba. A másik variáció pedig az, hogy amikor a mascarpone-t belekevertük, és a kekszek krémjét belekevertük, akkor teszünk bele egy doboznyi, egy kis dobozka cukrozott narancshéjat, egy cukrozott kockázott narancshéjat, és a keksz morzsát azt elkészíthetjük külön, azzal is beboríthatjuk ezt a narancsos tejbegrízes gombócot, vagy pedig ugyanígy csokiba mártjuk, és az üres kekszeket pedig megesszük hozzá. Egészségünkre, jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az élesztőt nagyon sok mindenre tudjuk használni. Van, aki eszi is a szépség érdekében, majd arról is beszélni fogunk. De ki gondolná, hogyha egy kis élesztőt és cukrot dobunk a WC-be, annak milyen hatása lehet, mondjuk másnapra ennek a keveréknek. Ugye azt is hallottuk már, hogy a kólát kell beleönteni ezekbe a porcelános fürdőszobai kis helyekre, úgy, mint a mosdó, vagy a fajansz, vagy a zuhanytálca, és ott is csodát művel egyébként más felületeken is, mert gyönyörűen fel tud szedni minden szennyeződést. Na de, ki gondolná, hogy élesztőt kell használnunk a toaletben? Furcsára tűnhet elsőnek, de mindenképpen érdemes kipróbálni, a más nem, akkor csak a kísérletezés vagy a kaland véget. A háziasszonyok egyébként, a régiek gyakran alkalmazták ezt a trükköt, mert olyat tapasztal az ember, amitől garantáltan elájul, hogy ilyen hatás egyáltalán létezik. Ugye az élesztőről nyilván mindenkinek elsőre a sütés ugrik be, ami nem csoda, mert hogy ezt az alapanyagot legtöbbször a keltésztán, kenyerek, péksütemények sütésénél, vagy pedig ugye a B-vitamin pótlás és bétaglükán pótlás miatt fogyasztjuk, csak úgy simán bekapdosva, de emellett nagyon népszerű a bőrápolásban, és külsőleg és belsőleg, ugye az élesztő képes megakadályozni a pattanások megjelenését, illetve a stresszt, illetve annak a hatását is enyhíti, úgyhogy az egészségünkre, és ahogy mondtam az imént, a szépségünkre esztétikai szempontból is nagyon jó hatással van. Na de vajon miért szokás cukorral keverve a WC-be dobni az élesztőt? Hát itt vannak azok a trükkök, amiknek hasznát tudja venni az ember, és a konyha helyett a mosdóban tudja használni az élesztőt. Úgyhogy el is mondom, hogy miről van szó egészen pontosan. Ahogyan egyébként az essanews.com írja, az élesztő a háziasszonyok nagy segítségére lehet, főleg akkor, hogyha szeretnének egészséges anyagokkal takarítani, és a WC tisztaságát is úgy szeretnék megőrizni, hogy nem drága és nem egészségkárosító anyagokat használnak. Úgyhogy például akkor nézzük meg, hogy mit kell tennünk. A kemikáliák helyett érdemes kipróbálni akkor azt, amiről idáig beszéltem, bedobunk egy kisebb darab, mondjuk egy negyed friss elmorzsolt élesztőt, illetve egy teáskanál cukrot a WC csészébe este, lefekvés előtt, amikor már nem használjuk a mosdót. Na hát mi történik utána? Nagyjából azért tudjuk, hogy ezek egymással kölcsönhatásba lépnek, és másnap csak annyi lesz a teendő, hogy reggel, amikor felkerünk, a WC kefével átdörzsöljük a kagyló belsejét, ami sokkal könnyebben fog menni, mint előtte bármikor, ugyanis ez a bizonyos élesztős cukros mix képes nagyon ügyesen meglazítani, fellazítani, majd eltávolítani azokat a kis gusztustalan makacs lerakódásokat, a vízköbet, egyéb köveket és egyéb szennyeződéseket a toalettből, miközben, ami nagyon fontos, a kellemetlen szagokat is semlegesíti egészen gyorsan. A szárított élesztő is tökéletesen alkalmas erre, de felhasználás előtt ezt a verziót fel kell oldani forrásban lévő vízben. Persze ez a trükk nem helyettesíti a fertőtlenítést, de tisztítás szempontjából mindenképpen hasznos, mármint hogyha a szennyeződésekről van szó. Nem mellesleg az élesztő nem károsítja a vízi ökoszisztémát, mint sok más tisztítószer, úgyhogy ha valakinél még emésztő gödör van, nem pedig csatorna, akkor ott különösen javallott ezeket használni. Tehát élesztő, egy kis darabot belemorzsolunk a WC kagylóba, rádobunk egy kis kanálnyi, egy teáskanálnyi cukrot, hagyjuk, hogy ezek ott szépen felbugyogtassák egymást az éjszaka folyamán, és utána pedig meg is vagyunk reggel, amikor felkelünk, semmi más dolgunk nincsen, mint a WC kefével körbe sikálni a lefolyó részét is, illetve a perem alatt is nyugodtan, és akkor, hogyha ezt szépen áttisztogattuk, lehúzzuk a WC-t, és kész is vagyunk. Természetesen a fertőtlenítés is nagyon fontos, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Ilyenkor egy pici 100%-os tisztaságú, de a háztartásra használatos teafolajat cseppentsünk egy tiszta rongyra, és azzal törölgessük át a WC deszkát, illetve a fajansznak a WC deszka alatti részét. Ezt meg tudjuk tenni, hogyha vásárolunk egy pici kis műanyag fújós flakont, és abban keverünk össze egy ilyen kis teafás fertőtlenítő folyadékot, tökéletesen megfelel, cseppenthetünk két cseppet még a WC-be is. Úgyhogy így meg is vagyunk, olcsó volt, környezetbarát, és a vizet sem károsítottuk, és gyönyörű tiszta lett a fajanszunk, illetve a WC perem alatt is. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Csak én.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette: vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotok lehetővé teszi a lengyel hatóságok,